0: életünk része.
1: Alszik a város, még ébrán reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: mint mindig, mert változni nem olyan könnyű.
1: Napsütéses keddünk lesz Szegeden, az esőre még várni kell az előrejelzések szerint. Reggel még kellenek a kardigánok, de napközben ismét 31 fok valószínű. Hamarosan jönnek a hírek, ahol arról is szó lesz, hogy zsaroló vírussal húzzák le célpontjukat újabban a csalók. Már nem sokáig nézheted meg a trópusi lepkekert gyűjteményt Szegeden. A fűvészkertben már több mint 10 éve májustól szeptember végéig lehet megtekinteni, amint egy 200 lepkét, amelyek Costa Ricáról érkeznek. Ha jó idő van, még talán október közepén is lehet látni a nagyobb példányokat. A gyűjtemény azért is népszerű, mert az érdeklődők ilyenkor több információt is megtudhatnak az egyes fajokról. Németh Anikó igazgató szerint a trópusi lepkekert igazi attrakciónak számít.
2: Nagyon népszerű gyűjteményről van szó, és attrakcióról, hiszen a lepkék közé be lehet sétálni, több mint 200-300 példány repül ilyenkor egy-egy időpillanatban a látogatók között, lehet látni, ahogyan táplálkoznak, sőt, még akár az is elkapható, hogy betét raknak.
1: Amatőr színjátszó kör indul a Kisdombori Ady Endre Művelődési Házban október elején, adta hírül az intézmény közösségi oldala. Jelentkezni szeptember 16-ig lehet, a jövőbeli tagokat Gömri Krisztián a Szegedi Nemzeti Színház művésze vezeti be a színjátszás világába. Elsősorban olyan helyieket keresnek, akik betöltötték a 16 éves kort. Kiberbűnözők élnek vissza Magyarország ügyészségének nevével, hogy adatokat gyűjtsenek be a gyanútlan felhasználóktól, majd aztán zsaruló vírussal fertőzik meg azok eszközét, közölte a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet. A csalók hivatalos levélnek tűnő üzenetet küldenek, azt szeretnék elérni, hogy a címzett a levélben található linkre kattintson, ami egy olyan weboldalra vezet, ami a megszólalásig hasonlít az ügyészség eredeti oldalára. Aki letölti a kamu oldalról a kért dokumentumot, annál megkezdi a munkát a zsaruló. A Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet azt kéri, hogy senki se dőljön be a csalóknak, ha pedig valaki mégis megnyitotta a weboldalt és letöltötte a fertőzött fájlt, azonnal csatlakoztassa le a számítógépét a hálózatról. És végül egy meghitt családias esküvőt tervezett egy szerelmes pár, mégis egy szállodányi ember vett részt a szertartáson egy mexikói üdülőhelyen. A szerelmesek

Széből követték figyelemmel a szertartást. Úgy tudni, a mennyasszony csupán néhány héttel a nagynap előtt vette észre, hogy a szertartás a medence közelében lesz, és akkor már késő volt megváltoztatni a helyszínt. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.

0: Hát szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, megjöttük, itt vagyunk.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Mega, és itt van már velünk Gedzó, Ági,
0: Dani, mindenki itt van.
1: Mindenki itt van, jó reggelt.
0: No, kérem alássan, tegnapi napot túléltük ezzel a Kávária sugárúti lezárással. Tegnap már akkor azok, ezek szerint, aki jött ott közlekedett, az nagyjából rálátott arra, hogy mi fog következni 16-áig. Jó, tehát most kerüljük ezt el, hogy összeütközünk másik autóval, meg ilyeneket, mert ugye nem nagyon van, ugye A meg B verziónk van, mind a kettő az ötös, az egyik az Izabella hídon, másik pedig Kecskésen visz be a városba, hogyha valaki ebből az irányból szeretne támadni. Jó, úgyhogy
1: viszont én a Széchenyi tér felől jöttem, és képzeld el, hogy eltűntek onnan a táblák.
0: Ne! Szóval... A kötbér azért sokat segít, mi?
1: A kötbér az azért nagyon sokat. Főleg, hogy 1 millió fölött van a kötbér.
0: Igen.
1: Én nagyon gyorsan kezdenék el dolgozni. Én bevallom őszintén, úgy vonulnék le, hogy nincs is kész.
0: Kész!
1: Hogy mennyi, bocsánat,
0: akkor kész
1: van, tessék. Hát csak tessék betemetni homokkal. Húzza rá, mint a macska.
0: Úgyis van.
1: Úgyhogy lehet,
0: ja,
1: hogy az.
0: Lehet, jó, úgyhogy ma reggel is óvatosan közlekedjünk, ezt csak azért mondjuk, mert tényleg tegnap még tényleg 8:30 után is még úgy nézett ki az egész, hogy egy ilyen nagy piroskás térképet láttunk itt magunk előtt, úgyhogy óvatosan tessék meg közlekedni, léci.
1: És ha valaki úgy ülne autóban, hogy nem tudja még, hogy mi van, akkor annak elmondjuk egyébként, hogy szeptember 8-a van. Szeptember 8-a van, 5 óra, 58 perc, és nem sokkal 59, ez csak azért van, nem fogunk visszaszámolni azért, mint szilveszterkor. Szóval ez csak azért fontos mégis, hogy mindenki tudja, hogy mi van. Tegnap volt a szorgalmi időszak kezdete, és ezért a város egy kicsit lerobbant, az egyetemi szorgalmi időszak kezdete.
0: Igen, rengetegen
1: reméljük,
0: voltak.
1: Hogy most már csillapodtak azért a kedélyek, és mindenki, aki hozta le az első éves egyetemista a kislányát vagy kisfiát, az most már hazabent az automobillal.
0: Igen.
1: És most már a gyerek
0: mindenki
1: megnyugodott, most a gyerek betalál villamossal is az egyetemre. Igen. Úgyhogy reméljük, hogy ma már azért nyugodtabbak lesznek a körülmények.
0: A Máriek és az Adrienek ünneplik ma a névnapjukat, szerintem mind a kettőből van több is.
1: Már csak most csak eszembe jutott, hogy azért is lenne jobb, hogyha mindenki kicsit nyugodtabb lenne, és nem kapnánk ennyi infót az utakról, mert tudnánk másról is beszélni, mint arról, hogy mi van az utakon.
0: Igen, azt mondjuk.
1: De azért az nem ragaszkodok hozzá, csak a vezetőségnek lehet, hogy azt mondanám, hogy tessék, akkor itt egy műsor.
0: Igen, és ma mi volt? Miről beszéltek? Hát közlekedésről.
1: Hát végülis közlekedésről.
0: Közlekedésről, mert minden be volt áll, mint a gerej, úgyhogy az meg nehéz.
1: Ennyiszer még nem mondtam el a szőregi utat, meg a makai utat. Azt sem tudtam, hogy van makai út, amíg nem kezdtem itt dolgozni.
0: Látod.
1: De tényleg fogalmam, én azt hittem, az a szőregi.
0: Nem járkálsz arra.
1: Na, mindegy.
0: Jó van, kérem szépen. Ma majd egy kicsit sportolunk, ma is. Dani szeret sportolni. Hát
1: nem, sportolni szeretek.
0: Na jó.
1: De jó, de elmegyünk, érkezni fog hozzánk 8 óra után Süli Robi és Szilágyi Benjamin. Így van, a Pik Szegedtől.
0: Jó van, 6 óra van. Kezdjünk ébredezni. Jó reggelt.
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
4: Jó reggelt kívánok, 6 óra van. Zavartalanul napos időnk lesz ma Szegeden 31 fokkal. 7 bemutatóval készül a Szegedi Kövér Béla Bábszínház az új évadra. 2 kisgyermek életét is megmenthetik a jótékonysági gumikacsa versenyen befolyt összegből, és Szeged kutatói életéhez csatlakozhatnak Déla a föld legjobbjai. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei szeptember 8-án Nagy Ágitól. 7 bemutatóval készül a Szegedi Kövér Béla Bábszínház az új évadra. A társulat vasárnap játssza először a Halhatatlanságra vágyó Királyfi című előadást, de színpadra viszik egyebek mellett a Róka szemű, a Bertalan és Barnabás, valamint a Szegények királya című előadást is. A társulat 3 fiatal színésszel bővült szeptembertől. Schneider Jankó művészeti vezető elmondta, már javában zajlanak a próbák az évad első bemutatójára.
5: Főpróba hét elején vagyunk, folytatódnak a próbák, én is már művészeti vezetőként ilyenkor beülök és nézem a próbát, és akár hozzászólok, hogy milyen meglátásaim vannak, tehát már ebben a szakaszban van, és mellette pedig még ebben a hónapban nagyon szeretnénk, hogyha a csecsemő színházi előadásainknak a próbái vagy átvevő próbái is elkezdődnének, úgyhogy dübörög a ház már most az elején is.
4: Folyamatosan folyósítják a szegedi nyugdíjasoknak a 20.000 forintos támogatást. Botka László polgármester elmondta, amint egy 32.000 szegedi nyugdíjasnak már elkezdték a támogatások folyósítását, amely mindenkihez megérkezik október 1-ig, vagyis a nyugdíjasok világnapjáig. Még 2019-ben kezdeményezte, hogy a város éves rendszerességgel támogassa a szegedi nyugdíjasokat. Akkor 10.000 forintos támogatásban részesültek a szépkorúak, ami mostanra 20.000 forintra emelkedett. Két kisgyermek életét is megmenthetik a 11. jótékonysági gumikacsa versenyen befolyt összegből. A szegedi eseményen évről évre határon túli gyerekek szívműtétjét lehet támogatni. Idén mintegy 5,5 millió forint gyűlt össze. Ebből az összegből először a 6 éves erdélyi faluból érkező Csilla katéteres szívműtétjét végzik el. Márton Beatrix szervező a gumikacsa verseny tapasztalatairól mesélt.
6: Nagyon sikeres volt a 11. Azera Investment jótékonysági gumikacsa verseny. 5000 darab sárga kacsát borítottunk be idén is a Tiszába egy igazán jó ügyért, egy igazi szuper családi program keretein belül, amivel úgy néz ki, hogy nem csak egy kisgyermeknek az életét, hanem kettő kisgyermeknek az életét is meg tudjuk majd menteni.
4: Emberségdíjat kapott nemrég a Tiszaparti Általános Iskola két tanulója, Rajhona Márton és Albert Tamara, a Young Courage és Emberség díjak átadóján. Albert Tamara a Szeged Televízió magazin műsorában elmondta, ezt az elismerést azok kaphatják meg, akik segítenek az emberiségnek kicsit jobbnak lenni. A diákok a kitüntetést a svéd nagykövet rezidenciáján rendezett ünnepségen vehették át. Már nem sokáig nézhetett meg a trópusi lepkekert gyűjteményt Szegeden. A fűvészkertben már több mint 10 éve májustól szeptember végéig lehet megtekinteni, amint egy 200 lepkét, amelyek Kosztarikáról érkeznek. Ha jó idő van, még talán október közepén is lehet látni a nagyobb példányokat. A gyűjtemény azért is népszerű, mert az érdeklődők ilyenkor több információt is megtudhatnak az egyes fajokról. Német Anikó igazgató szerint a trópusi lepkekert igazi attrakciónak számít.
7: Nagyon népszerű gyűjteményről van szó, és attrakcióról, hiszen a lepkék közé be lehet sétálni, több mint 200-300 példány repül ilyenkor egy-egy időpillanatban a látogatók között, lehet látni, ahogyan táplálkoznak, sőt, még akár az is elkapható, hogy betét raknak.
4: Ismét lehetőséget biztosít a Szegedi Matrix közhasznú alapítvány számítógép álom programja modern, hosszú távon is megbízható számítógépes monitorok igénylésére. A szervezet szerint iskolák, óvodák, tanodák, alapítványok, egyesületek, gyermekekkel és családokkal foglalkozó intézmények, valamint kórházak és más szervezetek képviselői jelentkezhetnek náluk. Egy kérelmező 5, 10 vagy akár 15 monitorra is beadhat igényt. Rácz Anett alapítványi elnök elmondta, a támogatás a hónap végéig tart. Szeged kutatói életéhez csatlakozhatnak a Délalföld legjobbjai. Idén is meghirdették a Délalföldi Innovációs Díjat, amelyre olyan fejlesztésekkel lehet pályázni, amelyek valamilyen újdonságot képviselnek és a gyakorlatban is hasznosíthatók. A pályázatokat szeptember 30-ig lehet benyújtani gazdasági társaság, valamint természetes személy kategóriában. A döntést szakértő zsűri hozza meg, a legjobbak pedig Möbius szalagban vagy pénzjutalomban részesülnek. Hochmann Judit, a Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke a pályamunkák témáiról beszélt.
8: Pályamunkák lehetnek sokfélék, például mesterséges intelligenciára épülhetnek bizonyos fejlesztések, vagy lehetnek az egészségügyi, gyógyszeripari innovációval kapcsolatosak, agrártechnológiai megoldások, új gyártási folyamatok bemutatása szerepelhet benne, szoftverek kifejlesztése, üzletileg hasznosítható technológiák fejlesztése.
4: Komplex autizmus centrum létrehozását tervezi a Színezd újra autizmus egyesület Hódmezővásárhelyen. A Hódpressz azt írta, az első ütemben egy korai fejlesztő és családi tanácsadó központ, egy fiatal felnőtteket fogadó nappali foglalkoztató, valamint egy tehermentesítő utazó támogató szolgálat létrehozását tervezik. Később bővülhetne a rendszer óvodával, iskolával és szociális farmmal, hosszabb távon pedig bentlakásos intézmény és krízis otthon is létrejöhetne. A megvalósításhoz most az önkormányzat és a térség országgyűlési képviselőjének támogatását kérik. Amatőr színjátszókör indul a Kisdombori Ady Endre művelődési házban október elején, adta hírül az intézmény közösségi oldala. Jelentkezni szeptember 16-ig lehet. A jövőbeli tagokat Gömöri Krisztián, a Szegedi Nemzeti Színház művésze vezeti be a színjátszás világába. Elsősorban olyan helyieket keresnek, akik betöltötték a 16 éves kort. Sokat javult a múlt héten a véradások helyzete Csongrád-Csanádban. A Magyar Vöröskereszt megyei szervezete azt írta, hogy ugyan a reméltnél továbbra is kevesebben adtak vért, mégis számos intézeti véradásnapon és kitelepült véradáson a vártnál is magasabb volt a részvétel. Augusztus 31-e és szeptember 6-a között 505 önkéntesre számítottak, de csak 479-en nyújtották karjukat. Vérkészítményekre mindig szükség van, ezért változatlanul azt kérik, hogy aki teheti, adjon vért az életmentő műtét előtt állók érdekében.
9: Jó reggelt kívánok! A Rádió 88 Szegedi Sporthír összefoglalóját Bisztricki Sárától hallják. Ismét magyar bajnok lett az SVSE atlétája Neisz Viktória. A szegedi síkfutó a Vizer Budapest félmaraton keretében megrendezett félmaratoni magyar bajnokságon az abszolút női mezőny második helyén végzett, korosztályában pedig megszerezte az U23-as magyar bajnoki címet. Neisz Viktória ezzel idén már a negyedik korosztályos magyar bajnoki címét ünnepelhette. Emellett három alkalommal állhatott dobogóra a felnőtt magyar bajnokságon. Válogatott meghívót kapott a szegedi Molnár Csenge. A fiatal labdarúgó 6 évesen a móravárosi Kinizsiben még a fiúk között kezdte pályafutását, majd 9 éves korától a Szeged Csanád Grosics Akadémián folytatta, szintén fiú csapatban. Csenge idén nyáron igazolt a Ferencvároshoz, jelenleg a zöld-fehérek U17-es együttesében futballozik. A tehetséges játékos most meghívást kapott a magyar női U15-ös válogatottba, amely szeptemberben a szlovéniai Development tornán vesz részt. Szoros mérkőzésen búcsúzott a Magyar Kupától az SVE Goodwill Pharma Fortacell férfi vízilabda csapat. A szegediek a Benu Magyar Kupa negyed döntőjének visszavágóján 12-11-re kaptak ki a Vasas Plakett csapatától a Tiszavirág sportuszadában. A tiszapartiak jól tartották magukat, az első negyedet még 4-3-ra a Vasas nyerte, a második játékrészt viszont 1-0-ra az SVE. A harmadik negyedben a hazaiak már 3 gólos előnyre is szert tettek, 8-5-re vezettek, a záró 8 percben azonban fordított a fővárosi együttes. A Vasas így 2 győzelemmel jutott a Magyar Kupa legjobb 4 csapata közé. A Rádió 88 szegedi sporthír összefoglalóját Bisztricki Sárától hallották.
4: Folytatódik a nyarat idéző időjárás ma is Szegeden. Az időjárás változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás jelentkezhet. Esőre nem kell számítani, és a szél is mérsékelt marad. Délután 31 fokig melegszik a levegő.
3: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Drága hölgyek, köszönjük szépen az információkat. Kezdődik a 6. óránk, ami azt jelenti, hogy Dániel hoz nekem valamit, már nagyon kíváncsi vagyok.
1: Ez pedig a Last Frequencies, Are You With Me? Ezzel megyünk tovább, ez a Mega.
0: Jó reggelt! I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Are you with me? Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Are you with me?
2: Jó reggelt, ez a mega, szia Gedzó, szia Ági!
1: Hello Dani, 6.11 van.
2: 6.11, így van, fontos idő.
1: Na, tessék ébredezni. Nem, mert ilyenkor az történik, állítólag egy háztartásban egy felmérés volt, hogy így mikor az ember készülődik, és mondjuk rádiót hallgat reggel készülés közben, akkor nem néz rá az órájára, hanem csak rutinszerűen dolgozik. Úgyhogy ez egy kisebb segítség volt, szívesen. Tessék, Dániel, mit hoztál mára?
2: Jöhet meg a köszönő SMS-ek, Gertzónak 0-32-99-88-88. Azt még mondjuk el egyébként, még így a legelején, hogy a zenei teszt kitöltői, majd városbelépőt nyerhetnek a 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre, tehát ez ott van a honlapon egyébként, Radio88.hu zenei teszt, jó? És ami még fontosabb,
1: na,
2: hogy lesz egy játékunk 7 óra után, neve nincs játék gyakorlatilag.
1: Zenét kell felismerni, a mai lehet, hogy kicsit nehezebb lesz a szokásosnál, bár a franc tudja, attól függ, hova teszitek le azt a
2: kis
1: indító gombot.
2: Nem gondolnám, hogy nehezebb, ha jó másodpercet mond az ember, mert arról van szó, hogy vagy egy zenét játszunk be, vagy pedig a dalt, tehát vagy az éneket. Ezt majd az fogja eldönteni, hogy jelentkezik.
1: Így van. Megkérdezik. Tehát az éneksávot vagy a zenesávot választja, és azt mondja, hogy 1.25-től játsszuk, onnantól 10 másodperc, és akkor hogy kitalálja.
2: És akkor rá kell jönni.
1: Így van-e? Annyira nem volt nehéz. Tegnap úgy beletaláltunk a közepébe, hogy ihalja.
2: Jó, az mondjuk gyönyörű volt. Igen. Pont a
1: rendszerben. Ez a 70 számom, és itt a... Na.
2: Na mindegy, még majd kitaláljuk, hogy milyen
1: szót kell. Meg nem akartunk ajándékot adni, nem is van mindegy.
2: Még majd kitaláljuk, hogy milyen szót kell elküldeni, még nem tudom, még nem gondolkoztam rajta.
1: Jó.
2: Ennyi a kötelezőkről. Kérek szépen, tegnap így olvasgatok. Nyilván szoktam egyébként.
1: Nem szóval.
2: De azért
1: ez valami ilyen úri huncutság.
2: Beleszaladtam egy olyan sztoriban, hogy nem hittem el, hogy valós is. És tényleg így belementem ilyen forrás ellenőrzésbe, és valós. Nem, hogy valós, hanem, hogy konkrétan egy dokumentumfilm, egy ilyen rövidebb dokumentumfilm is van fönt róla a YouTube-on.
1: Na.
2: Karibi kupa. Azt hiszem 94. Igen, 94. Grenada és Barbados játszik egymás ellen.
1: Ez labdarúgás?
2: Ez labdarúgás, okay, bocsánat. Karibi kupa, Grenada és Barbados mérkőzés. De most az a lényeg, hogy a szervezők úgy döntöttek, hogy még a Karibi kupa kezdetén, hogy ők egy kicsit izgalmasabbá teszik ezt az egészet, és visszahozzák az aranygól. Vagy hát nem visszahozzák, hanem akkor az aranygólt bevezetik, és teljesen mindegy, hogy milyen mérkőzés, tehát egy sima csoportmérkőzésen is, hogyha hosszabbításra kerül a sor, akkor aranygól. Uh-huh. Ez még nem volt elég, az aranygól 2-t ér. Rögtön. Tehát ez ennyi. Berúgtad, kész, 2 számol, ez olyan, mint a csocsóban az utolsó 2-t ér. Gyakorlatilag ez az abszolút kivégzés. Tehát, hogy...
1: Ennek mi értelme van?
2: Semmi a világon.
1: Ja, jó,
2: így akarták egy kicsit izgalmasabbá tenni.
1: Jó,
2: na most Barbados 2-0-ra vezetett. Ez megvan.
1: Igen.
2: Figyelme, kicsit bonyolult volt először, én is többször visszaolvastam, de nem olyan nehéz.
1: Okay.
2: Barbados vezet 2-0-ra.
1: Igen.
2: 83. percben Grenada 2-1-re szépít.
1: Okay.
2: Tehát 2-1 az állás.
1: Igen.
2: Hirtelen így ők állnak továbbjutásra. A
1: igen.
2: Grenada.
1: Igen.
2: De ez így nem jó. Barbados a 87. percben ezért úgy dönt, hogy a rendes játékidőben rúg egy öngolt. Mert neki jobb a továbbjutás szempontjából, hogyha csak a rendes játékidőben van 2-2, tehát ő neki nem érdeke megvárni a hosszabbítást. Mert a hosszabbításba kap, akkor már 2-vel nyer a másik, és akkor vége van. Tehát oda mentek, és még a rendes játék időben rúgtak maguknak egy öngolt. Barbados. Így lett 2-2. Na most Grenada fölismerte a végtelen lehetőséget ebben az egészen, a potenciát, figyelj, mert rájöttek, hogy nekik a továbbjutás szempontjából tök mindegy, hogy melyik kapuba rúgnak gólt. Teljesen mindegy. Mert ha ilyen rendes játékidőben rúgnak saját maguknak, akkor mindegy, hogy mi van. Mert még akkor is ők jutnak tovább egy góllal. A két gólos különbségben nem volt jó nekik. Úgyhogy elkezdték mind a két kaput ostromolni, és a Barbados mind a kettőt, és a Barbados egyszerre jézus próbált gólt lőni a Grenadának, megvédte a saját kapuját. A Grenada, meg az épeszű játékosok megvédték a saját kapujukat a saját játékosuk ellen, a barbadoszi játékosok ellen, és még próbáltak gólt lőni a másiknak.
1: Ennek még csak az lett volna egy extra, ha még egy labdát bedobnak pluszba, hogy végképp ezt zavarjanak mindenkit.
2: És egy kutyát.
1: És még egy kutya, amelyiket rohangál.
2: Úgyhogy így történt, és ez halálkomoly, ez megtörtént. 94.
1: 14-ben?
2: Így van. Grenada a saját és Barbados kapuját és ostromot egyszerre, mert neki az volt a jó, hogyha rendes játékidőben, igazából tök mindegy, ha csak egyet kapnak ki, jó, ha kettővel már nem, és hogyha és megvárják a hosszabbítást, akkor okay, mindenképp kettővel kikaphatnak. Úgyhogy ez így történt.
1: Teljes,
2: és akkor kézzel, hogy ezt egy...
1: És végül is kinyert?
2: Stadion nyerbe.
1: Sikerült megnyerni a Barbadosnak?
2: Egyébként a végén Barbados nyert, igen, 4-2-vel.
1: Őrület.
2: 4-2-vel. Hosszabbításban rúgták egyébként az aranygólt, ami rögtön kettőt. Tehát azért mondom, hogy végül is nem. De és sikeresen védték a kaput. Szóval van? Tehát
1: nem teljes elmáborodás.
2: És ez megtörtént. És képzeld el, amikor tehát egy, ezt egy stadionnyi ember végignézte. Tehát ez egy karibi kupa. Ez egy normál sportesemény. Hát azért, na, ez a meccs már tetszene.
1: Adnám. Az egyébként meg, amikor elkezdted mondani, hogy egy kicsit megvariálták a dolgokat. Én azt gondoltam, hogy karibi térség. Gondoltam, hogy mindenkinek 10 percenként meg kell inni egy rumot, hogy egy kicsit így viccesebb legyen a történet, mert az úgy extra. Nem? Hát ott a karibi térségben milyen ital van?
2: Rum. Egyébként igen.
1: Ahogy mondom.
2: Hát igen, de ez esélykiegyenlítő foci.
1: Igen, az már esélykiegyenlítő foci. Ha valaki nem tudná, hogy ez milyen, akkor ugye az történik, hogyha valaki rúg gólt, akkor neki inni kell, hogy a másnak legyen esélye.
2: Tényleg nektek régen volt ez volt a kedv vagy szerda foci csapatotok, hogy...
1: Van, az még most is, csak hogy, én már nem játszik egy 10 éve.
2: De van még most
1: persze, is, persze, hogy ne, hát az, sőt, és bajnokságot nyert, mióta nem vagyok ott, már bajnokságot is nyertek, ne
2: hát ennek azért van, hát, hogy mondjam, van összefüggés.
1: Tisztább vagyok vele.
2: Szóval, hogy ez csináltunk van még, ilyet. És igen. Honnan van a név?
1: Hát ezt Márk barátom találta ki. Tehát igen, mert hogy az történt, hogy mi legyen a csapatnak a neve. Ön a rettenetes összeülés volt, mi legyen, természetesen egy kocsmában történt a dolog, mi legyen a nevünk, ez volt. És akkor Márk megkérdezte, hogy és mikor vannak meccsek? Kedden vagy szerdán? Akkor kedd vagy szerda. Igen, és kész.
2: És ennyi, és meg, ennyi, meg volt a foci.
1: Nem kell tovább
2: neve
1: gondolni, hogy mit tudom, hogy mindenféle annak idején, amikor azt kitaláltuk, ez még 2000-es évek eleje, hogy akkor mindenkinek volt ilyen Real Margit, meg mit tudom, milyen csapatnevek ja, voltak, igen, hogy ezeket igen, kitalálták.
2: A klasszikus szóvic.
1: Nálunk kedd vagy szerda volt, kész.
2: Szóvic korszak.
1: Nem kellett azt túl gondolni.
2: Kaptuk egy SMS-t.
1: Na, mi történik?
2: A 7. óra kezdődik, nem a 6. Az előző két srácnak is el kellett magyaráznom, de beismerték, hogy igazam van. Engem meg nem érdekel.
1: De jó, oké. Hát hogyha ezen múlik a világ hát bármilyen, tényleg, tehát, hogy akkor legyen.
2: Köszönjük, most már tovább mehetünk.
1: Akkor már mindegy is. De jó, igaz, jogos. Legyen úgy. Legyen.
2: Dua Lipa.
1: Dua Lipa is jöjjön. Na nézzük meg a Dua Lipát. Illusion.

0: végét hogy oda rakta ez a Dua Lipa lány. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6:21 van. Ági érkezik friss információkkal.
1: Jelen pillanatban 14 fok van, front nincsen, erős UV lesz, és 13-kor már 30 fok is.
2: Három után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
2: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, három után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettővel otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
6: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás, ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
7: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az ár parton végezze.
8: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
9: Eleged van abból, hogy egyre többet fizetsz az internet és tévészolgáltatásokért? A Netsurfnél most átlátható fix havidíjak várnak, ráadásul még 2024-es árakon.
10: Ha internetet és tévét is választasz, ezekből az árakból még további kedvezményt is kapsz.
9: A cégeket pedig egyedi és különleges árajánlatokkal várjuk. Részletek? Netsurf.hu.
11: Használd az eszed, új Suzuki-t a használt helyet. Suzuki Vitara már 7.499.000 forinttól. Suzuki S-Cross már 7.990.000 forinttól. Szigorúan a készlet erejéig. Algyői úti Suzuki szalon. www.suzuki-szeged.hu vagy hívja a 0630 3491 791-es számot.
12: Egy mosoly mindent megváltoztat. A Hattyas Dentálnál tudjuk, hogy a fogpótlás nem csak esztétika, életminőség. Ha fontos, hogy mosolya újra természetes legyen, a Hattyas Dentál implantációs és fogpótlási kezelései ezt a magabiztosságot adják meg. Szakértelem, odafigyelés, természetes végeredmény. Hattyas Dentál. Mosoly, amire jó ránézni. Jelentkezzen most. hattyasdentál.hu.
13: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
14: Heti lapszámunkból.
15: A szegediek közel 80%-a szerint jó irányba fejlődik a város. Elindult a szabadszedéses menza 5 szegedi iskolában. Évvégéig még 6 iskolában vezetik be az új rendszert. Szeged a második legjobban bekamerázott város az országban. Már közel 500 térfigyelő kamera működik a városban.
13: Szegedi Tükör. A város és lakói.
16: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. Csillagautós

0: ünnepelni. Szeptemberben minden vásárlás mellé ajándékot adunk. Végre jöhetnek az újdonságok, fűszeresebb, intenzívebb parfümök. Olaszország, Franciaország, Svájc, Dél-Korea, Spanyolország, Amerika legkitűnőbb parfümházainak alkotásaiból válogathatsz. Zenis. 2 év, felejthetetlen illatok, és most egy ajándék neked. Ne maradj le!
1: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sálosi utca 11.
2: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila sugárút 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
3: Ez reklám volt.
4: Felújítás miatt lezárták a Kálvária sugárút vasúti átjárót szeptember 16-ig, ezért több szegedi vasút és buszjárat menetrendje, valamint a 3F villamos közlekedése is módosul. Bár az autósoknak kerülnie kell, a gyalogos és kerékpáros közlekedés áthaladhat a Kálvária úti átjárónál egy idéglenes átkelőhelyen, illetve kijelölt terelőútvonalon. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a kabinet szakít az előző kormány megosztó politikájával, amelynek következtében széttagoltá vált a pedagógus képzés. És furcsa hobbit talált magának Donald Trump. Az amerikai elnök új nevet ad mindennek a térképen, aminek csak tud. Nemrég az Ontario tavat keresztelte át Amerika tóvá, most pedig arra célozgatott, hogy Új-Mexikó államot ezentúl Új-Amerikának kellene nevezni. A Rádió 88 híreit Nagy Ágital hallottad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Ági, köszönjük szépen az infokat. Közlekedés. Le van zárva a vasúti átjáról Kálvária sugár. Ezt már tegnap is mondtuk. Úgyhogy ott azt a rész, azt tessék kerülni. Na most, hogy merre tudunk kerülni, ugye az megint csak egy jó kérdés. Az ötösön tudunk, ugye ez a Kiskundorozsma és befelé vezető része a dolognak, illetve ugye a Kecskéstelep felől is lehet támadni a dolgokat. Ez a kettő út lesz ma is terheltebb, mint szokás volt, hiszen az 55-osan ugye nem tudunk befelé jönni, vagy csak egy darabig, aztán muszáj lekanyarodni valamerre. Jó, itt tessék figyelni, hát jött egy SMS is.
6: Jött egy SMS, hogy Kastélykertnél Hódmezővásárhely felől jövőket helyszínelik, még nincs dugó. Ezt nem értjük.
5: Ezt nem tudtuk teljesen értelmezni, úgyhogy ezt majd Vargánit megkérjük, hogy ezt legyen bontsa ki nekünk. De hogy aztán kaptunk egy másikat. Hahó zsaruk mosszáltak, szállnak ki, milyen hangos ez, szállnak ki tömegesen az Olgyai útra befelé. Tehát akkor valószínűleg ott ellenőrzés van,
6: valami, valami súnya dolog van ott, igen.
5: Hát szerintem ott megállítanak mindenkit, jó napot kérnek, fújjon ebbe bele. Ha kék, akkor nem jó. Ha lila, akkor se.
6: A Széchi teret ma átadják, majd hívjuk Rodit is ezzel kapcsolatban. Ott elvileg a forgalom ma már zavartalan lesz, majd meglátjuk.
5: Jó, bármi infó van, azt lehet nekünk küldeni, hogy tudjuk mondani a többieknek. Jó utat!
3: Támogatta a fedex.hu az emelő hátfalak szakértője.
5: Na, megyünk még itt a sportérdekességekre rá, főleg erre a foci mérkőzésre, amit Dániel elővezetett. Előtt azonban zenélünk, érkezik Amelia Lili.
6: És a You Bring Me Joy. Ja. Jó reggelt, ez a mega.
5: 6:31 van, jó reggelt, Szeged.

0: Diaz hallottuk a Verhalóból, és ment át a hősökből. Az a Diaz mentes az idegen itt a 88-ban. Jó reggelt kívánok mindenkinek. 6 óra 37-es a perc. Aki például fél hétre ment dolgozni, és ezt még otthon hallgatja, az elkésett. Csak szólok.
1: Jó reggelt, itt van Gedzu, itt van Ági, itt vagyok én is.
0: Hello mindenki.
1: Megyünk tovább.
0: Itt vagyunk. Na, kérem szépen, hát ugye sportolásról volt szó egy kicsit, ugye Grenada megnyerte ezt az ominózus 1994-es karibi mérkőzést, karibi kupa mérkőzést, ahol is a saját magunknak is lőttek gólt, mert így sikerült ezt így leosztani. Hát nem tudom, hogy ott azt így a FIFA, vagy ezt mi felügyelte.
1: Egyébként Barbados nyerte.
0: Vagy Barbados, bocsánat. Igen. Mit mondtam? Grenadát. Mindegy is. Szóval, hogy...
1: Hangos?
0: Lejjebb, így neked jobb?
1: Na így most már
0: kényelmesebb, jó, oké. Szóval, hogy nem tudom, hogy felügyelte ezt valaki, de ha a szabályok engedik, akkor végül is miért ne? Nem? Tehát, hogy ez a
1: hát a szabályok engedik, hát ők hozták a szabályokat igazából, szóval már hogy közben eldőlt az ilyen.
0: Az, mi legyen? Az, legyen így. Szólj már másnak, nekik jó-e? És akkor egy de nem tudom, szóval ezek ilyen érdekes dolgok. Közben ugye héten elindul az amerikai futballbajnokság.
1: Hála jó Istennek.
0: Mert hogy az a foci. Nekem nem ez a labdarúgás. Csak hogy értsük.
1: Ja, értem. Sportsznobizmus, a kedvenc műfajom.
0: Na, úgyhogy kezdődik az amerikai foci Amerikába, ugye? Mert hogy ugye van Szegeden is amerikai foci csapat, akik ugye megnyerték a Divízió 1-et. Csak szólok, hogyha valaki nem tudná. Guardian színe is puszi mindenkinek, aki ott játszik, majd aki jár meccsekre.
1: A Leszko most már megy valószínűleg tanítani, úgyhogy innen is puszíjuk a Leszkót. Aha,
0: Leszko van Ádám.
1: Így van, így van.
0: Jó, szóval... indul az amerikai foci Amerikába is, és akkor ilyenkor az elmeháborodottak, mint én is, azok ilyenkor nézik a mérkőzést. És akkor van minden ilyen európai, aki nézi az NFL-t, NFL-nek hívják ugye ez az amerikai foci bajnokság az USA-ba.
1: National Football League.
0: National Football League, yeah. És akkor mindenki választ egy csapatot, és akkor ezt ilyenkor szurkol neki. Van, aki többet neki is szurkol, ugye ezek konferenciákra vannak osztva, konferenciák, divíziókra, nem akarnak ebben most mélyebben belemenni.
1: De ezek de tudományos lények, konferenciák?
0: Hogyne.
1: Tehát beülnek egy hotelbe, megbeszélik, hogy mi van.
0: Így.
1: Mindenkinek
0: így.
1: Van egy kis kártyája. Lemennek
0: hát te voltál is már, ezek szerint ennyire tudod.
1: Voltam, én NFL konferenciákra jártam sokat.
0: Jó, szóval, hogy két nagy csoportra oszlódik, és a két nagy csoport pedig ilyen kisebbekre, és... Van, aki egy csapatot választ, lásd például én teljesen...
1: De mi az, hogy választ? Szóval ez is nekem egy ilyen kiválasztom. Mert hogy érted, azt még értem,
0: amelyik
1: hogy
0: a szimpatikus. A...
1: Igen, értem.
0: Én csak, két hogy... évig néztem NFL-t, és utána döntöttem el, hogy mi legyen.
1: De mitől szimpatikus? Érted, a mezük színe. Szóval hogy döntöd el, hogy mi a szimpatikus? Hát ugyanolyan emberek játszanak benne.
0: Igen.
1: Rohangálnak, ugyanazt csinálja, mint a másik
0: igen,
1: csapat.
0: Csak az egyik szimpatikusabb, mint a másik.
1: Igen, de mitől lesz szimpatikusabb?
0: A hozzáállástól valahogy én ennek utána néztem.
1: De mindig a fejétől bűzlik, tehát akkor igazából te edzőt választasz.
0: Nem igazából az irányító volt, aki szimpatikus volt ebbe a csapatba, de hogy...
1: Na, az irányító, tehát akkor tehát, na, most komolyan. És szóval van egy csapat. Azt mondod, hogy neked a csapat taktikája tetszik, de ez nem, tehát a csapat összeállítása nem a csapaton múlik. Magyarul van egy edző, vagy egy szakmai stáb, aki összeállítja magát a keretet. Azon belül...
0: General manager.
1: Igen, jó, akkor general GM. Manager, mondjuk akkor maradjunk az amerikai focinál.
0: Okay.
1: És akkor van egy vezető edző, gondolom, meg mindenféle edző van.
0: Van,
1: tehát nyilvánvalóan mindegyik résznek más
0: van,
1: edző,
0: így van.
1: És akkor van egy irányító mondjuk, de őt is ez a general manager csapat választja meg. Tehát igazából, te amikor egy csapat, ja, plusz még ugye a mez, meg a messzín, ugye amit mondtál, hogy valamennyire közre játszik, ugye, mert a szemednek melyik a jobb, az meg teljesen egyéni preferencia, hogy melyik szín, melyik szín tartott szépnek, hogy magyarul te general manager tímet választasz. Semmi közel játékos, a játékosok úgy cserélődnek benne, hogy akarnak. Teljes tök mindegy. Tehát ez ugyanaz, mint hogy a Barcelonában
0: igen,
1: volt a Messi,
0: de
1: most aki
0: kezdve,
1: Messi-t szereti, akkor most már Miami-nak szurkol, de, mert a Messi ott van, érted?
0: Nem tudom. Lehet. De jó, csak tehát akkor külön kell választani, hogy csapatnak szurkolsz, vagy játékosnak?
1: Igen. De
0: megvan, tehát hogyha nálunk a mondjuk most aláírt jó sok időre, Josh Allennek hívják nálunk az irányítót a Buffalo Bills-be, hogyha Josh Allen elmegy máshova, attól én még Buffalo Bills szurkoló leszek. De hogy ez miért alakult ki? Ugye elkezdtem utána olvasgatni ennek az egésznek, ugye elolvastam, tehát először onnan jött, hogy ezt gyorsan elmesélem ezt a történetet, nem fog sokáig tartani. Azt történt, hogy Dániellel, aki itt áll velem szembe, elkezdtünk Super Bowl-okat nézni. De ez úgy alakult ki, hogy gyertek már, mert Super Bowl van. Na most abban az élethelyzetben, amikor mi voltunk, ez 10 évvel ezelőtt történt.
1: 10 éve, és akkor egy rádiós Super Bowl nézés így volt
0: van,
1: a legelső.
0: Elmentünk Super Bowl-t nézni, úgyhogy halványra fogalmunk nem volt arra, hogy mi az, hogy Super Bowl, mi az, hogy amerikai foci. Tényleg fingünk nem volt.
1: Én következetes vagyok, mert én még mindig nem tudom.
0: Na, az anyja legalább ezt rendesen csinálja.
1: Én tartom magam.
0: És akkor elkezdtünk menni, mert ugye volt hot dog, meg sör, meg ráadásul ez vasárnapról hétfőre van mindig, hiszen abba akkor életszakaszunkban ez nekünk simán belefért, hogy hétfőn ne keljünk föl.
1: Bőséggel.
0: Akár délbe csak. És akkor elkezdtünk ezt megnézni, és akkor az évről évre így haladt előre az időbe. Ja, a Super Bowl, oké, nézzük. Akkor se tudtuk még 5 évvel később, hogy mi ez. És akkor egyszer az egyik férfi, akivel ezt néztük, mondta, hát ez elég rossz volt. És így néztem rá, hogy mi? De hát hogy lett volna rossz? Igen. Hát ugyanazt néztük tavaly is, meg tavaly előtt. Mi lett volna rossz? Ugyanúgy volt hot dog, meg sör. Ne hülyeskedj már. Na és akkor így elkezdett egy pirickálni bennem ott hátul valami, és akkor már a feleségem már nézett, akkor még nem volt a feleségem, de már nézett ő amerikai focit korábban is, és akkor így, hát mondom, csak megnézem már. Így, hogy már vagy 6 éve nézzük ezt a rohadvány Super Bowl-t. Mégis mi ez? És akkor elkezdtem utána olvasgatni, és akkor beszippantott az egész, utána kaptam meg, vettem könyveket, és akkor elkezdtem olvasni, és akkor utána választottam csapatot. Tehát ez a Buffalo Bills, ezt annyit kell tudni róluk, hogy ugye a Super Bowl az a döntője ennek a jó amerikai focinak, és a 90-es években 4-szer egymás után bekerültek a Super Bowl-ba. Hányszor nyertek?
1: 0.
0: Egyszer sem. Úgyhogy valami olyan csapatot választottam, aki még nem nyert Super Bowl, tehát hogy nekem voltak ilyen szelekció, hogy mi alapján választom én ezt ki. És akkor utána, és akkor mikor ez így összeállt, akkor volt egy ominózus mérkőzés, Kansas-Buffalo mérkőzés, és ott lettem igazából teljesen megfertőzve ezzel, mert hogy másfél perc alatt háromszor változott az eredmény, és ez az amerikai fociban nem egy ilyen sűrű dolog, hiszen azért mégiscsak egy 106-os pályán kell keresztül cipelni azt a hülye labdát. Úgyhogy ott aztán végképp megőrültem.
1: Ez kicsit olyan nekem, hogy ez a csapatválasztás, mint a Harry Potterben, amikor rádrakják a teszlek süveget, tudod, hogy így rádrakja valaki.
0: De nem, az valaki kiválasztja.
1: Valamit kihány magával az a süveg, hogy akkor te most Buffalo Bills-es leszel, érted?
0: De ezt nem a süveg választottam, hanem én.
1: Hát igen, csak a süveg is úgy választ, hogy a fejedbe kb. Mély lehet, és akkor így összesokozza.
0: Jó, akkor ezek alapján semmi. Egy majom van benne, még cintányérozik.
1: Elnézést, uram, én nem szurkol senkinek. Miért? Mert ostoba.
0: Jó, bocsánat.
1: Jó, bocsánat, akkor én nem szokott senkinek.
0: Akkor nem szokott senkinek.
1: Na mindegy, nekem ez mindig ilyen furcsa lesz, de majd megkérdezem a Süli Robit.
0: Jó, mert hogy 8 óra után érkeznek. Egyébként a Buffalo...
1: Szilágyi Benjaminnyal egyébként, mert hogy a PIK Szeged kezdi az EHF kupát.
0: Így van, elkezdődött már a bajnokság is, és akkor indul a bajnokok ligája is, úgyhogy mindenféle kérdéssel készülünk feléjük. Egyébként kék színű a Buffalónak is, mint a
1: Szeged. Ezért választottad?
0: Nem, ez is rájátszott.
1: Jó, hashtag kékek. És akkor az van, hogy jöhet SMS-ben 06 32 99 88 88, ki kinek szurkol és miért. Ez is jöhet, jöhetnek közlekedési információk is, és azt is le lehet írni, hogy én is rezonáljak valakivel, hogy ki kinek nem szurkol.
0: Az jó, az mindenképpen. DJ Snake jön, aki nem olyan régen föllépett Új-Szegeden.
1: Loco contigo.
0: Mondd még egyszer?
1: Loco contigo.

0: Hát ha csak így nem, jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez az őrület reggel.
1: Ez a mega jó reggelt.
0: 6.48 van, és még gyorsan, még miatt ránéznénk az online lapokra, kaptunk Atustól egy üzenetet. Sziasztok, Szeged felé kastélyketnél fújhatja mindenki a szondát, torlódás van. Írja nekünk, ezt már többen is megerősítették, úgyhogy ezen a szakaszon is óvatosan, illetve aki egy félkörtével indult ma reggel, az reméljük, az ne hogy nem ül vonál mögé. Jó?
1: Tehát, ja, bocsánat, ne is üljön vonál mögé.
0: Így van. Tehát, ne arra, hanem arra hanem ne, hogy sem ne menjen autóval, hogyha már megitte a körtét.
1: Így van, lecsavarta.
0: Körtét együk inkább, jó? Így most van,
1: hogyha,
0: a szezonja.
1: Hogyha az a kifli sziszent reggel, akkor nem menj arra. Meg egyleve ne üljél autóba, jó? Mert szerintem jó. Nagyon gáz.
0: Oké, na nézzük. Azt mondja, hogy Szeged.hu-n találtam egy cikket. 5 évtizede a színészi pályán, átvette aranydiplomáját Fekete Gizzi, a Szeged Nemzeti Színház művésze. Gizdinnel is puszíjuk, így is van. Így van. Én csináltam ilyen Ember podcasteket, amit ment emlegettem, és a Fekete Gizzi volt a 100. Ember.
1: Hoppá, hát meg is érdemelte. Dolgoztam vele sokat, elbűvölő. Tényleg, imádom. Tehát nagyon-nagyon tényleg le a kalappal előtte. Emberileg is. Gizit. Meg én láttam azért úgy színpadon nagyon sokszor, hogy az embernek a tényleg a lélegzete bennakad, mert
0: hogy is nézett ez ki? Szeged.hu-n van róla egy cikk, tessék elolvasni.
1: Jó, Szeged.hu-n találtam, hogy Szeged a 8. legfejlettebb megyeszékhely, agglomerációja viszont nagyot fejlődött. Hát a 8 az azért középmezőny, tehát 19 megyeszékhely van. Nem a legjobb adat azért.
0: Lehet, hogy még jobb is.
1: A 8-nál?
0: Hát figyelj, megelőz. Nem, a te elvárásaid szerint.
1: Hát hülye, hogy meg Eger is előtte van, meg Veszprém. Hát valamit tegyünk most.
0: Valamit csináljunk.
1: Jó.
0: Szedjük össze magunkat még egyszer.
2: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője. One more.

0: mindenet neki. Daft Punk az mégiscsak Daft Punk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt, ez volt a One More Time itt a Megában.
0: 6 óra 53 perc van, Ági érkezik friss infókkal, jelen fordulunk rá a következő órára.
1: Oh.
0: És csak ennyivel, és akkor nem mondom, hogy melyikkel.
1: Nem tudom elmondani. 14 fok van, 30 fokig melegszik majd, erős lesz az UV, használjunk fényvédőt.
2: Támogatta Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
3: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
2: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban szeptember 14-től minden hétköznap.
3: És érj elsőként az elrejtett 40 ezer forintos árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át több mint 1 millió
2: forint értékű nyereményekért.
3: Részletek a radio88.hu-n.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
5: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
6: 17. pacalpárbaj szeptember 27-én a Diófa vendéglőben. Várjuk pacalfőző csapatok jelentkezését szeptember 13-ig. Részletek a pacalpárbaj Facebook oldalán.
7: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyáreste, amikor a vizsget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi, mindig van minek örülni.
5: Szeptember 18-20, amerikai barbecue hétvége a Sercegőben.
2: Naplemente, füst a grill fölött, hideg ital az asztalon és az Afro House lüktetése a háttérben.
5: Péntek este a Sercegő kertje igazi Afro House partivá alakul a Sunset Syndicate-tel.
2: DJ, élő szaxofon, gitár és az Afro, Latin és Melodic House zenék egyetlen különleges estében.
5: A belépés díjtalan, az asztalodat viszont foglald le időben. Részletek sercegő.hu.
3: A nyár legnagyobb naplementés bulija össze is visszatér.
6: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picniken.
2: Ez reklám volt.

0: készül a Szegedi Kövér Béla Bábszínház az új évadra. A társulat vasárnap játssza először a Halhatatlanságra vágyó Királyfi című előadást, de színpadra viszik egyebek mellett a Róka szemű, a Bertalan és Barnabás, valamint a Szegények királya című előadást is. A társulat három fiatal színésszel bővült szeptembertől. Schneider Jankó művészeti vezető elmondta, már javában zajlanak a próbák az évad első bemutatójára.
1: Főpróba hét elején vagyunk, folytatódnak a próbák, én is már művészeti vezetőként ilyenkor beülök és nézem a próbát, és akár hozzászólok, hogy milyen meglátásaim vannak, tehát már ebben a szakaszban van, és mellette pedig még ebben a hónapban nagyon szeretnénk, hogyha a csecsemő színházi előadásainknak a próbái vagy átvevő próbái is elkezdődnének, úgyhogy dübörög a ház már most az elején is.
0: Már épül a 14. Bortér a Dóm téren. A Szegedi Városkép és Piac Kft. Idén szeptember 16 és 20-a között rendezi meg az őszi bormustrát, ahol 125 borász kínálja majd a finom nedőket, de pálinka házak, vendéglátósok és kézművesek is érkeznek a városba. A szervezők a sörivóknak is kedveztek, három kézműves sörfőzde is kitelepül az aradi vértanúk terére. A látogatók szórakozásáról mások mellett Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Nika és Gájer Bálint gondoskodik majd. Újabb két embert vettek őrizetbe a NAV pénzügyi nyomozója a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. Az elkövetők egy gazdasági társaság nevében több mint 80 millió forint támogatást igényeltek dokumentumfilm készítésére. Igaz, a vállalkozás az elnyert pályázati pénzzel áprilisban elszámolt, de a film az elszámolás időpontjára valójában nem készült el. A pályázó cég valótlan tartalmú fiktív számlákat használt, amelyek egy része a pályázatot benyújtó személy tulajdonában álló társaságtól származott. A most őrizetbe vettekkel szemben költségvetési csalás, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt folytat büntetőeljárást a hatóság, ami kezdeményezte a letartóztatásokat. És végül különleges látvány fogadta vasárnap a londoniakat és a turistákat, ugyanis korgik egész sora vonult fel a brit fővárosban II. Erzsébet királynő emlékére. A négylábúak a Green Parkból indultak, majd egészen az Albert Memoriálig mentek, a tőlük megszokott méltóság teljes, de igencsak szerethető stílusban. Az idei eseménynek ráadásul különleges apropója is volt, mivel a néhai uralkodó idén ünnepelte volna 100. születésnapját. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Köszönjük szépen, Ági! 47-esen szondáztatás a Kastélykertnél, de nem elfelejteni. Vásárhely felé haladó oldalon. Aztán volt már Vásárhelyről is. Hát itt átjönnek, jönnek, mennek, szondáztatnak, jó? Tehát aki úgy gondolja, hogy nem szeretne ott állni, akkor kerüljön. Nem tudunk B-verziót.
4: Vasúti átjáról zárva van a Kábárhely sugárúton, és nagyon szépen indul meg a forgalom az Agyai út, vagy nem, bocsánat, Szőregi út, Makai út, és szerintem nem soká ott az Újhíd és Székesfehér környéke is, valamint hát minden bejövő út, ide vezető úton.
3: Ja.
4: Ez fog történni.
3: Álltok, Széchenyi teret meg átadták, Rolit hívjuk majd nem sokára. Jó, bármi info van 0630
4: 299 88 88.
3: Na és akkor rácsavarodunk a következő órára. Hó, hát ez már napindító zene, kérem szépen a Vörös Csiliktől.
4: Red Hot Chili Peppers érkezik tőlük, ez lesz a Can't Stop. Azért kemények ők is ám.
3: 7:00, jó reggelt Szeged! 8:08,
2: a napindító zene támogatója az Árcsfa Kft. Tetőt ki.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt az őrület reggel.
1: Ez a mega jó reggelt, Ági, jó reggelt, Gedzó.
0: Hello mindenkinek.
1: Jó reggelt.
0: Na, kérem szépen, beszélgettünk már itt sportról, meg még fogunk is, és akkor utána néztem ennek, mert azért kezdtem ezt az amerikai focit elmondani, hogy ez már hogy ilyen érdekesség szempontjából. Ugyanis annak idején, amikor ezt elkezdték csinálni, még ott a század elején, a múlt század elején, akkor így egy picit veszélyes volt ez a sport. Páran meghaltak a szezon közben. De nem azért, mert nagyon sokat ittak, hanem mert hát így, ez tényleg egy ilyen brutális sport volt. Viszont utána új szabályokat vezettek be, és 1906 és 1907-es évadban csak 11-11 ember halt meg szezon közben.
1: Az új szabályok
0: szerint. És a sérülések száma is meredeken zuhan.
1: Hát de most, na érted, jó van, oké, most nem halnak meg annyian, azért kíváncsi lennék, hogy hogy néznek ki öregkorukra. Sok fejsérüléstől egyébként.
0: Figyelj, azóta már van ugye agyrázkodás protokollnak hívják ezt, egy ilyen kék sátras mutatvány. Ha valaki
1: menni,
0: szeretne...
1: Igen, gratulálok, önnek agyrázkodása van, igen. És mész tovább.
0: Számoljon visszafelé római számokkal 20-tól. És hogyha nem tudod, akkor buktad, akkor kész, vége van. Szóval, hogy van a Sérülés című film, Will Smith játszik benne, ez egy igaz történet. Egy Pittsburgh játékosnak a halála kapcsán kezdték el vizsgálgatni az agyát, és ott el is hangzik a filmben, hogy egy profi játékossal középiskolától elkezdi ezt művelni rendesen, főiskola és profi éveiben hozzávetőlegesen 70 ezer ütést kap a fejére.
1: Az szép.
0: Az már úgy azért lehet, hogy egy kicsit probléma. Úgyhogy nem
1: átlag magyar iskola a 20-as évek elején.
0: Szóval, hogy szóval ez egy veszélyes sportnak lett minősítve. Azóta már nagyon sokat finomodott egyébként a dolog. Nyilván ezek a sisakok is már most nem olyanok, mint régen voltak. Régen egy ilyen bőr sisak volt. Gondolod, mit védett az? Semmit gyakorlatilag. Hajad nem szakadt ki a fejedből, de egyébként ő itt első.
1: Hát valakinek az a fontosabb.
0: Jó van. Na, hogy van ilyen érdekes sport sztori, azt nyugodtan küldjetek el nekünk SMS-ben. Na és akkor, ha minden jó megy, akkor ezt már végighallgatta a Nemes Roli, aki itt van velünk a vonalban, mert közlekedik a férfi. Szevasz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szevasztok srácok!
0: Hello! Na merre mész éppen?
2: Itt vagyok.
0: Merre vagy? Mesélj!
2: Képzeld el, Széchenyi tér, Feketeses utca, no. Itt ez le volt zárva, itt a Városháza épülete mögött, most már nyitva van. Hát azért látszódik így nyomokból, hogy valami történt errefelé, de megmondom őszintén, hogy az az óriási nagy munkálat, ami az egész nyáron így lezárás alá helyezte a Széchenyi teret, nem látom, hogy akkor a új aszfalt felületet kapott volna. Nyilván a feltárások után, mert hogy különböző munkálatok folytak itt, de egyelőre úgy tűnik egyébként, hogy valóban megnyílt, viszont a bírósági épület mellett ott még azért zajlanak felújítási munkálatok egy picike részen, ott inkább az Ebra környékén, illetve ha jól látom, most vagyok itt a Nagy Jenő utcában, akkor ott a Kárász utca és a Széchenyi tér összekapcsoló zebránál is még azért vannak lezárások. Összességében egyébként jól járható a Széchenyi tér, ami viszonylag forgalommentes.
0: Na most figyelj már, azt még ott a Városháza előtt, nekem azt jelzi a térkép, hogy még ott van egy szakasz, ami ott le vagyon zárva.
2: Így van, pont ott tartok egyébként, ott na. Le is van zárva. Ott még, hát már egy autó egyébként beparkolt oda, tehát nagyon bátor.
0: Az a művezetői, azt adjad az.
2: Vagy valami felső vezetői, de neki igen, lehet. Hát itt még néhány munkás itt van, meg itt van egy autó, egyelőre így kőpapírollóznak, de biztos, hogy lesz valami.
0: De akkor ezt én szépen meg van csinálva az aszfalt, és akkor így elmentek le, föl is van festve, minden szép.
2: Így van. Akkor... Így van. És nincs nagy forgalom benne.
1: Ez a lényeg, nem hazudtak, át van adva, át lehet rajta hajtani, be lehet hajtani,
0: így van.
1: Át lehet menni a zebrán, minden.
2: És én bejöttem, meg velem együtt sokan mások.
1: Jó, de te bátor ember vagy. Szóval.
0: Igen, és most képzeld el, a cégnek a könyvelője mekkorát sóhajtott, amikor ezt átadták az a bődöletes kötbér után.
2: Biztos vagyok benne.
0: Csinált egy ilyet, hogy köszönöm.
2: Ja, úgyhogy minden oké erre felé szerintem.
0: Jó van.
1: Köszönjük szépen.
0: Kávária sugárúton le vagyon zárva az átjáró, ott arra nem menjél, légy szíves, mert az
2: igen, a 47-es megpróbáltam, de hallottam, hogy szondáztattak, hogy megfordultam.
0: Teljesen jó csináltad.
1: Kaptunk SMS-t is, hogy a Szabadkai út felé kerülő autók már a felüljáróig ígérnek, a sor lassan halad, a 47-esen szondáztatás van, Vásárhely felé oldalon is most már. Úgyhogy hát jól indul ez a mai reggel is.
0: És még csak 7:13 van. Roli, köszönjük szépen. Hívjunk még, vagy szeretnél még közlekedni? Most ez ilyen interaktív.
2: Nyugodtan, persze.
0: Jó van, oké. Akkor csörgünk még később. Köszönjük szépen.
2: Hello.
0: Na, úgyhogy akkor az ott át vagyon adva, óvatosan közlekedni, ha bármi, ami úgy gondoljátok, hogy segíti a többi közlekedőt, az küldjetek nekünk SMS-ben. Köszönjük szépen.
3: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a többi

0: Pitbull úr, hallottuk is Néót. A Rádió 88-ban. Csuk, menj nyugodtan, intézed. Ezt lejjebb halkítom. Na, kérem szépen, közben elkezdtek érkezni azok az SMS-ek is, akik születésnaposokat szeretnének küldeni, azok is jöhetnek nyugodtan. Sziasztok, kb. 10 perc áll a Szabadkai úton a felüljáró közepéig a sor. Szerintem már a körforgalom után állhat, és alig hagytuk el. Azt nem tudom elolvasni, kitartási útat. Mona, köszönjük szépen.
1: Köszi.
0: Ugye az történik, hogy az az egyik kerülő út, és ahogy most elnézem, hát az... Na mindegy is.
1: Jó, Makai út, Szőrögi út is kezd beállni valamint.
0: Nem tudom, teljesen szokásos. Kezdem is, normális, igazából, teljesen, normális, teljesen normális a dolog.
1: Na.
0: Jó. Úgyhogy kb. Így. Tessék óvatosan közlekedni, az a biztos. És akkor mondjuk még egy időjárást is, mit szólsz, drága barátom?
1: Mondjunk egy gyorsat.
0: Mondj egy időjárást, mi fog ma történni, mit ne vegyünk ma fel.
1: 15 fok van, ne vegyünk föl semmit.
0: Az mondjuk erős lesz.
1: Hát igen, azért kell nagyon sok fényvédő, mert erős lesz az UV. 30 fokig melegszik délután.
0: De emléletileg a hét másik felőre már beesik az időjárás.
1: Na, az engem nem érdekel. Csak a mával foglalkozunk.
0: Mával?
2: Támogatta a Varga Alku Kft. Partner a biztos indításban.
0: Na kérdez, ez meg a Post Malone. Ugye postások voltak a felmenői, honnan tudjuk.
1: Nem tudok erre mit mondani, szóval.
0: Hát postások már ezekről volt.
1: Jó van. Ez a tetovált attól, nem?
0: Így van.
1: De ez jó gyereknek tűnik. Szóval nézek fel egy ilyen interjúkat, és ilyen tök jó fejcsávú, szerintem. Egy kicsit iszik, mondjuk. Mert nem láttam még pohár nélkül interjút adni.
0: De úgyis néz ki.
1: Biztos, hogy víz van benne. Nem tudom, mert nem látszik át soha.
0: Jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Rádió 88-ban az Őrület reggel.
1: Ez a mega.
0: Úgy bizony. Jó reggelt kívánok. Na és akkor játszani fogunk Neve nincs játékot. Aki szeretne velünk játszani az ilyen zenefelismerős játék, hogyha valaki még nem hallotta volna, akkor küldje a kézlabda szót SMS-ben.
1: 0632998888, várjuk a kézilabda szót, és akkor zenefelismerő játék fog következni.
0: Oké. Illetve?
1: 14 fok van, fronthatás nincsen, 30 fokig melegszik, és erős UV, úgyhogy használjunk fényvédőt.
0: Ági jön a hírekkel.
2: Támogatta a Gyomán Drődi német nyílászárógyártó és forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok, közvetlenül a gyártótól.
3: Napközben is dolgozol. Mi is?
4: Azon, hogy neked jobb legyen.
5: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezetem nem kívánja.
6: Na gyerünk mindenki!
7: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
8: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
9: Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
10: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A délalföldi zöldségforrás.
11: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
12: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
13: Motorra pattannál, autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stop Autós Iskolánál több mint 25 éve segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól, a személyautón át, egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online kresszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stop Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. stopautosiskola.hu.
14: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
15: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
16: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
15: www.plazmapont.hu.
17: Szent Café and Bistro, ahol van miért megállnod. Kávé, reggeli, brunch és nemzetközi bistro élmények a Szent István téren. Saját pékségünkben készülnek kovászos kenyereink és pékáruink, saját cukrászüzemünkben pedig tortáink és desszertjeink. Pénteken és szombaton hosszabbított nyitvatartással, vacsora ajánlattal várunk. Szent Café and Bistro.
18: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszköz vásárlásra.

0: 23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Szaftos burgerek, füstös barbecue és dögös blues. Jön a 7. Bánya Barbecue és Blues Fesztivál. Szeptember 11-12 Szőreg, Monti Sándor Park. Ne hagyd ki!
2: Új konyhát akarok, nincs vita.
3: Oké, de az ajtót is cseréljük.
2: Legyen, de egy körben oldjuk meg.
3: Megoldjuk. Kreaform. Bútorok a Bakai Lendor utcában, Kreadors, nyilázzárok a Rigó utca 38-ban. Szinte egymás mellett.
2: Fogalmam sincs, melyik volt melyik, de menjünk.
4: Higgy el, hölgyem, sokan így kezdték. Kreaform, egyedi bútor, Bakai Nándor utca, Kreadors, nyílászáró, Rigó utca 38, mindkettő a Cédrusligetnél.
5: Csempeház 2024, új termékekkel várunk, spanyol, olasz és lengyel burkolatokkal, csaptelepekkel, fürdőszobai bútorokkal, kabinokkal, kérésre akár látványtervet is készítünk. Veszed alapot? Csempeház 2024, álomból valóság, Makai út 216.
6: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wondervast is, akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
7: Napelem, energiatárolás, hőszivattyú. Mindent egy kézben.

0: tároron, de nincs ám a poháron, hanem Rózi van rajta, a láma. Így lesz a szegedi borteres pohár. Mindenki álma. Végre újra itt a Bortér, 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig a Dom téren, lámás pohárral. Bortér, minden korty megér egy misét.
1: Ez reklám volt.
2: Két kisgyermek életét is megmenthetik a 11. jótékonysági gumikacsa versenyen befolyt összegből. Idén mintegy 5,5 millió forint gyűlt össze. Márton Beatrix szervező elmondta, ebből az összegből először egy erdélyi faluból érkező 6 éves kislány Csilla katéteres szívműtétjét végzik el. Átvette aranydiplomáját az SFN Fekete Gizi, a Szegedi Nemzeti Színház társulatának Jászai Mari díjas örökös tagja 5. évtizedét tölti a színészi pályán. Kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakció vezetőjét a házelnök. Forsthoffer Ágnes ezzel arra reagált, hogy Torockai László a hétfői ülésen gyáva undorító féregnek nevezte Magyar Pétert. És égi parádékat, sárgánykészítő workshopokat tartanak, és a 100 évvel ezelőtt született Janikovszky Éva íróra emlékeznek Zamárdiban. Ugyanis szeptember 18 és 20-a között papír sárkányfesztivál tartanak a helyi Szabadstrandon. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ági, köszönjük szépen. Közben Bézsé írta itt nekünk, hogy igen, áll a sor a Szabadkai úton, mert le van zárva a vasúti átjáró is, már 10 perce vonat miatt. Reméljük, azért egy idő után elindulnak, ezt még korábban írta, illetve azt írta, hogy AC/DC-t a népnek. Hát, ha rajtunk múlna, barátom.
4: Hát, ha rajtunk múlna lenne. Mondjuk rajtam nem, mert... Na mindegy, a Bertalan híd szokásos kezd bedugulni, a Bertalan hídről levezető szegedi oldal is kezd bedugulni, valamint ugye a Temesvári körút teljesen szokásos, Székesfehérváron is szaporodik meg a forgalom, Makai út és a Szőregi út pedig, hát teljesen szokásos dolgok történnek, az is kezd bedugulni mindenhol.
3: A Széchenyi téren is jól lehetne közlekedni, ha be tudnának odáig menni az emberek, de Szabadki úton torlódnak, úgyhogy ez majd később lesz.
4: Így van, ahol botrány van, az biztos, hogy Szabadkai út, mert ott onnan nagyon sok SMS kapunk. Köszönjük szépen.
3: Óvatosan, lassan, biztosan. Jó, jó utat!
1: Támogatta az Alvás Stúdió, ágy, matraca üzlet és webáruház, mert egy jó alvás egy jó matraccal kezdődik.
3: Na kérem szépen, játszunk kézlabda, szót tessék nekünk elküldeni SMS-ben.
4: 06-32-99-88-88, zenefelismerő játék lesz, tehát kézilabda, ide jöhet ez a szó, és utána majd a szerencsést fel fogjuk hívni és játszani fogunk egyet.
3: Jön Bruno Mars, 88-ban.

0: jó feldolgozás. Iron Mafia, azóta kell egy hát itt a 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt, ez a Mega, itt van Gedzó, itt van Ági. Jó reggelt mindenkinek.
0: Mindenki itt van, kérem szépen, aki ne kell, hogy itt legyen. Itt van velünk Balázs is a vonalban. Halló, jó reggelt.
2: Jó reggelt, sziasztok.
0: Hello, felkészültél a Neve nincs játékunkra?
2: Elkészültem.
0: Jó van, oké.
1: Na, nagyon egyszerű, akkor... csak hogy a hallgatók is tudják, hogy miről van szó, mert neked már elmondtuk. Zenét kell felismerni, mondod majd, hogy vagy az éneket, vagy a zenét szeretnéd hallani, abból fogunk lejátszani neked 10 másodpercet, onnan, ahova mondod. 3.40, ugye?
0: 3.54 a dal. 3.54 a dal. Melyiket szeretnéd, az énekrészt, vagy a zenét?
2: Legyen inkább az ének.
0: Az éneket szeretnéd, akkor zenét innen ki is pattintjuk. És akkor hova húzzam ezt a jó kis kurzorkát itt?
2: Hát, legyen másfél perc.
0: Másfél perc, az úgy kb. Közepe.
1: Zenehallgató.
0: Hát ebből lehet, hogy már ki fogod tudni találni. Lássuk. Figyelj, érkezik akkor az ének rész. Mára mennyire ez az?
3: Élvezd, hogy minden rosszban van valami. Hát magad maradsz, és elszik még valaki. Élvezd, ha újnak látszik, ami marad itt.
0: Na?
3: Gondolkod túl a dolgokat, mert maradsz valami.
0: Na például, hogy ide tetted volna a kurzort, akkor biztos...
2: Ez a Kunnanyi Masszív és az Élvezd.
0: Úgy is van.
1: Honnan tudtad?
0: Ez a teljes. Bravo, kérem szépen, gratulálunk, uram.
1: Ön nyert.
2: Köszönöm szépen.
1: Mondj egy csomagot, és rádiós alajándék csomagot. Maradj vonalba, kérlek, és nem soká elmondjuk, hogy jutsz hozzá.
0: Gratulálunk, szép munka. A rádiós meglepetés az lehet az, hogy bekapcsolunk neked egy rádiót, és soha nem kapcsolhatod ki. Az például egy rádiós meglepetés, éjszaka is egy ilyen közepesen hangosan, nem tudom, a szomszédok majd mit fognak szólni.
2: Úgy szoktam egyébként is.
0: Hát akkor megvan véve. Oké, maradj vonalban, mindjárt megbeszéljük a részleteket. Gratulálunk még egyszer.
2: Köszönöm, sziasztok.
1: Köszi, hello.
0: Na kérem szépen, közlekedésében, Dániel, hogy állunk?
1: Hát minden kezd bedugulni, ahogy az lenni szokott egyébként. A Makai út, Szőregi út, a József Attila Sugár út és Ámás, Szabadkai út, Dorosmai út, gyakorlatilag minden, a Belvárosi híd még annyira nem, de az is, bocsánat, a Székelysor és a Népkertsor, valamint a Bertalan híd is. Hát így, felsőtiszapart is.
0: Ha bármi van, tessék nekünk szólni.
1: 0-32-99-88-88.
4: Támogatta a Római Akkumulátor Kft. Hogy biztosan induljon és célba érjen.

0: Ez ott az Ocean Drive, itt a 88-ban. Szép öreget kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt.
0: És hát 8 óra utánra ígértük, de hát már itt van velünk Süli Robi. Hello, Robi.
2: Hello. Kérlek, szép öreget kívánok mindenkinek.
0: Hangos, hangos neked ott az? Várjam, ezt lejjebb
2: hát, nem egy picit úgy halknak tűnik, de...
1: Várjál akkor.
0: De most, alakul. De majd te hangod.
2: Így, hibán.
0: Jó van, oké. Na, hát itt sportról beszélgettünk meg arról, hogy ki hogyan választ csapatot. Daninak nincs.
1: Nem, engem ez érdekel, hogy te például hogy választasz csapatot, kedves csapatot.
2: Én nekem sohasem a legnagyobb klubok voltak a kedvenceim. Nekem a legnagyobb kedvencem egy londoni kis csapat, a Charlton Athletic.
1: Na és ő hogy jött?
2: Hát úgy jött, hogy olvastam a Nemzeti Sportban 1984-ben, hogy megszűnnek, képzeld el. És talán megcsináltuk Szegeden a Charlton Szegedet. Tehát ez mind a mai napig létezik. Gyerekkorunkban volt egy gyerekcsapatunk, és akkor utána mi elkezdtünk a Csanádi utcában, ott a trolli végállomásnál futballozni, és ez lett a klubunk neve. És körülbelül olyan 6-7 év múlva jöttünk rá, hogy nem szűnt meg. De hát akkor nem volt internet, hát újságban olvastál csak. És azóta hát ugye tudom a történetét, többször is voltam kint náluk mérkőzésen. Képzeljétek el, tavaly pedig egy nagyon kedves barátom, aki Barcelonában él, elment egy ilyen angol túrára, hogy klubokat keresett fel, és elmesélte, hogy Szegeden van egy ilyen szurka, és küldtek nekem képet is, képzeld el. Hát ez nagyon szép, egy múzeumi képet küldtek nekem a Chartonosok.
0: Ezt a sztorit én tudom, mert hogy beszéltünk erről az ember podcastban.
2: És most második ligában vagyunk, de még az előző idényekben a harmadik ligában szerepeltünk, tehát teljesen voltunk Premier Ligások is, 2007-ben búcsúztak a legmagasabb osztályt, után szépen mentünk lefele. Most nagyon jól kezdtük a bajnokságot, mert még a múlt héten az elsők voltunk a Championshipben, most visszaestünk, mert kaptunk
0: egy meccset.
2: Stoke-tól kaptunk egy 4-est a hétvégén, és így a 6. helyre visszaesett. De így választottam egy kis csapatot.
0: És akkor a Hajduk az hogy?
2: Hajduk az pedig úgy lett, hogy régebben ugye a Jugó 1-et és Jugó 2-t néztük. Jugó nem csak a rajzfilmeket, meg Szándokánt, meg ilyen filmek is voltak, ugye, megnéztük a Popeyt, a rajzfilmeket, hanem a meccseket is, a kosár, a kézilabda, a futball, és nekem mindig tetszett, hogy úgy jött be a kamera splitből, amikor Hajduk meccset közvetítettek, hogy a tengerről. Ma Poljud egyből a tenger partján van, és mindig mutatták a tengert, és utána bejött ebbe a kis kagyló formájú stadionba, ugye egy kagylót formálsz, és utána pedig ilyen fehér pólóban voltak, és ilyen tengerkék gatyában, és akkor ők lettek a kedvencem. Meg nagyon jó kis csapat.
0: Ez mikor volt?
2: Hát ez a 80-as évek.
1: 80-as évek.
2: Pont a múlt héten halt meg egy nagy legendájuk, Ivan Gudej. Okay, nagyon, csak a Hajdukban játszott, képzeljétek el, 333 meccset, és a Real Madrid leigazolta volna, és szegénynek máj betegsége volt, és abba kellett 26 évesen hagyni a futballt. És egy legendája a klubnak.
1: 26 éves.
2: De imádom őket, mert ott meg mindig teltház, és olyan hangulat, hogy ez valami félelmetes.
1: Tehát 26 évesen hagyta abba, és addig 333
2: meccset játszott a Hajdukba, ja.
0: Az menő.
1: Hány évesen kezdtek?
2: De legenda. Hát nem, ő 18 éves korában az a csapatban volt.
1: Az mondjuk kemény.
0: Az menő. Jugó kettőről jut eszembe, hogy mi általában jöttünk nekem apajágon nagyszülők tompaiak, és jöttünk mindig ott a Kelebi a környékén, és semmi más nem lehetett fogni, csak a ezeket a csodatos. És jöttünk vasárnap, amikor forduló volt.
2: Igen.
0: És akkor az történik, hogy bemondja az emberünk, hogy és játszott a nem tudom melyik csapat a másikkal. Összeállítás. Szannamics, Minics, Stelanovic, Pranovic, Strilic, Krinic, Popovic, a két játékvezető, vagy három játékvezető, Jaramic, Minics és Strilic. És itt nem volt olyan ember, akinek nem csíny volt a vége. Tudod, ülök 8 évesen, hogy ezek miben vannak? Tehát nem lehet más nevet adni.
2: Nem ott csak
0: vagy,
2: a Jugó 1, Jugó 2-t lehetett fogni, hanem a Novi Sadot, ott pedig magyarul közvetítették a meccseket, és volt egy Burány Endre nevezettű riporter. Én nagyon kedveltem, ő például mondott ilyet is, hogy és a partjelzőcske lengeti a zászlócskáját. Les! Tehát ilyen vajdasági stílusban nyomta a horvátok, meg a Dražen Petrović neked Dražen nem kell mondani, hát a legnagyobb legendája volt ugye a horvátoknak, meg a jugoszlávoknak kosárlabdában, sajnos már nem él, és kiadott van Bizicert, és ezt mondta, mit csináltál Petrović?
1: És a kedvenc foci csapatodnak van közvetítése minden? Tehát ez...
2: Lehet minden, hát összefoglalók egyből, ott vannak ugye minden mérkőzést, a mai világban már gólokat látod. Különben eszméletlen jó az instájuk, tehát nagyon jó videókat készítek, nagyon ötleteseket, a Hajduknak is nagyon jó van, de a Chartonnak kiemelkedően jó videókat készítek, tehát mindent látsz már a mai világban, tehát igen.
0: Igen, hát az egyébként, amire, hogy akkor egy fél mondat erejéig térünk vissza erre, hogy tényleg az ember régen, én próbáltam nézni NBA-t a 90-es években, ugye az történt, hogy mondjuk reggel beszámoltak egy olyanról, hogy mondjuk nyert a Chicago Bulls, de hogy így...
2: Semmi.
0: semmilyen információnk nem volt.
2: Nagyon nehezen jutott el, igen. El se tudják képzelni az emberek, hogy...
0: És akkor ez a Hajduk is úgy volt, hogy te aztán itt kimentél meccsre, vagy az csak...
2: Hát az a szerencsém volt, utána ugye a rádiót is hallgattuk, a Studio Trit, még régebben Szabadkán. Ugye ott volt magyar slágerlista, angol slágerlista, amerikai, meg hát természetesen jugoszláv slágerlista is. A zenéjüket is imádom különben. Hát a Bielo Dugmen állam a number one. Imádom őket. Fehér gombe.
0: Tényleg?
2: Aha, nagyon.
0: Ez teljes őrület egyébként.
2: Igen.
0: Ez a horvát öntudat, hogy bármi...
2: Most a régi hallgatók, akik a 80-as években néztük a tévét, néztük, hallgattuk a rádiót, hogy nem voltak akkor kereskedelmi rádiók ugye Magyarországon, akkor mi ezen nőttünk föl. Uh-huh. Ezen nőttünk föl.
0: És akkor mondjuk a Hajduk eredményeket, mondjuk azt a 80-as években, azt mondjuk hát újságból, vagy
2: tévékben minden. Hát utána azért volt egy időszak, amikor ugye nehezebben jött, meg hát szerencsére, amikor nyaraltam, akkor mindig megvettem a Sportski Novostit, azt mindig olvastam.
0: Óriás őrület. Jó van. Várja, meg kell néznem, mert nem tudom még itt ezt fejbe, hogy hogy állunk.
1: Tartunk
2: meg. És mindig egyszer megkérdeztem a Lázár Kukicstól, csináltunk ilyen 5 kérdést a Pik Szegednél. Coca-Cola, vagy Kokta, or Cipiripi.
0: És mit mondott Kokta?
2: Cipiripi.
0: Cipiripi nem áll. De. Oké, ha valaki nem tudná, a Kokta az egy üdítőital, egy ilyen...
2: Szlovén.
0: Szlovén üdítőital, ami ilyen...
1: De olyan, mint a kóla, nem? Tehát egy ilyen
0: olyan
1: kóla
0: kólás, jó, olyan, mint igen. A szlovákoknál a kofola.
2: Jobb.
0: Hasonló, igen. Jobb. Szóval ez nem is tudom, milyen gyógynövény ez tudsz, olyan, mint hogyha egy alkoholmentes jéger kólát inná.
2: Már cukormentes is, és most csináltak már szőkét is. Van narancsosban is, igen.
0: Tényleg? Aha. A cipiripi meg az meg magyarókrémes csoki volt gyakorlatilag.
2: Jó édes.
0: Azt a másik pedig, amit én ismertem egy gyerekkoromban, az pedig ez a hajó volt rajta, és valami rumpuncsos. Nem vagy valami megy, konyak megy, vagy nyugodtabban. Ilyen megyek voltak az alján, igen. És valami hajó volt rajta.
2: Most nem jut eszembe a neve.
0: Nem tudom, valami alkoholos termék volt. Jó van, na, megyünk azért a pikről is beszélgetni fogunk.
2: Jön,
0: majd,
2: jön majd Benji, nem sokára itt van. Jó, és hoz ajándékot, nagyon komolyat.
0: Őrület. Oké, BTS-re megyünk tovább.

0: Dynamite, itt a 88-ban jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt.
0: Ági érkezik friss információkkal.
1: Jelen pillanatban 17 fok van, 30-ig fog melegedni, erős ez az UV. Fronthatás nem várható.
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
3: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség, akkor sokba kerül. Hát nem! Cherry modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik. Cherry Linártech a Szeged Plázában. Várunk, mert létezik. Finanszírozás minimum 30% önerővel maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
6: Köszöntjük a szivattyúk világában! Agrofluvius Kft. Szivattyúk, csőbúvár szivattyúk, felszíni szivattyúk és frekvenciaváltók kis és nagy kereskedelme. A Cortex Viz szivattyúk elsődleges magyarországi forgalmazója. Kérjen ajánlatot, vagy keressen bennünket! Zákány szék, Dózsa György út 33, agrofluvius.com.
7: A szőlő érik, a vesző hajlik. A csillagösvény labirintus mosolyszürete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik ópusztaszeren. Családi program vetélkedők, színes zenei és gasztro programok egy helyen. Vár a világ harmadik legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosolyszüret szeptember 12-én a Csillagösvény labirintusban.
8: Most kezded a sulit Szegeden? Vagy már évek óta igazi parti arc vagy? Bármelyik is illik rád, neked is ott a helyed a Campus Gólya partiján. Ahol Rádió 88 DJ-kkel, italpromóciókkal és az évkezdés legkomolyabb buliával várunk benneteket. A lemezjátszóknál Timo, Corvin és Peter Loner. Írd be te is! Campus Beer & More, szeptember 11, péntek este 7 óra. Téged is várunk!
9: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
10: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sálosi utca 11.
3: Ez reklám volt.
11: Szeged kutatói életéhez csatlakozhatnak a Délalföld legjobbjai. Idén is meghirdették a Délalföldi Innovációs Díjat, amelyre olyan fejlesztésekkel lehet pályázni, amelyek valamilyen újdonságot képviselnek és a gyakorlatban is hasznosíthatók. A pályázatokat szeptember 30-ig lehet benyújtani gazdasági társaság, valamint természetes személy kategóriában. A döntést szakértő zsűri hozza meg, a legjobbak pedig Möbius szalagban vagy pénzjutalomban részesülnek. Hofmann Judit, a Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke a pályamunkák témáiról beszélt.
12: Pályamunkák lehetnek sokfélék, például mesterséges intelligenciára épülhetnek bizonyos fejlesztések, vagy lehetnek az egészségügyi, gyógyszeripari innovációval kapcsolatosak, agrártechnológiai megoldások, új gyártási folyamatok bemutatása szerepelhet benne, szoftverek kifejlesztése, üzletileg hasznosítható technológiák fejlesztése.
11: A gyermekkori cukorbetegség ellátásának családokra nehezedő terheit vizsgálták a Szegedi Tudományegyetem kutatói. Az általuk kidolgozott módszer szerint ezek magasabbak lehetnek a korábban becsültnél, mert figyelembe veszik a kezelés elvégzéséhez szükséges háztartási munkát. Arra hívják fel a figyelmet, hogy a betegség gazdasági és társadalmi következményeit a hagyományos költségmodellek nem képesek teljes mértékben megragadni. Megemlékezéssel és miniszterelnöki felszólalással kezdődik ma az országgyűlés ülése. A parlament megválaszthatja a független közmédia testület tagjait és elnökét, valamint elkezdi az idei költségvetés módosításának vitáját. A határozathozatalok között a parlament dönt a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények, továbbá az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat módosításáról is. És végül a brit uralkodó nem engedi, hogy fia és menye Harry herceg és Meghan Markle visszatérjen a királyi család tagjaként korábban ellátott hivatalos munkájához. Harmadik Károly király és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia és amerikai felesége 6 évi távollét után augusztusban költözött vissza az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába 2 gyermekükkel. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen az infókat. Közlekedés ügyek, hát nem nagyon kell mondanom, főleg azoknak, akik a Szabadkai úton haladnának befelé, de nem nagyon tudnak, mert hogy ott torlódás van, de ez csak amiatt történik, mert a Kávária-Sugárjúti vasúti átjárót lezárták.
1: Egy-két dolog változott egyébként, például a Bertalan híd, az új híd egészen jól járható most már, viszont a Belvárosi híd kevésbé, és a Felső Tiszapart is be van dugulva, viszont a Szőlőgi út, ahogy látom, egy pici levegőhöz jutott.
0: És szerintem most kellett volna hívjuk a Rolit, mi?
1: Lehet, hogy kellett volna.
0: Hívjuk föl?
1: Hívjuk föl.
0: Semmiből nem tud, figyelj. Ha már így, akkor így ki is vettem ezt a adásból.
1: És addig elmondom azért, hogy a Boldogasszony sugárúton és a Tiszalajos körúton is van, oda a 23 Mátyás rakpartra vezető úton is vannak fennakadások. Gyakorlatilag mindenhol, ahol dugó szokott lenne városban, ott ismét van. Kávária sugárút, Dugonistér környéke is ilyen.
0: Megsértődött, nem veszi föl. Halló! Halló! Halló, férfi, adásban vagyunk.
1: Adásban
0: vagy. Mondjál valami jót.
4: Képzeld el, itt vagyok a Széchenyi tér környékén, zökkenőmentes a forgalom, nagyon szépek az új felfestések, egyelőre annyi parkolóhely van, hogy én ilyet még nem láttam a Napfényvárosában, soha életemben, és már egyébként a téren is dolgoznak, itt az őszi munkafolyamatok is kezdetét vették, tehát
1: azt egyelőre itt a belvárosban
4: minden jól működik. Nem, azt én kezdtem el, de aztán rájöttem, hogy én ehhez nem értek, úgyhogy inkább azzal foglalkozok, amelyhez értek. Úgyhogy itt benne a belvárosban, itt mozogtam, és akkor próbáltam a Széchenyi térre kapcsolatban megkérdezni itt az embereket, hogy mekkora galibát okozott ez. Itt komolyabb fennakadás nincs. Valószínűleg, hogy egyébként a belvárosi hídon sem, mert arra felé is jártam, és nem tapasztaltam semmi olyat, ami bezavarna a forgalomba.
1: Most teljesen pirosnak mutatja, de hát ez...
0: Hát ez mindegy is, akkor már most...
1: Mindegy, neked hiszek.
0: Oké, én is neked hiszek.
4: Mindig.
1: Neked hiszek.
0: Azt valaki befestette. Jó van. Drága férfi, köszönjük szépen a munkádat. Maradj el is.
4: Nem, én köszönöm. Szavaztok.
0: Puszi lár, csau. Jó, ha bármi esetleg van, 0-30.
1: 299-88-88.
3: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
0: Kérem szépen, megindul a BL-be a Pix Szeged erőteljesen, úgyhogy erről fogunk beszélgetni hamarosan vendégeinkkel, előtt azonban zenélünk, érkezik Ray Dalton.
1: És a Blood Running, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra van.
0: Kereken, jó reggelt!

0: Maroon 5. Ezt így mondják németül? Nem tudjuk. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Rádió 88.
1: Benne pedig a Mega, jó reggelt.
0: Jó reggelt, megérkeztek vendégeink. Itt van Süli Robert, akinek már hallottátok a hangját, de becsatlakozik hozzánk Szilágyi Benjamin. Szevasztok, urak!
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Benjamin-nek is jó hangja van.
0: Nézzük meg!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Ha, ne, ne viccel, egész jó. Egész jó,
1: annyit tisztázunk, hogy Benjamin játékos, Robi pedig nem.
0: Igen.
1: Gyorsan.
0: Még nem.
1: Csak a titulosokat tisztázzuk.
3: Okay. De bármikor becsinálni.
0: És akkor még mielőtt itt rátérnénk a píkre. Én hoztam neked, Robi, két ajándékot.
2: Nem mondod, mit
0: hoztunk ajándékot.
2: Mit kaptam?
0: Parancsa, kérlek, ez egy kamillatea. Majd mindjárt rá kell jönnöd, hogy miért kapod, illetve kapsz egy gofrit is.
2: Azt a mindenit.
0: Szerinted miért kapod ezeket?
2: Hát, tudja, anya, olyan, nem tudom elképzelni.
0: Okay. Szóval az van, hogy a teába 25 filter van, a gofri meg 25 deka.
2: Az szép.
0: Gratulálunk. Köszönöm innen szépen. Is, mert hogy azt
2: ez
0: tudni
2: óriási.
0: Kell, hogy...
2: Jó lesz, hát.
0: Hogy jó, Robi 25 éve van a Piknél, úgyhogy... Hát gratulálunk, illetve még egy 25-öst azért rakjál hozzá.
2: Hát az már nem lesz, gondold el.
0: Miért?
2: Hogy néznék ki? Hát akkor már 80 pluszos leszek.
0: Hát ez csak egy szám. Jó, úgyhogy ez a 25-hoz gratulálunk. Figyelj, a te a lenyugtat a amabból, meg van egy kis vércukor, majd látjuk, hogy mi van.
2: Nagyon szépen köszönöm az ajándékot.
0: Na viccelj. Tudod, milyen nehéz volt találni a 25-öseket?
2: Komolyan, kerested?
0: Boltban már hülyét kaptak tőlem, hogy fizesse már ki, amit megvett, az haladja. Oké, szóval gratulálunk.
2: Köszönöm szépen.
0: 25 év. Az egy rendes szám.
2: Ja.
1: És mi a pontos megnevezése? Sajtófőnök?
2: A sajtófőnök. Sajtófőnök.
0: Jó, de mellette official azt speaker? Vagy
2: hát nem, meg nem, azt szokták mondani, hogy itt a hangos bemondó. Hát mondom, az a vonatállomáson van, meg a buszpályaudvaron. Itt
0: meg
2: a hangos
0: strandon.
2: Bemondó.
0: Néztem nyáron, egy 5000-esé bármiben tudsz mondani a Balatonon, hogyha úgy van. Szóval, ha hangos bemondóba kell, akkor...
2: Fiatalkoromban volt egyszer a Szújéban, lent voltunk barátokkal, lelógtunk, és akkor bemondották, hogy Csüli Robertet a barátnője várja a főbejáratnál.
0: De ez tök király, ezt nem imádtam annak ide. Oké, na te kanyarodjunk rá arra, hogy elindult a bajnokság, és holnap után pedig már a BL is elindul.
2: Hát erről Benji beszéljen.
1: Benji, igen. Akkor beszélj erről.
3: Igen, az első.
0: Akkor mi lemegyünk kávézni, hajrá!
3: Igen, okay. Az első hazai BL meccsünk következik. Tényleg mindenki várja, már hosszú volt a felkészülés. Szóval remélem, hogy minél többen kilátogatnak, és együtt tudunk egy nagyon jó mérkőzést játszani, és remélem, hogy itthon tartjuk azt a két pontot.
0: Oké, ilyenkor mindig van egy ilyen cél kitűzve, hogy akkor az egy Final Four, ez egy, hogy állunk most BL ügyben?
2: Hát ilyenről szerintem először jussunk tovább a csoportba, igaz, Benji? Ez a legfőbb cél, hiszen átalakult a bajnokok lége, négy fős csoportok vannak, ugye eddig jóval több meccset kellett játszani, most viszont minden meccs éles meccs.
3: Igen, most teljesen új lebonyolítás van, tényleg minden meccs élethalál, és egy nagyon jó csoportba kerültünk, tényleg nagyon jók a csapatok, és nehéz lesz tovább jutni, de meccsre készülünk, és tényleg mindig a következő meccsre fókuszálunk, és az a feladatunk, hogy ott nyerjünk.
1: De jól láttam, akkor 24 csapatosra bővült, ugye?
2: Igen.
1: De ez
2: igen.
1: Nem azt jelenti, mint mondjuk
2: 64 most... fős csoportok lettek,
1: de
2: igen.
1: Ez nem az, mint a futball VV-n volt, nem. Most egy kicsit higul az egész.
2: Higul is, de azért visszajönnek olyan tradicionális csapatok, akiknek azért komoly múltja van, egy Várdár Szkópje, Mennyeszkópjeban. Ott azért még rágyújtanak meccs közben.
1: Az a jó.
3: Partizán
2: Belgrád. Tehát én most elkezdtem mondani azokat a csapatokat, akikről beszéltünk. Tehát ez itt van a célja. Tehát itt azért vannak olyan csapatok, akik komoly tradícióval meg bekerült a Montpellier harmadikként, egy Melsungen német csapat. Tehát azért ez egy kő, nem higult úgy föl a mezőn, tehát semmiképpen. Inkább azt mondom, hogy vannak veszélyes csapatok. Igaz, Benjim?
3: Igen, tényleg amit elmondtál, hogy ha idegenbe mész, akkor nem tudod, hogy mire várhatsz, főleg ilyen szurkolók előtt.
1: És okay. ki az, akit te személyesen legjobban fél?
3: A csoportba?
1: Igen.
3: Igazából senki a Sporting az egy kemény ellenfél, de tényleg, mondom, meccsről meccsre készülünk, és először a Krisztiánsztad.
0: Uh-huh. Tehát akkor az van, hogy mindig a következő meccs.
2: Okay. A Sporting nem csak futballcsapat már a világban, hogy mindenki a Sporting Lisszabont az azzal azonosítja, általában. Hogy egy nagyon jó csapat volt, és valamikor Cristiano Ronaldo is ott futballozott.
0: Nem ismerem.
2: Hanem most a kézlabdában is ezért topnak számít, és hihetetlen gyorsak. Rengeteg jó játékossal. Azt tehát az úgy mennek, mint a golyó.
0: Mondtad, hogy hosszú volt a felkészülés. Ez hogy képzelje el egy átlag halandó? Vége van a bajnokságnak, a tavainak, ott nektek van egy valamennyi szünet,
3: Igen, volt egy 4 hét szünetünk, de az erődíti edzőnk azért kiadta a programot, szóval volt kondi és futásedzés is a szünetben.
0: Tehát ez azt jelenti, várj, bocsánat, hogy szabadba vágok. Tehát ez azt jelenti, hogy te elmész nyaralni, nem tudom, Kuala Lumpurban, most csak mondtam valamit.
2: És akkor majdnem, ott... majdnem arra járt.
0: Tényleg? Na, szóval, hogy ott vagy Kuala Lumpurban.
1: Szelidító.
0: És akkor... és akkor neked ott le kell futni, mit tudom én, valamennyit, és akkor ezt igazolnod kell, föl kell menni videóra, nem tudom, tehát ez hogy néz ki ez az erőnléti rész?
3: Nem, azért saját magadért dolgozol, szóval...
1: Na, jó van.
3: Nem kivonatva szóval, igen. A munka, és tényleg mindenki becsületesen elvégzi, és utána pedig már elkezdtük a felkészülést, és tényleg napi két edzéseken vagyunk túl, és most már ki voltunk éhezve az első BL párharcra.
1: Jó, akkor hosszú ez a, tehát mondtad, hogy hosszú felkészülés, oké. Mondtad, hogy ki vannak adva a feladatok, mindenki becsülettel elvégzi. De nincs olyan egyébként, amikor mondjuk vége az idénynek, és van egy olyan szusszanásnyi idő, amikor azt mondod, hogy na most azt fogok csinálni, amit én akarok. Tehát mondjuk elmész egy kerti partira, megiszol 3 sört, meg bevered a 2 pacalpörköltet. De most komolyan kérdezem, tehát én nem tudom, hogy zajlik egy élsportoló élet, a fogalmam sincs.
3: Nem ilyenkor, amikor vége a bajnokságnak, azért mi és el tudunk lazulni, na. És tényleg ki tudunk kapcsolni. Robival szoktunk járni teniszezni, és...
2: Mi lett az eredmény? Mi lett az eredmény, kérdezzetek már?
3: Azt hagyjuk a legutóbbi, de...
2: Az öreg a fiatal.
1: Szóval Robi hányszor vetett téged a szabadidődben?
2: Nem, tavaly megvert, tavaly ügyes volt.
3: És tényleg utána mindenki azt tudja csinálni, amit akar, de ezt reggel leszoktuk tudni. Ezt a kondit, ezt
1: gyors berugás. Mindenki csinál, amit akar reggel.
3: És utána meg tényleg...
2: Úriember 11 előtt nem iszik, tudjátok.
1: Valahol él van
2: már. Buk. Igen. Hát igen, én szoktam mondani, London vagy görög idő szerint jól járunk. Igen, az előrében 1 órával.
3: És utána meg a nap hátra levő részében pedig azt csináltok, amit akartok.
0: Oké, és akkor ez amikor rákészülés van egy konkrét csapatra, akkor ott megy a videózás, gondolom. Ezért igen. Hogy néz ki már? Mert én ezt úgy...
2: Szételemezik
0: ezzel. Na, ezt akartam kérdezni. Mert hogy ez alapvetően, aki nézett már ilyet, vagy látott valaha, az tényleg úgy nézett ki a régi időkben, hogy tényleg beültek egy ilyen tévé elé, ott ültek kézilabdások, ráadásul mind alacsony, ugye, meg kis igen. Darab, ültek benne ilyen székeken, és néztek az egy monitort ilyen félcseszlovák módon, hogy ez már most
2: hát
0: hogy néz ki?
2: Hát és akkor még videókazetták.
0: Azt mondom, igen, hozta a videókazetet az ember, berakta.
2: Most már összevágnak mindent, tehát jeleneteket vágnak össze nekik.
3: Igen, össze van vágva minden most is.
1: De ilyen tarantinosan, nem, hogy nem sorban van, hogy össze-vissza keverik.
2: Nem, hanem van benne.
1: Az időrend nem ugyanaz.
2: Van a támadásról, védekezés, tehát itt teljesen, és nagyon rövidekek.
0: És ez pozíciónként van? Tehát azt mondod, hogy mondjuk egy beállósnak van külön, és akkor arra van ez, vagy ez hogy néz ki? Hát
3: nem, a csapatnak van közösen tényleg.
0: Tehát ez mindenki nézi, és akkor azt mondja, aha.
3: Igen, tehát
2: van füzet, mint az iskolában. Jegyzetelnek, mindent írnak.
0: Nagyon helyes.
3: Igen, muszáj, mert nagyon sok információ van, tényleg a mester sok újdonságot talál ki a adott mérkőzésre, meg a következő mérkőzésre, szóval sok új figuránk van minden mérkőzésre, de most is megyünk, majd 9:30-tól lesz 1 órás videó, utána meg másfél-két órás edzés, szóval kőkeményen készülünk.
0: Jó, van még 1 millió kérdésünk, ezzel jövünk vissza a pillanatokon belül, jön a The Motos.
2: És készüljetek, mert hoztunk meglepetést. Nagyot.

0: TS-tóikat hallottuk itt a 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8-18 van.
1: Jó reggelt.
0: Továbbra is vendégeink Süli Robi és Szilágyi Benji. Vagyunk ilyenbe, vagy Benji Szetlek?
2: Persze.
0: Oké, okay, jó van akkor.
1: Hát ez a becenőbe szeretett, hogy így jönnek be valaki.
2: Hát, én mondom, amikor gólt le, akkor is, hogy Benji, Szilágyi Benji. Tehát úgy megy mindenki. Még a szurkolók is úgy zengik a nevét.
0: Oké, okay. No, BL mérkőzés előtti hogy néz ki a napotok? Tehát az ilyenkor ilyen aktív pihenés, már csak tényleg mentálisan rákészülni a dologra, ott még van-e valami edzés, ami mondjuk ugyan taktikai, hogy itt kicsit jobbra, kicsit balra, te átmozog, stb.?
3: Nem, a hazai meccsek előtt pihenni szoktunk, tényleg mindenkinek megvan a saját rituáléja. Én el szoktam menni egy 15-20 percet sétálni, zenét hallgatok, még megnézem a kapusedzőnk, össze szokott állítani egy videót a kapusokból, és azt még meg szoktam nézni, utána ebéd, egy kávé, és utána már
2: nagy kávé, hatalmas kávé.
0: Nagyon helyes.
2: Szereti. Nagyon helyes.
0: Minőségét... Kaptál kávét most?
3: Nem.
0: Jobban jártál. Jobban jártál ide. Szóval...
1: ha szereted a kávét, de nem az itten itt fogod inni.
0: Oké, és akkor ezt mondtad, ezt a kapus dolgot. Tehát az ember ott, amikor már támadás, akkor te már tudod ott fejbe? Tehát ott mennyi időd van neked kitalálni azt a levegőbe, amikor az ember ott, hogy akkor most akkor a ficakot lőjem erre, amarra, mert hogy közben gondolom valószínű, hogy fejbe van az.
2: Nagyon jó kérdés.
0: Köszönöm szépen. Hogy fejbe van az, amit mondtál, hogy a kapus, tehát hogy össze van állítva az, hogy kinek hova lehetne lőni, de ott töredék másodperceid vannak a levegőben, kitalálni azt, hogy hova helyezkedik a kapus, hova fog majd nyúlni, ez ilyenkor hogy áll össze?
3: Igen, ez tényleg egy jó kérdés. Igazából a videóból szoktam felkészülni, hogy tényleg melyik kapusnak milyen mozdulatai vannak, és tényleg ott egy másodpercem van eldönteni, hogy mit lőjek, vagy mit mutassak be, és hova tegyem el, szóval ez ott döntöm el.
2: A világ egyik legjobb kapus, hogy most Magyarországra igazolt a másik csapat, azt tudjátok, aki
0: Szegeden mondjuk. Nem mondjuk én.
2: Igen. 8-8 volt a szuperkupa döntőn neki. Így kielemezt? Ezt meg akartam kérdezni. Ennyire tudtad, hogy mit fog csinálni? Nagyon, nagyon becsaptad.
3: Igen, azért kaptunk róla egy tényleg egy 10 perces videót a világ legjobb kapusából, és tényleg megnéztem egy párszor, és azért megvoltak azok a helyek, amiket ki tudtam használni, és góra tudtam váltani a helyzeteimet.
0: Őrület.
1: És ők is készülnek belőletek, ti készültök belőlük. Ha mindenki jól fölkészült, akkor nincs gól az egész meccsen.
0: Hát vagy döntetlen.
1: Vagy döntetlen. Akkor vége? Tehát akkor nem történik semmi a világ.
2: De tudjátok, hogy régen, amikor a kézlabda elkezdődött, akkor ilyen 6-5 meg ilyenek voltak az eredmények, és most meg ilyen valamikor 44-42. Tehát és 6-5 fél időben 3-1.
0: Ez egy kellemetlen vízilabda eredmény.
2: Fél időben 3-1. Tehát,
1: egyébként a kérdésem az valahol komoly. Tehát, hogyha mind a ketten jól fölkészültök egymásból, akkor te tudod mondjuk, hogy mit tudom én, egy jó felsőt nem védi, te oda, akkor ő meg tudja, hogy te oda fogod lőni, amit ő nem véd a videók alapján.
0: Hát azt szerintem gondolom a védekezésen múlik, nem? Ott majd el.
3: Védekezésen is, meg azért elfáradsz a mérkőzés közben, meg 200-as a púzusod.
1: Hát jobban szóval... kéne felkészülni most, nem azért, de nem teniszezgetni szabad időt beért.
3: Szóval gyorsan
2: futott ott is rendesen, egyik sarokból a másikba.
0: Na, szóval akkor, és akkor ilyenkor megy az esélylatogatás, gondolom. Hogy akkor ezt, oké, persze nyilván nyernünk kell, vagy legalábbis ez a cél, hogy ezt a két pont akkor itthon maradjon. Ilyenkor mennyire, mekkora nyomás kívülről? Tehát, hogy oké, az ember felkészül, amit tud, odarakja, de hogy mekkora ez, hogy itthon játszik az ember, azért gondolom az aréna tele lesz, hogy így ilyenkor ez a külső nyomás, az ilyenkor hogy van? Mert nyilván egy bajnoki mondjuk elmentek idegenbe nem tudom hova, ahol a csarnok is egy 500 fős, és akkor ott játszotok egy meccset, gyakorlatilag szerintem a szurkolók hangjára nagyon lehet hallani, csak azért, hogy nyikorognak a cipők, meg a sporia, hogy belefúj, és akkor itt csak megérkezik az, hogy ott van 8000 ember, és akkor üvölt.
3: Itt Szegeden mindig nagyon jó a hangulat, és tényleg mindenki imádja a szegedi szurkolókat, és tényleg nekünk egy felüdülés itthon játszani minden mérkőzésen, és minket csak ez buzdít, hogy tényleg ennyien kijönnek a mérkőzésre, és tényleg annyi feladatunk van, hogy arra kell koncentrálnunk, hogy melyik játékos áll velünk szembe, ki a kapus, most milyen figurát játszanak akár, amikor védekezésben vagyunk, szóval szóval nagyon sok dologra kell koncentrálni, szóval a legutolsó sorba figyelünk az ilyen bekiabálásokra, vagy ilyen dolgokra.
0: Jó, tehát inkább spanol, mint nyom.
3: Igen, inkább spanol.
0: Oké, azt még gyorsan megkérdezném, amielőtt a Dani is kérdez. Jó, figyelj, majd itt lesz ilyen fél, mikor nekem ennyi? Kérdésünk van mindig. Nekem az a kérdésem, hogy amikor az ember tévében is látja azt, hogy egy kiérezett helyzet van, időkérés, tényleg ilyen egy gól van közte. Mester időt kér. Majd fog egy ilyen táblán rajzolja a dolgokat, hogy te átjössz szemre. Ilyenkor, amikor az embernek 200-as a pulzusa, van még ez a spanolós vagy nyomós valami, mert hogy ott 8000-en üvöltenek, akkor te, hogy ezt tudod a koncentrálni az ember? Tehát, hogy azt mondja, hogy itt akkor nekem itt várja, itt kell csinálni egy blokkot, közben a másik átszat, de ilyenkor tud figyelni az ember, mikor ilyen mindenféle hatás éri egyszerre?
3: Igen, ilyenkor amúgy lelassul az idő, vagy én úgy érzem, hogy tényleg az a legfontosabb, hogy az edző mit mond, és az adott időkérésnél mit kell csinálnunk, szóval az a 6-7 játékos odafigyel, és tényleg arra az egy adott támadásra koncentrálunk.
0: Őrület.
1: Nagyon szép diplomatikus válaszok, mert tényleg ilyen nagyon profi válaszok voltak, de én most tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy te először bementél, és úgy játszottál, hogy 8000 ember volt az arénában. Akkor mit éreztél? Tehát most jöhetsz nekem itt, hogy jaj, igen, minden ilyen, hagyjad már! Hát érted, én csak statisztáltam a Szegedi Szabadtéren, és amikor először kisétáltam 4000 ember elé, úgy be voltam szarva, mint az állat. Pedig csak statisztáltam, semmi nem múlt rajtam, az ég egyet a világon.
3: Nem, én imádom tényleg, hogy minél többen vannak és szurkolnak nekünk és néznek minket. Én ilyen típusú ember vagyok tényleg, hogy engem ez spanol és dob. És tényleg az első mérkőzésen is azt hiszem a Borg ellen volt az első hazai BL gólom, és tényleg hatalmas.
2: Csak a Landinnak lőtte. Tudjátok, ja, hogy Niklas Landinnek, az a másik legjobb csapat.
0: Második legjobb kapus.
2: Igen.
3: Szóval ez csak spanyol.
1: Tehát az adrenalin az rád igazából jó hatással van.
2: De ő családi vonalból hozza ezt, szerintem az édesapját örökölte. Ő egy ilyen nyugodt, nagyon kiegyensúlyozott ember. Elmondhatjuk a származását? Elmondhatjuk. Orosz származású.
1: Ja, jó van.
0: Akkor mindent értünk.
1: Akkor meg vagyunk.
0: Te meg egyébként is szegedi vagy alapvetően.
3: Igen, Szegeden születtem. Saját nevelésű
0: játékos. Saját nevelésű játékos, ezt amit szoktak kimenni. Oké, srácok, hoztatok nekünk valami ajándékot állítólag.
2: Benji, elindítom a videót, jó?
0: Jó,
2: Benji, elmondod, mit hoztunk?
3: Két éves szezonbérletet hoztunk, és nektek, szóval ezt egy nyereményjáték keretein belül, hogyha kisorsoljátok, akkor azt...
0: Hát vagy mi főhasználjuk, majd látjuk.
1: Azért már tudom, hogy ezt akartam mondani, mert tudom, hogy ki nyeri. Köszönjük. Jó,
0: nagyon szépen köszönjük, erre építünk valami játékot, és akkor... Ott van, aki milyen
1: itt
0: jól
1: van,
0: néz ki.
1: És a hátulja, és gyönyörű szép boríték.
0: Jó, akkor majd tessék figyelni minket leginkább, mert ha már mi kaptuk, akkor nálunk legyen ez.
2: Tehát ez minden meccsre. Magyar bajnoki, Bajnokok Ligája egészen 2027.
1: Erre ki fogunk találni szerintem egy különlegesebb játékot.
0: Így van,
1: szóval
0: így van. Ez tessék figyelni a reggeleket.
1: És több fordulós lesz.
2: Csütörtökön pedig Gedzóval is találkozhattok, hiszen ő is ott lesz a pályán.
0: Micsoda?
2: Meg a lelátón lesz újdonság a felvezető showban.
0: Így van, úgyhogy 18.45-kor kezdődik a mérkőzés, és 17.45-től mi már ott akcióba leszünk. Erősen.
1: Annyira komoly játékot állunk, hogy most szezon végén lesz a sorsok. Sok fordulós lesz.
0: Az nem hülyeség alapvetően. Srácok, nagyon szépen köszönjük.
2: És húzgáljátok le.
0: Oké, akkor kimentünk, jó, az is. Mennyi meccs van még? Hány és akkor vége.
2: Nem tudok, ennek a megföldezetek, és van két belépünk a mai meccsre. Olcsó pénzért.
0: Robi, Benji, nagyon szépen köszönjük, hogy jöttetek, és akkor hajrá kékek, csütörtökön akkor mérkőzés. No, Dániel, indítok egy másik loopot, ez már csak 40 másodperc. Mivel, hogy Ági érkezik friss információkkal, időjárásilag
1: 30 fok lesz, UV erős, fényvédőt használj. Ennyi történik. Hajrá!
4: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
5: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás.
5: Lottika Mixer. Szeged

0: Otthon és kert, a Gyűi út 7. Stuxi.hu. A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Automosó.
1: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
2: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
3: Motorra pattannál, autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stop Autós Iskolánál több mint 25 éve segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól, a személyautón át, egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online klasszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stop Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. stopautosiskola.hu.
4: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
0: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
4: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
0: www.plazmapont.hu.
5: Hamarosan az önpostaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
4: Heti lapszámunkból.
6: A szegediek közel 80%-a szerint jó irányba fejlődik a város. Elindult a szabadszedéses menza 5 szegedi iskolában. Évvégéig még 6 iskolában vezetik be az új rendszert. Szeged a második legjobban bekamerázott város az országban. Már közel 500 térfigyelő kamera működik a városban.
5: Szegedi Tükör. A város és lakói.
7: Használd az eszed, új Suzuki-t a használt helyett. Suzuki Vitara már 7.499.000 forinttól. Suzuki S-Cross már 7.990.000 forinttól. Szigorúan a készlet erejéig. Algyői úti Suzuki Szalon. www.suzuki-szeged.hu. Vagy hívja a 0630 3491 791-es számot.
8: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
9: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
10: 17. pacalpárbaj szeptember 27-én a Diófa vendéglőben. Várjuk pacalfőző csapatok jelentkezését szeptember 13-ig. Részletek a pacalpárbaj Facebook oldalán.
11: Szent Café and Bistro, ahol van miért megállnod. Kávé, reggeli, brunch és nemzetközi bistro élmények a Szent István téren. Saját pékségünkben készülnek kovászos kenyereink és pékáruink, saját cukrászüzemünkben pedig tortáink és desszertjeink. Pénteken és szombaton hosszabbított nyitvatartással, vacsora ajánlattal várunk. Szent Café and Bistro.
12: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
13: Ez reklám volt.
14: Már nem sokáig nézheted meg a trópusi lepkekert gyűjteményét Szegeden. A fűvészkertben májustól szeptember végéig lehet megtekinteni a mintegy 200 lepkét, amelyek Kosztarikáról érkeznek. Német Anikó igazgató szerint, ha jó idő van, még talán október közepén is lehet látni a nagyobb példányokat. Szombat délután ismét kinyílnak Petőfi telep kapui. A nyitott kapuk Petőfi telepen különlegessége, hogy 10 helyszínen összesen 21 programmal készülnek a helyiek. A kormány egy olyan megoldásról dönt szerdán, amely célzottan a dízel meghajtású autók vezetőinek segít, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány inkább egy olyan megoldást szeretne, ami célzottan egy bizonyos teljesítmény alatti autók vezetőinek segítene, azoknak, akik munkába járásra használják.

0: Megállják az autót, vagy a gyerekeiket viszik iskolába. És Rob Reiner posztumusz Emmy-díjat nyert a Mackó című sorozatért. Reiner ezer karrierje harmadik Emmy-díját nyert el, 1974-ben és 78-ban is nyert a legjobb mellékszereplő vígjáték sorozatban kategóriában a CBS All in the Family című sorozatban játszott szerepéért. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Köszönjük szépen Ági az információkat, közlekedés ügyben pedig úgy állunk, hogy minthogyha a Szabadkai út egy már picit jobban nézne ki, mint korábban.
3: Igen, ezek a nagyon nagy fennakadások igazából úgy látszik, hogy elmúltak, a Székesfehérvár mutat még kis torlódás, a Bertalan híd az fölszabadult, és a Szőregi út is úgy néz ki, hogy enyhült egy picit, teljesen szokásos, Dorosmai út van még mindig bedugulva, meg ott a Kecskésnél mutatja egy kicsit.
2: Illetve Aradi Vértanúk teres környékénél még ott, ahogy a Tiszalajos körút.
3: Ja, nyilván, hát a belváros az gatya, ilyen Somogyi utca környéke, meg ilyenek, az teljesen gatya.
2: Megyen a Mókai fél 9 után is egy kicsivel. Ügyesen, okosan, jó utat!
1: Támogatta az Első Beton, minőségi építőanyag, Schroder, beton, betonacél egy helyen.
2: Mindjárt mondunk egy-két programot mára, előtt azonban érkeznek a vasutasok, jön a train.
3: Ez train és a drive-by.
2: 8:34 perc van, jó reggelt, Szeged.
3: Jó reggelt mindenkinek, megyünk tovább.

0: Ők voltak a The Black Eyed Peas, és a Veris Dalam, ez volt az első igazán nagy slágerük. Ez itt a Rádió 88, benne pedig az Őrület reggel.
1: Ez a Mega 840 van, jó reggelt kívánok mindenkinek.
0: Na nézzük egy programot mára, mit szólsz, Dániel.
1: Oké. Okay.
0: Én tegnap megnéztem a Mész Király című filmet, méghozzá a belvárosi mozi barátszbőle termében. Ne spoilerezzek?
1: Ne spoilerezzek.
0: Ne spoilerezzem el, annyi van, hogy a Matthew McConaughey benne a... Na jó, nem spoilerezek. Oké, viszont a véleményünket már meg lehet hallgatni a Mozizgatunk podcastben a héten. Természetesen ez ma 20-20-tól nézhető egyébként felirattal Balázs Béla teremben. Még, hát ami az ultimate kedvenc film, ezt mindenkinek szeretném felírni receptre. A Csőki József teremben az utolsó Viking című filmet 3-6-tól lehet megnézni. Mads Mikkelsennel a főszerepben. Az utolsó Viking egy zseniális dán film.
1: Mads Mikkelsen úgy, hogy van egy... Gyakorlatilag nem tudom, hogy van egy tökéletes ember, de ő nagyon közel van hozzá. Ha valaki nem tudja, így. Akkor nézzen dán filmeket.
0: Nézzen dán filmeket, az utolsó Vikinget én fölírnám mindenkinek receptoron, szerintem zseniális 3-6-tól fölirattal, tehát Csőki József
1: szerepben. Ne legyünk ennyire kultúrsznobok, tehát a Mads Mikkelsent láthattuk már James Bond film főgonoszaként, és mindenhol, tehát nem arról van szó, hogy most valami európai, nagyon mély művészfilmeket kell nézni, meg lehet vele találkozni máshol is. Torrente lesz az elnöki úgy 18 pluszos egyébként, ez a Cinema City-ben lesz 20 órakor este, ha valaki még ilyet akar nézni, akkor menjen. Nem tudom, hogy ez hogy lehet, és egyébként pénteken lesz a Campus Beer & More-ban majd Rádió 88-as DJ-kkel egy Campus Gólya Party.
0: A mindenit neki DJ Timóval, Corvinnal és Peter Lovenerrel, aki egyébként tegnap már a Klub 88-ban is volt, ma pedig DJ Corvin és DJ Robin lesz a ma esti Klub 88-ban. Nekünk ez fura, hogy hétköznap van Klub 88, hiszen mi még abban az időszakban csapattuk ezt a Klub 88 témát, amikor szombat este volt, és akkor viszont meg volt őrülve mindenki.
1: Ilyenkor nagyon modorosan el kell mondani, ilyen nosztalgikusan, hogy a hőskorban, ugye. Egyébként örülök, hogy Corvin már jobban van, mert 56-ban nagy csaták voltak ott.
2: Támogatta a Pingvin Patika, partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve.

0: Takeover Control. Afrojacket hallottuk és Éva Simonszot. Jó reggelt kívánok mindenki.
1: Jó reggelt.
0: Ez az őrület reggel volt.
1: Volt, ez a Mega, most már búcsúzkodunk, itt van velünk Bürgés Dávid.
0: Hello, férfi.
2: Halló, sziasztok, jó reggelt.
0: Hello.
1: Megmondanám, hogy mi volt, de sosem mondasz semmit.
0: És megkérdeztem.
1: Történt valami tegnap?
0: Igen.
2: Tegnap? Velem?
1: Aha, veled.
2: Fú, rengeteg jó. Na. Egy jót játszottunk például 11 óra után. Azt kell tudni, hogy 11 óra után van az I Love Szeged játék. Na most itt teljesen megtévesztek mindenkit. Múlt héten ezt kétszer 10 órakor játszottam el, mert ugye egy órával hamarabb indul a műsor, és mindig a második órájában volt a játék. Így 10-re került, de egyébként 11 órakor van. Én ma is igyekszem majd ezt tartani.
0: Szívesen.
1: Az volt az, az a tüntető tömeg.
2: Igen. Nem értettük először.
1: Máshoz voltak szokva.
0: Igen, jöttek a lovasrendőrök is.
1: Jó, és történt veled olyan, ami nem a rádióval kapcsolatos?
2: Olyan nem. Csak a rádióban élek, előtte, utána ezen gondolkozok, szóval semmi egyéb más nem történt velem. Jól vagyok, köszönöm. Tegnap délután egy jót hunytam, aludtam, mert rendkívül fáradt voltam.
0: Korán kelté, 8-kor mi?
2: Igen, korán reggel 8-kor. Múlt héten, biztos ez azért volt, mert múlt héten behazudtam nektek itt, hogy a hétfőket kedvelem, és így jó, meg is büntetett ért az összes bolyog együttállás, ami létezik. Ennyi történt velem mostanában.
0: Hát jó.
1: Tehát akkor annyi történt,
2: összefoglaló,
1: hogy tegnap délután bealudtál.
0: Hát az azért, ebből ne írják könyvet, komám. Na, kérem.
1: Figyelj,
0: szépen.
1: Figyelj, tényleg járjál dolgozni, mert legalább történik
0: valami. Elmegyünk, itt hagyjuk rátok a Dávidot, valamit csináljátok vele.
1: Valaki, nem tudom.
2: Nem, az van egyébként, hogy ilyen titokzatos vagyok, tudod, ki kell deríteni, hogy mi történik.
0: Titokzatos a
1: férfi. De jó, azért ennyi energiám nincs.
0: Jó, hát na,
2: pont tudom, ezért igaz.
0: Én ezzel nem tudok mit csinálni most. Jövünk holnap reggel is. Elmegyünk a Fülöp-szigetekre, vagy a Fülöp-szigetek jön hozzánk, ez majd még kiderül holnap reggel. Jó?
1: Így van, egy étterem tulajdonos érkezik hozzánk, aki a séf, és egyébként Fülöp-szigeteki étterem nyílt, és akkor ő lesz holnap reggel
0: na,
1: a vendégünk.
0: Mit szeretném?
2: Majd azért szóljatok, hova kell menni átadásra, mert tudni szeretném időben, hogy Fülöp-szigetekre készüljek, vagy ide majd. Ennyi.
0: Jó. Ehogy okay. Ilyenkorra.
1: Jó,
0: hát akkor az korábban kell.
1: Úgyis átalszod.
0: Mi 8, teljesen.
2: Igen, mert ha délután bealszok, csak azért.
0: Jó. Jön a Hello Szeged, mi jövünk holnap reggel. Mindenkinek szép napot, szevasztok.
1: Hello.
2: Na, sziasztok.

0: A Barbie film zenéjével ő volt Dua Lipa, Dance the Night volt itt a Rádió 88-ban, a Hello Szeged pedig most rajtól, a következő órákban rengeteg nyereményt, sok jó zenét hoztam magammal, na meg információkat, elsősorban az időjárásról. Holnap még egyel jobb idő lesz, napközben 34-35 fokot lehet majd mérni, ma még olyan 30-31-ekkel kecsegtet az időjárás, a hajnalok viszont hűvösek, 14-15 fokra lehet számítani a következő napokban, öltözzünk fel jól, munkába menet mindenféleképpen.
1: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja. Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: Erre nagyon buli

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Törzsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei

0: Egy Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség. Akkor sokba kerül. Hát nem. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik. Cherry Linártech a Szeged Plázában. Várunk, mert létezik. Finanszírozás minimum 30% önerővel maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
2: Minőségi építőanyag, amit csak akar. Cement, alap, sóder, beton, betonacél. Na na! Az első Beton Kft. Áruházában és telephelyén mindent megtalál egy helyen. Szeged, Vásárút 1-3. Telefon 62 549 570.
3: Hallod ezt?
4: Persze, villamos.
3: Én inkább azt hallom, hogy munka van!
4: Ha a kábel neked nem csak az a fekete drót ott,
3: és egy műszaki hibára nem az a megoldásod, hogy kapcsolt ki, aztán vissza,
4: akkor beszéljünk. Az SKT jármű villamossági szerelőt és járműszerelőt keres.
3: Stabil munka, komoly technika, egy csapat, ami nap mint nap mozgásban tartja Szegedet.
4: És lehet, hogy pont te hiányzol belőle. Nézd meg állásajánlatainkat az skt.hu/karrier oldalon, és jelentkezz.
3: SKT. Értesz hozzá? Megjavítod? Nálunk a helyed.
5: Vers és bor mindenkinek. Hello, ő itt Áron, de nincs ám a poháron, hanem Rózi van rajta, a láma. Így lesz a szegedi borteres pohár. Mindenki álma. Végre újra itt a bortér, 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig a Dom téren, lámás pohárral. Bortér, minden korty megér egy misét.
0: Ez reklám volt.

0: készül a Szegedi Kövér Béla Bábszínház az új évadra. A társulat vasárnap játssza először a Halhatatlanságra vágyó Királyfi című előadást, de színpadra viszik egyebek mellett a Rókaszemű, a Bertalan és Barnabás, valamint a Szegények Királya című előadást is. A társulat három fiatal színésszel bővült szeptembertől. Schneider Jankó művészeti vezető elmondta, már javában zajlanak a próbák az évad első bemutatójára.
1: Főpróba hét elején vagyunk, folytatódnak a próbák, én is már művészeti vezetőként ilyenkor beülök és nézem a próbát, és akár hozzászólok, hogy milyen meglátásaim vannak, tehát már ebben a szakaszban van, és mellette pedig még ebben a hónapban nagyon szeretnénk, hogyha a csecsemő színházi előadásainknak a próbái vagy átvevő próbái is elkezdődnének, úgyhogy dübörög a ház már most az elején is.
0: Nem lesz meleg víz több szegedi lakásban, Felsővároson, közölte a Szegedi Távfűtő Kft. Mint írták csütörtökön, reggel 8 órától este 8 óráig a Róna, Retek, Lugas, Gyík, Csaba, Vajda, Fecske és a Debreceni utca által határolt területen átmenetileg szünetel a szolgáltatás karbantartás miatt. Gyermekkori álmát váltott a valóra, átgyalogolt egy férfi a Tiszán Szolnok közelében. A két part közötti 125 méteres távolságot nem egészen 3 perc alatt tette meg Doroszlai Dénes, aki majd 40 éve tervezte, hogy egyszer át kell a folyón gyalog.
2: Egy keskeny sáv, ahol egyik partról a másikra át tudtam gyalogolni. És ráadásul az egyik nővéremet be kellett szervezni, hogy átvágjon az ártéren a sűrű gyalogakácon, és videóra vegye ezt az egészet.
0: Az RTL híradóban elhangzott, hogy a vízügyi szakemberek szerint azonban még az ilyen alacsony vízállásnál is veszélyes ez a mutatvány, így mindenkit arra kérnek, hogy ne kövessék a férfi példáját. És elsőre szokatlannak tűnik, de az osztrák Alpokban a séterepek hóágyú rendszere nyáron sem pihen. Ugyanaz a vízhálózat, amely télen a pályák behavazását szolgálja, a nyári hónapokban a hegyi lejtőkön tartott szarvasmarhák ivóvízellátását biztosítja. A télen hóágyúkat kiszolgáló vezetékhálózatra 25 mobil itatót csatlakoztattak, így a víz közvetlenül eljut a legelőkre. Erre azért van szükség, mert egyetlen tehén a nyári melegben akár napi 100 liter vizet is elfogyaszthat. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Jó utat a 88-al, le van zárva a Kávária sugárúton a vasúti átjáró. Egészen szeptember 17-ig nem lehet ott átkelni, ez most hozza a forgalmi zavart a városban és a lámpás körforgalomnál is. Sokan vagyunk emiatt, a Rókusi körútra is többen érkezünk meg, szóval érdemes óvatosan hajtani. Bármit láttál, pedig számíthatsz ránk is, küldd el az információd a 0630-299-8888-ra, és mi segítünk az úton lévőknek, és neked is, ha tudunk információval. Köszönet érte, balesetmentes közlekedést!
3: Támogatta a Creators nyílás záró szaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
4: Ebben az órában köszöntjük a születésnaposokat a jól megszokott módon, minden nap 9-ig várjuk teljes névvel, telefonszámmal a köszöntéseket. David Guetta és Szia Csoda páros érkezik. Az egyik, az első közös dalai közül 2012-ben utazunk, ez a Titanium a 88-ban.

0: halott pénz és a gyerekek itt a Rádió 88-ban, a dal, ami jól szólt élőben a Tisza bal partján is, bevették egyből a repertoárba ezt a friss zenéjüket. Nézzük, hogy mit főzünk ma, akár mondjuk egy kis maradékból az elmúlt napokról, a hétvégéről, hogyha marad egy kis sült hús, például az szakemberek szerint tökéletes alap egy gyors vacsorához. Aprítsuk fel a húst, keverjük össze mondjuk egy kevés tejföllel, mustárral, lilahagymával és reszelt sajttal, igazából ízlés szerint bármivel, ami otthon van, majd kanalazzuk kenyérszeletekre, és mehet is a sütőbe, amíg a sajt ráolvad és a kenyér szépen megpirul, egy kis savanyúsággal, salátával, bármivel már is kész egy új étel és egy szuper vacsora a családnak, és a maradékmentés címszó is megtörtént, hát akkor jó étvágyat, majd a vacsorához is, most pedig jó zenehallgatást a brazil DJ-vel, itt van állok, a James Arthur közös Work With My Love szól.
1: Támogatta a nagy áruház lottózó, esély, hogy a bevásárlás főnyeremény legyen.

szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk része.

0: Azaria és Dash közöse szólt itt a 88-ban. És nem sokára majd újabb szegedi kedvencek, egy kicsit a múltba is elnézünk. Érkezik Kylie Minogue az ezredforduló nagy kedvencével nem sokára. 80. Szóval majd a Spinning Around is, és nem sokára a hazos infók után pedig a Swedish House Mafia lesz velünk. Néhány hasznos tudnivaló majd pedig a Wait So Long elejétől a végéig is.
1: Dani.
2: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiány.

0: September végéig a Rigó utca 24/D-ben az Árkádhoz közel. Érettségi felnőtteknek akár 2 év alatt a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikumban.
1: Vers és bor mindenkinek. Hello, ő itt Áron, de nincs ám a poháron, hanem Rózi van rajta, a láma. Így lesz a szegedi borteres pohár. Mindenki álma. Végre újra itt a bortér, 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig a Dom téren, lámás pohárral. Bortér, minden korty megér egy misét.
2: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
3: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
4: Indul a tanszervásár. Itt a lehetőség, hogy megvágd árainkat. Gyere a nagyáruház papír- és játékáruházába, és vásárolj akár 15%-kal olcsóbban. Letölthető kuponunkat és a további részleteket keresd a Facebook oldalunkon. Nagyáruház papírírószer és játékáruház, a Szeged Nagyáruház földszintjén.
5: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
6: Szent Café and Bistro, ahol van miért megállnod. Kávé, reggeli, brunch és nemzetközi bistro élmények a Szent István téren. Saját pékségünkben készülnek kovászos kenyereink és pékáruink, saját cukrászüzemünkben pedig tortáink és desszertjeink. Pénteken és szombaton hosszabbított nyitvatartással, vacsora ajánlattal várunk. Szent Café and Bistro.
7: 17. Pacalpárbaj szeptember 27-én a Diófa vendéglőben. Várjuk pacalfőző csapatok jelentkezését szeptember 13-ig. Részletek a Pacalpárbaj Facebook oldalán.
8: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
9: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
10: Felújításon gondolkozik? A Pannon Ventil Kft.-nél nagy választékban kaphat ventilátorokat, szellőzés technikai idomokat, valamint épületgépészeti csővezetékeket és hozzátartozó szerelvényeket. Pannon Ventil Kft. Szeged, Fonógyári út 4-6.
11: Ez reklám volt.
12: Nézzünk néhány program lehetőséget. Rögtön ajánlanám a pénteki napot. A Campus Beer & More-ban érkezik majd a Campus Gólya Party a Rádió 88 DJ-vel, ital promóciókkal és az évkezdés legkomolyabb bulijával az ígéret szerint. Már este 7 órától rákezd Timo a lemezjátszóknál, de Corvin és Peter Loner is zenélnek majd ezen az estén. Aztán néhány kiállítás a városban, például szeptember 10-éig, csütörtökig nézhető a Fekete Házban a Mesterek és Tanítványok kiállítás, de szeptember 16-áig a Móra Ferenc Múzeumban is még velünk van az Egyszelet Teátrum kortárs színész portrék. Aztán mai programok közül néhány mozifilm, a Belvárosi mozi nagy termében este a Kutyacsillagkép nézhető, a Cinema Cityben pedig többek között az Oak Street vége, de a Kiválasztottak, illetve az Odüsszeia is megtekinthető. Jó szórakozást a programokhoz!
13: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.

0: Horváth Tamás és a Fehér Holló itt a 88-ban. A születésnaposokat köszöntjük most.
1: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap szülöttei a 88-ban.
0: Nagyon boldog születésnapot kívánunk Wellnerné Vesse Évának, Zádoriné Selmecki Katicát is köszöntik, ahogy Dakané Demen Katalint is, illetve boldog születésnapot Cabai Gézának, Gulácsiné Tokai Barbinak és Rácz Tamarának is, illetve Marton János is ma ünnepel. Nagyon boldog születésnapot kívánunk mindenkinek, illetve itt van a nyereményünk is természetesen. Az Ozsan Áruház belga csokis tortája kerül most oda valakihez. Olvasom is az üzenetet, amit pontban 8 órakor kaptunk. Kereken. Sziasztok! Ivánt a 18. születésnapja alkalmából szeretném köszönteni. Csodás életet, rengeteg élményt kívánunk. Anyukája Renáta írta nekünk az üzenetet. Na hát akkor Iván, neked nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk, és hát jó tortázást majd. Isten éltessen mindenkit!

0: Kylie Minogue és a Spinning Around itt a Rádió 88-ban. A következő órában is veled a Hello Szeged, jönnek a friss hírek, információk, az időjárásra pedig gyorsan ránézünk. Holnap már egyel melegebb lesz, viszont szelesebb lesz az idő, tehát a hőérzet nagyjából úgy alakul, mint ma. Egyébként ma 30-31 fok várható napközben itt Szegeden, a hajnalok most már hűvösebbek, ezt azért kijelenthetjük. Csütörtökön lesz majd egy kis kiugrás, de egyébként szinte végig 14-15 fokokat mérhetünk, így kell készülni majd a reggeli öltözködés szempontjából. Én Bürgés Dávid vagyok, és várlak a következő órákban is. Folytatódik a Hello Szeged.
1: Támogatta a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor. Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: Három után kivezet.
4: Ha te, akkor a Lucky Let's Go! Neked szól!
3: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
4: Szóval, három után kivezet.
3: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.

0: Két kisgyermek életét is megmenthetik a 11. jótékonysági gumikacsa versenyen befolyt összegből. A szegedi eseményen évről évre határon túli gyerekek szívműtétjét lehet támogatni. Idén mintegy 5,5 millió forint gyűlt össze. Ebből az összegből először a 6 éves erdélyi faluból érkező Csilla katéteres szívműtétjét végzik el. Márton Beatrix szervező a gumikacsa verseny tapasztalatairól mesélt.
1: Nagyon sikeres volt a 11. Kazera Investment jótékonysági gumikacsa verseny. 5000 darab sárga kacsát borítottunk be idén is a Tiszába egy igazán jó ügyért, egy igazi szuper családi program keretein belül, amivel úgy néz ki, hogy nem csak egy kisgyermeknek az életét, hanem kettő kisgyermeknek az életét is meg tudjuk majd menteni.
0: Közös kurzust indít Nézőművészeti Egyetem elnevezéssel a Szegedi Nemzeti Színház és az STE-BTK összehasonlító irodalomtudományi tanszéke. A hallgatók 4 este alatt 4 különböző műfajú előadást láthatnak, majd moderált beszélgetéseken találkozhatnak az alkotókkal, rendezőkkel és előadó művészekkel. A kurzus egyszerre színházbérlet, bevezetés az előadások értelmezésébe és közvetlen betekintés a színházi alkotó munkafolyamatába. Elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot a kormány, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő kiemelte, bő egy évvel ezelőtt azt vállalták, hogy 10 településenként évente 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosítanak számukra. Azt is vállalták, hogy nem Budapestről fogják megmondani, mire kell elkölteni ezt a pénzt. Magyar Péter hangsúlyozta, azt mondják 10 településnek, hogy üljenek le egymással, és mondják meg ők, mire van szükségük. Mi pedig forrást adunk hozzá. Ez lesz a Szent István program alapja. És végül akár egész nap állatokat kukkolhatunk webkamerán keresztül egy honlap segítségével. Az oldalon azon webkamerák képét lehet megnézni, amelyek élőben figyelik a világ különböző pontjain a madarak fészkét. Az oldal jobb felső sarkában egyébként lehet váltani, hogy kutyás és macskás webkamerák képét nézzék a felhasználók. Ezekből jóval kevesebb van, a kutyáknál jelenleg 48, a macskáknál pedig 127 webkamera képét lehet böngészni. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Balesetmentes közlekedést a 88-al a Kálvária sugárúton a vasúti átjáróban tart a felújítási munka első üteme. Szeptember 17-ig biztos, hogy el kell kerülni itt a pontot, ezt a pontot a városban. A városba se befelé, se kifelé nem tudunk itt hajtani, emiatt pedig nagyobb a forgalom, a lámpás körforgalom felé hajtva most is nagyobb torlódással lehet találkozni, hogyha jártál arra, akkor várjuk a pontos jelzéseket is ezügyben a 0630-299-88-88-ason, illetve nemrégiben szólt hallgatunk, hogy az új híd új szegedi oldalánál pedig drága fotók készülhetnek. Hajts itt is, ahogy mindenhol is óvatosan, balesetmentes közlekedést!
2: Támogatta a csillagautósiskola.hu, a szegediek online autós iskolája.
3: Sok jódal bekészítve a folytatásra és a munkaidő közben, veled a Hello Szeged ma is, lesz majd játék is, sok nyeremény, illetve az óra első dalát is ajánlom. Itt van Alex Warren, egy nagy szegedi kedvenc a fiataltól, ez már a Fever Gym, szép napot kívánok!

0: aktívis vagy rohangálós.
1: Hogy milyen napod lesz a melóban, azt nem tudjuk.
0: De egy biztos, ha a 88-at hallgatod, kétszer ugyanazt a dalt nem fogod hallani. 9 és délután 5 között nincs ismétlés. Rádió 88. A változatosság is az életünk része.

Kesha és a TikTok a Rádió 88-ban. A következő hetekben is megéri ránk tekerni a rádiót, ugyanis érkezik a nagy szegedi árkád kincskeresés. A játék ideje alatt naponta kettő alkalommal, délelőtt és délután nyomokat adunk itt a Rádió 88 műsorában és a közösségi média felületeinken. Ezek vezetnek majd el egy Szegeden elrejtett QR kódhoz, amit ugye a telefonnal lehet beolvasni. Figyelni kell minden apró részletre, megfejteni a nyomokat, megtalálni a kincseket, és így lehet lecsapni az Árkád Szeged ajándékkártyáira. A stábunk már a helyszínen várja a leggyorsabb kincsvadászokat, így a keresés legjobb pillanatairól senki sem fog lemaradni. Értékes nyereményekért zajlik a harc, több mint 1 millió forint nyeremény vár rád 3 héten keresztül. Szeptember 14-én indul majd tehát a móka, minden részlet a radio88.hu weboldalunkon elcsíphető. Kelly Ray Jepsen érkezik, egy szuper jó dalt rakott össze 2011-ben, amit még idén is jól esik meghallgatni. Itt a Call Me Maybe, az örökzöld tőle.

0: Ez a Rádió 88. Nem sokára pedig a program lehetőségeket is hozom, illetve az egészségünkért is néhány gondolat érkezik majd, illetve itt lesz majd Major Lazer és DJ Snake közöse is velünk. A Lean On szól elejétől a végéig, nem sokára itt a 88-ban, illetve szól majd rögtön a fontos infok után Matthews és Dermot Kennedy dala is, ez lesz majd a Paradise. Elejétől a végéig a dalok itt a 88-ban, veled a Hello Szeged, rádiózunk együtt ma is.
1: Dani,
2: Kedzó. Szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
3: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
6: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és

0: gyógyszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
1: A számmisztika szerint, ha egy edzőtermen egy tucat személyi edző dolgozik, akkor az egyik kompatibilis veled. Személyi edzésedhez szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
2: Ha nap mint nap emberekkel találkozol, ügyfelekkel, vásárlókkal, partnerekkel, a mosolyod többet mond minden szónál. A Hattyas Dentál fájdalommentes, gyors kezelésekkel segít abban, hogy mindig a legjobb formádat mutasd. Egy magabiztos mosoly üzleti előnyt jelent. Hattyas Dentál, a fogpótlások és őszinte mosolyok szakértője. Jelentkezz most! hattyasdentál.hu.
3: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az áron parton végezze.
4: A szőlő érik, a vessző hajlik. A csillagösvény labirintus mosoly szürete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik ópusztaszeren. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztro programok egy helyen. Vár a világ harmadik legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosoly szüret szeptember 12-én a csillagösvény labirintusban.
5: Most kezded a sulit Szegeden? Vagy már évek óta igazi parti arc vagy? Bármelyik is illik rád. Neked is ott a helyed a Campus Gólya partiján, ahol Rádió 88 DJ-kkel, italpromóciókkal és az évkezdés legkomolyabb buliával várunk benneteket. A lemezjátszóknál Timo, Corvin és Peter Loner. Írd be te is! Campus Beer & More, szeptember 11, péntek este 7 óra. Téged is várunk!
6: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
7: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
8: Ez reklám volt.
9: Szóban az egészségünkért. A Kabai Patika szakemberei szerint az allergiás tüneteket okozó anyagokat allergéneknek nevezzük. Ilyenek lehetnek például a virágok pollenjei, állati szőrők, atka, penész, spórák, különböző állatok mérgei vagy mikroorganizmusok, bizonyos élelmiszerek, gyógyszerek, vegyszerek és fémek is. A kellemetlen allergia tünetei leggyakrabban az alsó és a felső légutakban, a szemben és környékén, a bőrön és a gyomor bérrendszerben jelennek meg. A szimptomái többfélék lehetnek, attól függően, hogy mi okozza azt, figyeljük a jeleket és időben kezeltessük magunkat.
10: Támogatta a V-Stream Vizérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen.

0: is ember.
1: A Diazmenta páros nagy visszatérése a méreg, és nagyon jól szerepelt ez a dal a Rádió 88 zenei tesztjein is, szuper volt meghallgatni az elmúlt pillanatokban. Jöttem néhány program lehetőséggel, és rögtön a péntekre kanyarodok. Campus Beered Mar érkezik majd este 7 órától a Campus Gólya Party a Klub 88 DJ-vel, este 7 órától már Timo kezd rám, Corvin és Peter Loner is zenélnek majd aznap este, ma pedig a belvárosi mozi nagy termében várnak a Tériszony című filmmel már 18:40-től a Csőke József teremben. A Torrente az elnöki ügy 20:30-tól nézhető, a Balázs Béla teremben pedig a Mész Király 20:20-tól kerül majd a vászonra. A Cinema Cityben ezek mellett még akár az Oak Street vége is megpillantható, de itt a Mancsőrjárat a Dino film, akár délután is mozizhatunk egyet a család legapróbb tagjával, illetve itt lesz majd az afrikai és egzotikus növények napja. A Fűvészkertben ez szombaton indul majd el. Jó szórakozást a jövendőbeli programokhoz is!
2: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség,

tele vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.

0: Annyi jó szegedi kedvencünk van, miért ismételnénk őket? Ez volt kintől a Summer Only We Know itt a Rádió 88-ban. A változatosság jegyében pedig egész nap azokat a szegedi kedvenceket játsszuk, amiket az életünk zenéinek választottak meg hallgatóink a Rádió 88 online zenei tesztjeiben, és most is szavazhatsz a rádió88.hu/zene oldalon, és munkaidő közben kétszer ugyanazt a dalt nem hallhatod nálunk, ezzel is szeretnénk a napközbeni munkát egy picit pörgősebb és egy picit jobbá tenni. A következő órában pedig játszunk is, érkezik az I Love Szegedi játék, a nyeremény pedig páros mozi egy a belvárosi moziba, és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívása. Jelentkez SMS-ben teljes neveddel, illetve a rádió szlogenével, és már ott is a lehetőség, hogy elvitt tőlünk a nyereményeket. A következő órában érkezik a játék, tehát várom a jelentkezéseket. Az időjárásra rápillantva pedig ma 30-31 fokot mérhetünk. Felhő nem lesz felettünk az égen, meleg front jellegű tünetekre viszont lehet készülni, picit fejfájósabban alakulhat a mai nap.
1: Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét?
4: Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
5: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
3: És érj elsőként az elrejtett 40 000 forintos árkád vásárlási utalványhoz.
4: Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át.
5: Több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
4: Részletek a Rádió

0: Babáktól a felnőttekig bárki találhat magának közösséget Szegeden a Szent Györgyi Albert Agórában. Mintegy 50 csoport, egyebek mellett kórusok, zenekarok, tánccsoportok, sportfoglalkozások, színjátszó kör és kreatív szakkörök várják az érdeklődőket egész évben. Orbán Hédi igazgató szerint a szeptember kiváló időszak arra, hogy új dolgokban próbáljuk ki magunkat és új közösséget keressünk magunknak.
1: Ezen a héten egy nyílt hét van, mindenki megtekinteti a csoport munkáját, mindenki láthatja, hogy milyen korosztályban, láthatja, hogy tetszik a tevékenység, nem tetszik a tevékenység, és utána azonnal bele tud kapcsolódni a csoport munkájába. Nagyon fontos érzés közösségbe tartozni, jó érzés közösség tagjának lenni.
0: Lezuhant 4 méter magasból egy plakátragasztó Hódmezővásárhelyen vasárnap. A Hódpressz azt írta, hogy a 60 éves férfi a Kutasi úti benzinkút melletti óriás plakátot akarta felragasztani, de elvétette a magasban a lépést és a mélybe zuhant. Mentőhelikopter szállította a kórházba. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a férfit súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban szállították be. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a Kerékpáros Barát címre, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Kerékpáros Barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, valamint példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-ig lehet benyújtani elektronikus úton. Az eredményhirdetés novemberben várható. És végül mintegy 1700 éves padlófűtéssel, három medencével és gőzfürdővel felszerelt császári magánfürdőt tártak fel a régészek Szerbiában. A fürdő egy kör alakú torony belsejében kapott helyet. A kutatók szerint a létesítmény elhelyezéséhez hasonló építészeti megoldást egyelőre nem ismernek a Római Birodalom más területeiről. A most feltárt fürdők kutatása folytatódik. A szakemberek egyebek mellett azt próbálják rekonstruálni, hogyan kapcsolódtak egymáshoz az egyes helyiségek, és miként közelíthette meg azokat a császár és családja. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Jó utat a 88-szal, a Kálvária sugárúton a vasúti átjáró lezárva, szeptember 17-ig tart a munkálat első üteme, érdemes elkerülni az útszakaszt, ezt nagyon sokan meg is teszik, és hát tudjuk ezt megtenni mondjuk például a Szabadkai út használatával, vagy éppen a Dorozsmai útra átautózva, mindkettőnél nagy a torlódás, de talán ez utóbbinál alakulnak ki a nagyobb sorok, a lámpás körforgalomnál, hajts óvatosan és indulj útnak hamarabb mindenféleképpen, hogyha pedig láttál valamit, akár mondjuk a Trafipaxot, az új híd, új Szegedi oldalán, akkor arról is szólj nekünk. Nemrég szóltak hallgatóink, várjuk az infókat 30 299 8888, jó utat!
2: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
3: Ebben az órában érkezik az I Love Szeged játék, nyerhetsz a belvárosi moziba szóló páros mozi egyet és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását. Küldd el SMS-ben az imént említett számra a teljes neved és a rádió szlogenét, és már regisztráltál is. Dua Lipával kezdjük az órát. Hallucinate!

0: Honeybees és Daniel fi újdonsága, ez volt a Bárcsak lennék. Most az I Love Szeged játékkal folytatjuk.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: István van itt velem a vonal túl végén, akit éppen egy boltban értem, de kijött onnan, és játszunk egyet. Szia!
3: Szia, szia!
0: Bevásárlás közben zavartalak meg egyébként?
3: Éppen szerencsém volt, hogy beültem az autóba, eljöttem a kisboltba, meghallottam, hogy 11 óra, de itt vagyok.
0: Na, jó van, hát figyelj, ez a lényeg. Játszunk egyet, az igaz-hamis állításait pedig akkor már mondom is, a végén pedig majd megbeszéljük, hogy melyik a hamis. Na, itt az első állítás. Én azt állítom, hogy Szegeden van olyan szobor, amelyen bicikliző embert láthatunk, bicikliző embert ábrázol. A második állítás így hangzik, a városban a villamosok piros színűek, a harmadik állítás pedig az, hogy Szegeden működik zenélő szökőkút is. Melyik lehet a hamis? A kettes?
3: Igen.
0: Oké, nagyon jól eltaláltad, gratulálok, tiéd mind a kettő nyereményünk. Gratula, gratula, ezt jól behúztad. Na figyelj, hát most páros mozi egyet nyertél a belvárosi moziba, illetve a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását, ehhez gratulálok, és nagyon szépen köszönöm a játékot is, hogy jelentkeztél.
3: Köszi.
0: Még egyszer a játékot.
3: Jó munkát, fiúk! Hello, szia!
1: I Love Szeged játék. Játsz velünk holnap is.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: Rádió 88, az életünk része.
0: A bicikliző szobor pedig a Szegedi Akadémiai Bizottság székházának udvarán, a Somogy utcában található, és Albert Einstein-t ábrázolja egyébként. Csak még így egy kis fun fact a játék végére, most pedig folytatjuk Dozsaket és Szize közösével.

0: Disco és a Temegén a 88-ban. Nem sokára itt lesz majd Timbaland és Justin Timberlake is. Nyári pillanatokat felidézve a Give It To Me című dalt bekészítettem. Hamarosan hozom is. 88. Elejétől a végéig is néhány hasznos tudnivaló után, és rögtön majd ezeket követően Vance Joy zenével rajtolunk tovább. Egy igen kellemes dal az ebédidő előtt, Riptide, hamarosan a 88-ban.
1: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet.
2: Minden este hétkor nyit Szeged legnagyobb klubja.
1: Kapcsolódj be és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
2: Check this out. Ma este is hét Klub 88. Az este itt kezdődik.
1: Itt kezdődik.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
4: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A dél-alföldi zöldségforrás.
5: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
6: Három a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempotaxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempotaxi, vele megyek.
7: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
8: Már 2 éve, hogy megnyílt Szeged első nincs parfümériája. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk vagytok. A szülinapunkat is veletek szeretnénk ünnepelni. Szeptemberben minden vásárlás mellé ajándékot adunk. Végre jöhetnek az újdonságok, fűszeresebb, intenzívebb parfümök. Olaszország, Franciaország, Svájc, Dél-Korea, Spanyolország, Amerika legkitűnőbb parfümházainak alkotásaiból válogathatsz. Zenis. 2 év, felejthetetlen illatok, és most egy ajándék neked. Ne maradj le.
9: Köszöntjük a szivattyúk világában! Agrofluvius Kft. Szivattyúk, csőbúvár szivattyúk, felszíni szivattyúk és frekvenciaváltók kis és nagy kereskedelme. A Cortex Viz szivattyúk elsődleges magyarországi forgalmazója. Kérjen ajánlatot, vagy keressen bennünket! Zákány szék, Dózsa György út 33, agrofluvius.com.
10: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
11: Heti lapszámunkból.
12: A szegediek közel 80%-a szerint jó irányba fejlődik a város. Elindult a szabadszedéses menza 5 szegedi iskolában. Évvégéig még 6 iskolában vezetik be az új rendszert. Szeged a második legjobban bekamerázott város az országban. Már közel 500 térfigyelő kamera működik a városban.
10: Szegedi Tükör. A város és lakói.
13: A nyár legnagyobb naplementés bulija ősszel is visszatér.
14: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről, és

0: és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
2: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
3: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
2: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
3: www.plazmapont.hu.
4: Ez reklám volt.
5: Itt van néhány program lehetőség, elsősorban pedig a segítségnyújtás lehetősége. Ma délután 2-ig várnak véradáson, Szegeden a Vérellátó Központban, Csanyteleken a Faluházban pedig 14.30 és 18 óra között tudsz segíteni. A belvárosi mozi Zsigmond Vilmos termében 18.40-től a Tériszony, a Csőke József teremben az Utolsó Viking 17.45-től, a Mész Király pedig 20.20-tól akár a Balázs Béla teremben nézhető meg csak egy-egy vetítést, kiemelve a Cinema City-ben a Csak egy éjszaka, az Insidious közt járnak, illetve kiválasztottak is nézhető, de több időpontban velünk van még a Pókember vadonatúj nap című film is. Jó szórakozást kívánok a program lehetőségekhez mára, illetve péntekre egy program a Campus Bierenmarban, Campus Gólya Partit tartanak, Rádió 88 DJ-kkel Timo Corvin és Peter Lohner is zenélnek majd. Jó szórakozást!
4: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.

Timbaland, aki nagyon jókat kiabált szegedi koncertjén a mikrofonba. Ez volt a Give It To Me, itt a Rádió 88-ban, a Hello Szegedben. A Facebook oldalunkra is érdemes ellátogatnod, egyes témákban kifejtheted ott a véleményed. Most például arról posztoltunk, hogy a magyar lakosság 13%-a olvas csak rendszeresen, te benne vagy a 13%-ba? Na és, hogyha van otthon gyermek, akkor ő benne van-e? Mert hogy az is kiderült, hogy a kötelező olvasmányok nem mindig hozzák meg a gyermekek kedvét az olvasáshoz, pedig a cél a könyvek megszerettetése lenne. Magamból kiindulva, tényleg van ebben valami, talán 2026-hoz annyira nem zárkóztak fel a kötelező olvasmányok, amellett nyilván nem mehetünk el, hogy a nagy klasszikusokat tényleg jó és hasznos elolvasni, viszont egy-kettő könnyedebb kötettel lehet, hogy közelebb lehetne elsősorban eleve az olvasást, mint magát hozni a gyermekekhez, és akkor utána rámenni jobban a száraz tananyagra. De ez csak az én véleményem. Én is jobban szerettem volna így olvasgatni, az biztos. DJ Kincses zenével pedig egy picit a múltba utazunk, de annyira nem is kell, mert hogy újra pörgették a Wachowski Live-val 2022-ben a Te vagy a fény című szegedi kedvencet. Ez jön most!

0: Take My Devotion, a DNC hozta a lendületet. Itt a 88, veled a következő órában is a Hello Szeged a nap legmenőbb dalát is bekészítette, érkezik egy újdonság azonnal a következő óra első felében, és érkezik majd még egy picit melegebb időjárás ide Szegedre, holnap 31-35 fokot is mérhetünk majd akár a napfényvárosában, a sok felhő nem lesz a napokban felettünk, az inkább majd a hét második felére lesz jellemző, ma pedig 30-31 fokos maximummal készülj.
1: Támogatta a Tél Klíma, a Daikin klímaberendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója. Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal. Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
2: Lottika Mixer! Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
3: Számítógépes monitorokat igényelhetnek a gyermekeket segítő intézmények Szegeden. A Matrix közhasznú alapítvány számítógép álomprogramja kapcsán iskolák, óvodák, tanodák, alapítványok, egyesületek, gyermekekkel és családokkal foglalkozó intézmények, valamint kórházak és más szervezetek képviselői adhatnak be igényt 5, 10 vagy akár 15 monitorra. Jelenleg mintegy 250 monitor keres gazdát, ezekre szeptember végéig lehet jelentkezni. Rácsanet elnök szerint a kezdeményezés nem csak a szervezeteket, hanem a tanulókat is támogatja.
4: Minden technikai eszköznek, informatikai eszköznek megvan a maga életkora. Néhány intézményben vagy szervezetnek jól jöhet az, hogy felfrissítik ezt a géppark állományt, és ezzel a tanulóknak is a tanulási vagy oktatási minősége is tud nőni.
3: Eltűnés miatt keresik a makói rendőrök Bosszák Jázmin kincsőt. A 17 éves fiatal vasárnap óta nem ad magáról életjelet. Eltűnésekor rövid farmernadrágot, fehér haspólót, illetve fehér sportcipőt viselt. Bosszák Jázmin kincső 166-170 cm magas, barna hajú, zöld szemű. A fotóját a polisz.hu oldalon lehet megnézni. A rendőrség kéri, hogy aki a lány tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen. Szövegértésből lettünk a legrosszabbak, de matematikából és természettudományból is az átlag alatt teljesítettek a magyar tanulók az OECD országokhoz képest a 2025-ös PISA felmérésen. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a mindennapi életben is hasznos kompetenciákat tekintve nem csak nemzetközi összehasonlításban, de a régióban is leszakadóban van Magyarország. A tárca többek között a tehetséggondozás teljes átalakításán, valamint egy átfogó olvasás népszerűsítés kampányon is dolgozik. És végül nem lehet csak úgy becsúszni a New York-i Metropolitan Opera színpadára. Az intézmény élő kígyóknak tartott meghallgatást Mozart Così fan tutte című operájának Coney Island cirkuszi világába helyezett előadásához. A beszámoló szerint Zoe Ziegfeld kígyó bűvölőt alakít a produkcióban, ezért a jelölteket maga emelte fel és figyelte meg, hogy kényelmesen viselik-e az emberek közelségét és a színpadi mozdulatokat. Végül Princesza a barack színű boa lett a befutó, és még beugrót is kapott. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vigyázzunk egymásra ma is útközben a Kálvária sugárúton. Végeznek munkálatokat, a vasúti átjáró lezárva, emiatt pedig nagy a torlódás a város több pontján. Érdemes figyelni akár befelé a Dorozsmai úton is, többen lehetünk a lámpás körforgalomnál, pedig a Rókusi körút forgalma is megérzi ezt abszolút. Hogyha látál valamit, akkor várjuk a részleteket, akár SMS-ben, akár telefonon csörgetve a 88-at, a 0630-299-88-88-on mi utat.
1: Támogatta a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
0: Nem sokára hozom a nap legmenőbb dalát, egy újdonságot a szegedi kedvencek közül, illetve jönnek ezen felül is a legjobb dolog, a program lehetőségek. Folytatódik a Hello Szeged, Pink dalával indítjuk ezt az órát. Itt a Razor Glass, én Bürgés Dávid vagyok.

0: Chaperone és a Pink Pony Club a Rádió 88-ban az énekesnő nagy berobbanása egyébként tavaly jött meg, a Good Luck Babe című zenéje is a szegedi kedvencek között szerepel. Ahogy a most érkező újdonság is, amivel folytatjuk a nap legmenőbb dalát, hozom Taylor Swift-től, aki az elmúlt időszakban, az elmúlt években a koncert és turné sorozatára koncentrált, ennek végeztével pedig hát ismét visszaköszönt a stúdióba, lepacsizott a producerekkel, és hát jöttek sorban az új zenék. Itt az egyik legújabb, a Toy Story 5. részéhez készült dal, ez az I Knew It, I Knew You.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás prágai butik optik támogatásával.
1: Egy vadi új dal a Rádió 88-ban.
3: Taylor Swift.
4: I knew it, I knew you.
5: I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the bottom of the
1: Rádió 88. Szeged. Kedvenc zenéi. Kedvenc zenéi.

0: Michael Gray és The Weeknd. Itt a 88-ban pedig jönnek nem sokára a program lehetőségek, illetve az ingatlanok világából is hasznos tudnivalók, majd velünk lesz Beyoncé is nem soká. Majd a Naughty Girl elejétől a végéig is, illetve rögtön a fontos infók után Jennifer Lopez, David Guetta. Ezzel folytatjuk a 88 zenei sorát, Save Me Tonight.
1: Erre nagyon bulisztunk.

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei teszt.

0: Depeche Mode Special Tribute koncertre.
1: Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
3: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Begien,

0: Autós iskolánál rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
1: Igen, a sportolás néha sérülésekkel jár. Gyógytornára és rehabilitációra szakképzett, tapasztalt szakemberekkel várunk. Szeretnénk, hogy a felépülésed után újra a régi formában tudj edzeni. Gyógytornával, sportrehabilitációval szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
2: Most kezded a sulit Szegeden? Vagy már évek óta igazi parti arc vagy? Bármelyik is illik rád, neked is ott a helyed a Campus Gólya partiján, ahol Rádió 88 DJ-kkel, italpromóciókkal és az évkezdés legkomolyabb buliával várunk benneteket. A lemezjátszóknál Timo, Corvin és Peter Loner. Írd be te is! Campus Beer & More, szeptember 11, péntek este 7 óra. Téged is várunk!
3: Napelem, energiatárolás, hőszivattyú, mindent egy kézben. Solar Construct Kft. A fenntartható mindennapokért. www.solarconstruct.hu.
4: Új konyhát akarok, nincs vita.
3: Oké, de az ajtót is cseréljük.
4: Legyen, de egy körben oldjuk meg.
3: Megoldjuk. Kreaform. Bútorok a Bakai Nándor utcában, Kreadors, nyilászárók a Rigó utca 38-ban. Szinte egymás mellett.
4: Fogalmam sincs, melyik volt melyik, de menjünk.
5: Higgy el, hölgyem, sokan így kezdték. Kreaform, egyedi bútor, Bakai Nándor utca, Kreadors, nyilászáró, Rigó utca 38. Mindkettő a Cédrusliget.
6: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
7: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettővel otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
8: Napernye? Pipa. Kerti szék. Pipa. Mi marad? Gyakiril. Pipa.
4: És a terasz?
9: Ne a kert közepén kezdje a nyarat. Valósítsa meg álmai teraszát az Ácsfás fiúkkal. Teraszok és árnyékolók tervezése, gyártása, kivitelezése egy helyen, rövid határidővel. Az Ácsfás fiúk megoldják.
10: Részletek ácsfa.hu.
11: Ez reklám volt. Ingatlan percek a Rádió 88-ban.
2: A szakemberek szerint az ingatlanunk értékesítése előtt érdemes megvizsgálni a terek működését, a fényeket, az arányokat, és az ingatlant átláthatóbbá, világosabbá és vonzóbbá tenni a vevők számára néhány kisebb, nagyobb fogással. Az első benyomás nagyon fontos és meghatározó lehet egy ingatlan eladásakor. Ezt az első benyomást tudjuk kimaxolni a stagingben, avagy az ingatlan felkészítésében rutinnal rendelkező ingatlanos segítségével akár, vagy utána nézve a dolgoknak, trükköknek, praktikáknak.
11: Támogatta az

Purple Disco Machine és a Substitution a Rádió 88-ban. Hoztam néhány program lehetőséget, a szerdai program ötletek között nézünk szét. A Tiszadokkon este 11 órától Ehők Univerzum kimaradás. A Hesszerda a Rockport 62-n este 8 órától indul majd el, illetve érkezik már holnap 8.30-tól 11.30-ig tart az Agora dísztermében a Párbeszéd szakmai nap. Aztán péntekre is egy program, Campus Gólya Party a Rádió 88 DJ-vel, este 7 órától Timo Corvin és Peter Loner zenélnek majd. Ezek voltak tehát a szerdai és egy pénteki program lehetőség. Jó feltöltődést kívánok! És itt a búcsú ideje, ennyi volt már a Hello Szeged, a mikrofonba Bürgés Dávid szólt. Én köszönöm a figyelmet, holnap is találkozunk ugyanekkor, Csabi jön a délutánra. Jó rádió!

0: Petrőt és a Satellite itt a 88-ban, ahol már is indul a Lottika Mixer. Szegedi érdekességek, szegedi zenei kedvencek, na meg 29-el zúszok. Itt Szeged és a környék egy picit felhőbe burkolózik, de hát nyugi, ebből azért esni hegyelőre nem fog. 31 Celsiusokat ígértek maximumként, holnap pedig még egy picivel ennél is több lehet, aztán csütörtökön vesz majd visszába az időjárásunk, és a hét második felében talán csapadékot is ígérnek. Én pedig rengeteg szegedi kedvencet, tényleg kezdjük a Lottika Mixert már is a 88-ban, a friss infók után.
1: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
2: Lottika Mixer a Rádió 88-ban. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Három után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
2: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, három után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.

0: Babáktól a felnőttekig bárki találhat magának közösséget Szegeden a Szent Györgyi Albert Agórában. Mintegy 50 csoport, egyebek mellett kórusok, zenekarok, tánccsoportok, sportfoglalkozások, színjátszókör és kreatív szakkörök várják az érdeklődőket egész évben. Orbán Hédi igazgató szerint a szeptember kiváló időszak arra, hogy új dolgokban próbáljuk ki magunkat, és új közösséget keressünk magunknak.
1: Ezen a héten egy nyílt hét van, mindenki megtekinteti a csoportmunkáját, mindenki láthatja, hogy milyen korosztályban, láthatja, hogy tetszik a tevékenység, nem tetszik a tevékenység, és utána azonnal bele tud kapcsolódni a csoport munkájába. Nagyon fontos érzés közösségbe tartozni, jó érzés közösség tagjának lenni.
0: Már épül a 14. bortér a Dóm téren. A Szegedi Városkép és Piac Kft. Idén szeptember 16 és 20-a között rendezi meg az őszi bormustrát, ahol 125 borász kínálja majd a finom nedőket, de pálinkaházak, vendéglátósok és kézművesek is érkeznek a városba. A szervezők a sörivóknak is kedveztek, 3 kézműves sörfőzde is kitelepül az aradi vértanúk terére. A látogatók szórakozásáról mások mellett Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Nika és Gájer Bálint gondoskodik majd. Gyermekkori álmát váltotta valóra, átgyalogolt egy férfi a Tiszán Szolnok közelében. A két part között 125 méteres távolságot nem egészen 3 perc alatt tette meg Doroszlai Dénes, aki majd 40 éve tervezte, hogy egyszer átkel a folyón gyalog.
2: Egy keskeny sáv, ahol egyik partról a másikra át tudtam gyalogolni, és ráadásul az egyik nővéremet be kellett szervezni, hogy átvágjon az ártéren a sűrű gyalogakácon, és videóra vegye ezt az egészet.
0: Az RTL híradóban elhangzott, hogy a vízügyi szakemberek szerint azonban még az ilyen alacsony vízállásnál is veszélyes ez a mutatvány, így mindenkit arra kérnek, hogy ne kövessék a férfi példáját. És végül akár egész nap állatokat kukkolhatunk webkamerán keresztül egy honlap segítségével. Az oldalon azon webkamerák képét lehet megnézni, amelyek élőben figyelik a világ különböző pontjain a madarak fészkét. Az oldal jobb felső sarkában egyébként lehet váltani, hogy kutyás és macskás webkamerák képét nézzék a felhasználók. Ezekből jóval kevesebb van, a kutyáknál jelenleg 48, a macskáknál pedig 127 webkamera képét lehet böngészni. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: A Sugárúton a vasúti átjáró ugye le van zárva, ott majd a hazafelé tartó menetbe lehet az, hogy a környező utakon, akár a Szabadkai úton, akár a Dorosmai úton némiképp nagyobb lesz a forgalom. Az Agyűi úton is lehet egyébként karbantartási munkákra számolni, és Vajhát térségében is dolgoztak a 47-esen, egy ilyen lassabb járművel takarítottak ott ezt azt, ott azt esetleg kerülgetni kell, de hát arra felé van 2 sáv, és ha útinformációd van a segítségnek, örülök ám a kedben. 0632 99 88 88 a számunk.
3: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.
4: Ez már a Lottika Mixer itt a 88-ban kedden szeptember 8. napján, az Adrienek neve napján, amikor is sok szegedi érdekesség és még annál is több szegedi kedvenc gyűrűzik egymás után. Oliver Rodrigóval és a Drop Dead-del kezdünk. Üdv a mikrofonnál Szeri Csaba.

Bamba és a Tam-Tam-Bing. Ha gondolkozol, hogy mi a jelentése, nem tudom, valami furcsa denevérfaj, vagy egy afrikai rigmus, semmi ilyesmi, nincs értelme ennek a szónak. Olyan nevet szeretett volna annak idején a csapat, aki 90 évben a szigeten is nagy bulit tartottak, hogy ne lehessen besorolni őket semmilyen zenei skatujába. Hát a nevük alapján semmiképpen nem lehet. Itt a 88-ban pedig egészen biztos, hogy 17 óráig ez a dal nem kerül elő, hiszen 9 és 17 óra között a munkaidőben kétszer ugyanaz a dal, a 88-ban semmiképpen nem szól. A szegedi fűvészkertben viszont, hogyha a lepkéket szeretné látni az ember, akkor ugye szeptember végéig érdemes arra látogatni, ugye általában májustól szeptemberig, ha nagyon jó az idő, akkor október közepéig is előfordulhat az, hogy a lepkék bizony ott pompáznak. Na de hát egyébként a létesítmény közösségi oldala is igen aktív, az ottani fotók alapján gyönyörű a helyszín, és hát programokból sincs hiány, a dáliák is szerepet kapnak majd, a tökös rendezvény az majd nyilván ugye októberben jelentkezik, de akár egyébként lehet számítani kutyás napra is, hisz ez is jellemző a létesítmény életében, na meg az afrikai növények is főszerepet kapnak már a mostani hétvégén. Itt a 88-ban a Lottika Mixerben pedig Szeged kedvenc előadói és dalai kapják a főszerepet, most Alok és Eva Max jönnek a Car K.

0: Lady Gaga és Bruno Mars közös dal, ami állítólag egy éjszaka alatt született meg. Éjfélkor csörgött Mars, hogy lenne egy dal, amit szeretné, ha Gagával elkészítene. Ő pedig leült, megírta a szöveget, és voilà, kész is volt a felvétel. 88. Hát egy szegedi kedvenc elkészítéséhez talán ennyi is elég, és nagy szegedi kedvenc az Irie Mafia is, akik néhány nappal, jó, hát héttel ezelőtt a szegedi ifjúsági napokon is bizonyítottak, jönnek a Volt egy álmommal. Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Az Imagine Dragons pedig szintén egy olyan csapat, akiknek mindjárt jelenésük lesz. Itt az éterben a hirdetői tippek után Radioactive is szól. És ami még szól, de nem ma, az a holnapi Hello Szeged.
1: Napközben is dolgozol. Mi is?
2: Azon, hogy neked jobb legyen.
3: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
4: Na gyerünk mindenki!
1: Hello Szeged, a te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
5: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
2: Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartása

0: 1900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
1: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
2: Már nem tanköteles, de érettségizni szeretne?
3: Jelentkezzen a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum osztályaiba.
2: Részletek a www.szeged.baptistaoktatás.hu-n. Beiratkozás az esti képzéseinkre szeptember végéig a Rigó utca 24/D-ben az Árkádhoz közel. Érettségi felnőtteknek akár 2 év alatt a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikumban.
4: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontroll lencse vásárlásakor, a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. 2 komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
5: Szaftos burgerek, füstös barbecue és dögös blues. Jön a 7. Bánya Barbecue és Blues Fesztivál. Szeptember 11-12 Szőreg, Monti Sándor Park. Ne hagyd ki!
6: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
7: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
8: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: A nyár legnagyobb naplementés bulija ősszel is visszatér.
2: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
3: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
4: Heti lapszámunkból. A szegediek közel 80%-a szerint jó irányba fejlődik a város. Elindult a szabadszedéses menza 5 szegedi iskolában. Évvégéig még 6 iskolában vezetik be az új rendszert. Szeged a második legjobban bekamerázott város az országban. Már közel 500 térfigyelő kamera működik a városban.
3: Szegedi Tükör. A város és lakói.
5: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
3: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: A Campus Beer and More-ban szeptember 11-én a Campus Gólya Partin a Rádió 88 DJ-i húzzák a nótákat. Timo Korvin és Peter Launer is ott lesznek, és hosszabb etapokkal, mixekkel készülnek. Egyébként DJ Korvinnal ma is lehet majd találkozni 19 órától a Klub 88-ban, de meg filmes ötleteim is vannak, például akár a belvárosi, akár a Cinema City-ben elcsíphető a Mész király Matthew McConaughey új filmje, ami egyébként állítólag méhészeti szempontból is jó, a méhészek kapják benne a főszerepet. Egyébként egy picit ilyen neo-noir bűnügyi krimiről van szó, de műfajilag nehéz besorolni a filmet, mert hogy eléggé sok minden történik benne. A méhészet szerepet kap, mandolinon tanult meg játszani Matthew McConaughey, hogy hiteles legyen, tehát egy egészen különleges dolog, és állítólag baromi jót alakít ebben is a színész, akitől azt hiszem, hogy ezt szoktuk meg. Különleges alkotás ez is. Ha könnyedebb dologra vágyunk, akkor az Oak Street végében csupán csak elszabadulnak a dínók, Eva McGregor és Anne Hathaway legnagyobb bánattára, ez is mind a két moziban elcsíphető, vagy az a Rente, az elnöki úgy, a kiváló történet legújabb felvonása. Filmekhez és a programokhoz jó szórakozást kíván a 88.
3: Támogatta a Prémium.

0: Lesz volt van, hát mondja a Belmondó itt a 88-ban. És lesz persze a holnapi napon is a Gedzó meg a Dani, már 6 órától jelentkezik, 8-tól pedig a Fülöp-szigeteki konyha is szerepet kap majd. De hogy mi kapott ma szerepet? Hát bizony-bizony, rajtól hamarosan a Bajnokok Ligája, ahol persze a PIK Szeged is érdekelt, Süli Robi sajtófőnök, valamint Szilágyi Benji a csapat játékosa jártak a srácoknál reggel, és bizony a várakozásokkal kapcsolatban beszéltek, a Krisztián Szad lesz csütörtökön az ellenfél a PIK Arénában.
1: Tényleg mindenki várja, már hosszú volt a felkészülés, szóval remélem, hogy minél többen kilátogatnak, és együtt tudunk egy nagyon jó mérkőzést játszani, és remélem, hogy itthon tartjuk azt a 2 pontot.
2: Oké, ilyenkor mindig van egy ilyen cél kitűzve, hogy akkor az egy Final Four, ez egy, hogy állunk most bélügyben?
3: Hát ilyenről szerintem először jussunk tovább a csoportba, igaz, Benji? Ez a legfőbb cél, hiszen átalakult a Bajnokok Ligája, 4 fős csoportok vannak, ugye eddig jóval több meccset kellett játszani, most viszont minden meccs éles meccs.
0: A Gedzó meg a Dani pedig holnap is tényleg, ahogy említettem, 6 órától már az éterben, Lil Nas X-re viszont addig nem kell várni. Már szól a That's What I Want, itt a Lottika Mixerben.

0: az álmok meg azért vannak, hogy megvalósítsuk őket, de tényleg egyébként tudom, ez ilyen közhelypuffogtatás, de ha van egy tervünk, van egy kitűzött célunk, álmunk, nyilván azért valamennyire reálisnak kell lennie, tessék csak elérni, jó? Harci kedve gyűjtsünk hozzá a szeptember 8-ában. Ha esetleg az volt az álmunk, hogy szeptemberben még lesz 30 Celsiusok, akkor voilà, már teljesült is, most nagyjából ott tartunk, holnap 33 is lehet, aztán a csütörtök majd lehet, hogy pontot tesz a nyár végére, hát majd látjuk persze, mert hogy nagy leülés nem mondanak, és azért szeptember közepére, akár a hónap végére még 26-27-28 Celsiusokat ígér a meteorológia, az pedig egészen jónak nevezhető.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felsőfokon.
2: Lottika Mixer a Rádió 88-ban. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve.
1: Támogatja Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezett a nagy Zeiss minőség képviseletében.
3: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
3: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda.

0: Nem kell a fűtési szezon miatt aggódnia a szegedi rászoruló családoknak, ugyanis megkezdődött a tűzifaosztás. Az önkormányzat idén mintegy 2,5 milliárd forintot különített el szociális célokra, amibe beletartozik tűzifa biztosítása is. A tűzifa már elszáradt vagy viharban kidőlt fákból készül. Összesen 630 családhoz ütemezetten november végéig juttatják el a segítséget. Ménesi Imre, a Szociális Bizottság elnöke elmondta, idén több tűzifa jut egy-egy családnak, mint az előző években.
1: Idén 2 zsák tűzifa, azt jelenti, hogy 2 erdei köbméter igényelhettek. Ez régebben csak 1 zsák volt tavaly. A tűzifának a léte a Szeged város területén kivágott, kiszáradt, illetve a viharkárba kidőlt fákból keletkezik. Ezt a környezetgazdálkodási KFT-nek a dolgozói darabolják fel és helyezik zsákokba.
0: Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek mágneses katéternavigációval beavatkozásokat. Szili Török Tamás, az STE kardiológiai centrumának vezetője elmondta, az amerikai Stereotaxis cég által fejlesztett megoldás lényege, hogy a katéter irányítását nem mechanikus robotkarok végzik, hanem a katéter hegyének pozícióját egy számítógép vezérelt külső mágneses tér szabályozza. A robotizált navigációs eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmuszavarok kezelésére szolgáló szív elektrofiziológiai beavatkozásokat. Az országgyűlés döntése alapján a vármegyéket ismét megyéknek, a főispánokat kormány megbízottaknak nevezik. A keddi ülésnapon Magyar Péter bejelentette a Szent István vidékfejlesztési program elindítását. Először 10 térségben kezdődnek mint a programok, az országos program pedig 2027. augusztus 20-án indulhat el. A miniszterelnök közölte, hogy megszüntetik a megyei közgyűlések rendszerét, az így megtakarított pénzt pedig fejlesztésekre fordítják. Csökkentették Magyar Péter miniszterelnök fizetését is, valamint a parlament az ellenzéki pártok jelöltjei nélkül választotta meg a közmédia tulajdonosi jogait gyakorló független közmédia testület 6 tagját. És végül 6. magyarországi koncertjét adja jövő nyáron a Skillet. A dallamos hardrock zenét játszó amerikai keresztény csapat július 29-én a Budapest Parkban lép fel. A zenekar először 2016-ban járt Magyarországon, akkor a Soproni Volt Fesztiválon léptek fel. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Trafipaxos ellenőrzésbe lehet botolni a Dorozsmai úton, a szokott helyen. Tessék figyelni a sebesség határok betartására. Másodban ilyen jellegű információ nem jött. Kálvária sugárúton ugye megvan a lezárás. A forgalom pedig még azért nem olyan őrült nagy a Szeged vagy a környék útjain, viszont van egy kaland, amire majd lehet számítani a közeljövőben. Fakivágási munkálatok miatt szeptember 11-én pénteken délelőtt 9, illetve délután 1 óra között ideiglenes forgalmi rend lép életbe a Boros József utca Kálvária tér felüli szakaszán, nem lehet majd a Kálvária felől behajtani az utcába. Jaj, jó ez mi, amikor kicsit kavarodik a közlekedés, de legalább nem unatkozunk vezetés közben.
2: Támogatta a B99 autó. LED világítás és autóápolás szakértelemmel.
3: A friss információkat nagyon szépen köszönöm Áginak, és akkor folytatjuk a Lottika Mixert itt a 88-ban. Jön mindjárt az egészségpercek, néhány az allergiával kapcsolatos hasznos tudnivalóval. Na meg szia, és Kylie Minogue is itt, már a Dance Alone szól. Üdvözletem, a mikrofonnál Szeri Csaba.

0: Oil az egy komoly sikerét vettük elő itt a 88-ban az ezred forduló környékéről a virtuális csapattól. Ha már autóban ültünk, akkor ezt remélem, hogy sikerült úgy hallgatni, hogy az ablak le volt engedve és a könyökünk kilógott. Úgy a legvagányabb. És tudod, mi még a vagány a Bortér? Nem kell már rá olyan sokat várni, a készülődés zajlik, szeptember 16-án pedig indul a mandula. Egyébként a hétvégében az afrikai és egzotikus növények napjára is lehet számítani, annak a helyszíne a Füvészkert lesz szeptember 12. napján, és bizony a Móra Múzeumban is látogatható még akár az egyszeret teátrum, a kortárs színész portrék tárlat, és szeptember 16-ig azért említem, de hát nyilván ugye a drága barátom Picasso tárlat is ott a közönség előtt, az mondjuk egészen sokáig, jövő év január 10-ig. A Vármúzeumban az Utazz a múltba, a Szeged története, ahogy még nem láttad című tárlat, mondom ezt azért, mert nincs az onnét messze. Szeptember 10-ig, néhány napig pedig még a Mesterek és Tanítványok kiállítás a Fekete Házban is elcsíphető. A Somogyi Könyvtár felé járva a Történelem sorsfordító lapjai címmel Mohács régi könyves emlékezete. Ez egy kiállítás, október 21-ig bizony ez is látogatható. Az Agórában pedig az óvodás korunkat idézhetjük fel egy tárlattal szeptember 15-ig. És ugyanott az Állarcban az Állarc előtt elnevezésű Rolemola Robert kiállítás is tetten érhető ám. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Támogatta a Horváth Szekker, a Bádogos termékek boltja. I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother.

nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

0: Harry Styles és az American Girls, hát őket bírja a tengeri utazásokat, viszont nem nagyon, nagyon súlyos tengeri betegséggel küzd, hogyha hajókázni kell. Ajaj! A szegedi közlekedésben mondjuk hajóval valószínűleg kevesen jutnak majd haza, az utakon pedig egyelőre minden rendben, na majd egy óra múlva visszatérünk erre, meg másfél óra múlva, akkor már teljesen más képét mutatja Szeged és a környék közlekedése. Itt a 88-ban pedig újabb kedvencek jönnek, a Rádió 88 a zenei tesztekben a 80-as évek dalai parádéson szerepelnek, Phil Collins és az Easy Lover így aztán helyet követel magának. És a Hathaway is, mondjuk nem originálban hozom a dalt, hanem David Guetta és Anne Marie átdolgozásában, ez lesz a Baby Don't Hurt Me. A Rádió 88 és az Árkád Szeged pedig egy nagyon különleges kalandra hív.
1: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a nagy szegedi Árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
2: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
1: És érj elsőként az elrejtett 40 000 forintos Árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át több mint 1 millió
2: forint értékű nyereményekért.
1: Részletek a radio88.hu-n.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8 millió 990 ezer forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
1: A nyár legnagyobb naplementés bulija ősszel is visszatér.
4: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picniken.
5: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett Plus kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
6: Köszöntjük a szivattyúk világában! Agrofluvius Kft. Szivattyúk, csőbúvár szivattyúk, felszíni szivattyúk és frekvenciaváltók kis és nagy kereskedelme. A Cortex vízszivattyúk elsődleges magyarországi forgalmazója. Kérjen ajánlatot, vagy keressen bennünket. Zákay szék, Dózsa György út 33, agrofluvius.com.
7: A szőlő érik, a vessző hajlik. A csillagösvény labirintus mosolyszürete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik Ópusztaszeren. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztro programok egy helyen. Vár a világ harmadik legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosolyszüret szeptember 12-én a Csillagösvény labirintusban.
8: Most kezded a sulit Szegeden? Vagy már évek óta igazi parti arc vagy? Bármelyik is illik rád, neked is ott a helyed a Campus Gólya partiján, ahol Rádió 88 DJ-kkel, italpromóciókkal és az évkezdés legkomolyabb buliával várunk benneteket. A lemezjátszóknál Timo, Corvin és Peter Loner. Írd be te is! Campus Beer and More, szeptember 11, péntek este 7 óra. Téged is várunk!
9: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
10: Heti lapszámunkból.
11: A szegediek közel 80%-a szerint jó irányba fejlődik a város. Elindult a szabadszedéses menza 5 szegedi iskolában. Évvégéig még 6 iskolában vezetik be az új rendszert. Szeged a második legjobban bekamerázott város az országban. Már közel 500 térfigyelő kamera működik a városban.
9: Szegedi Tükör. A város és lakói.
12: Minőségi építőanyag? Amit csak akar. Cement? Alap? Sóder? Beton? Betonacél? Na-na! Az első Beton Kft. Áruházában és telephelyén mindent megtalál egy helyen. Szeged, Vásárút 1-3. Telefon 62-549-570.
13: Megújult a honlapunk. pannonventil.hu. Webáruházat is nyitottunk. pannonventil.hu. Ha nem tudod, hogy mit árulunk, pannonventil.hu.
14: Ön is művégtagot használ. Szeretne aktívabb életet élni protézisével? Az Aktív Protetika Kft. Szeptember 18-án 8 órától ingyenes bemutatónapot tart Szegeden a Szent Vincent Rehabilitációs Központban a Bakai Nándor utca 50 szám alatt, ahol lehetősége lesz kipróbálni az Ottobock karbonprotézis lábakat és a legmodernebb térdízületeket. Jelentkezni az Aktív Protetika Kft. Facebook oldalán vagy az aktivprotetika.com oldalon lehet.

0: Trim Viszérklinikán. www.irsebész.info.
1: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
2: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó.
1: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
2: www.plazmapont.hu.
0: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Jaj, az a fránya allergia meg tudja nehezíteni az ember életét, és tényleg annyi és annyi minden kiválthatja. A virágok pollenjai, az állati szőr, az atka, a penészspóra, akár hát nyilván különböző állatok mérgei, akkor már mondjuk nagy a baj, de a mikroorganizmusok, bizonyos élelmiszerek, gyógyszerek, vegyszerek, sőt a fém is képes egyébként ilyesmire. A kellemetlen allergia tünetei pedig leggyakrabban az alsó és a felső légutakban, a szemben és a környékén, a bőrünkön vagy a gyomor és a bélrendszerben jelentkeznek, kellemetlen tüneteket produkálnak. Akár egyébként tényleg hát sok minden előfordul, a tüsszögés, vizes nyákos, orrfolyás, bedugul az ember óra, az milyen kellemetlen, viszketés szemben, orban, vagy a szem ígőérzése, de hát könnyezni is kezdhet a szemünk, fáradtabbak is lehetünk, a csalánkiütés, vagy az ekcéma pedig a bőrünkön szintén az allergia jelei lehetnek. Én és a Kabai Patika csapata is abba bízik, hogy minél kevesebb dologra vagy allergiás.
0: Támogatta az UE.hu online patika. Zöld út az egészség.

0: Eminem, Rihanna és a Love The Way You Lie az egyik közösük. Itt a 88-ban, ahol már is a Széchenyi téren látogatunk el virtuálisan. Ha jártál már arra, akkor azért picit rendezettebb a helyzet, akár a tegnapi naphoz, akár a múlt héthez képest. Picit többet kellett rá várni, mint a tervek arról szóltak, de Nemes Roli a ma reggelben szétnézett arra, és ha már ott volt, akkor beszélgetett is. Jön egy részlet!
1: Itt vagyunk innen a Széchenyi téren, a vadonatújon felújított Széchenyi téren, ami egyébként tökre jól járható. Mellettem pedig Zoltán, aki a felújítási munkálatokban egészen komoly részt vállal. Mi volt a legnehezebb és a legnagyobb kihívás itt a Széchenyi tér felújításában?
2: A 30 pár fokos meleg volt. Illetve hát a bontási munkálatoknál, illetve az összehangolásnál a közlekedés folyamatosságát megőrizve a munkálatok elvégzése, ez volt a legnagyobb kihívás.
1: Mennyire voltak partnerek a szegediek ebben a nyár folyamán? Mekkora volt a türelem a részük itt a szeptemberi elejé időszakban?
2: Maga a lakosság, illetve a gyalogos forgalom az elég enyhe volt. Tudták, hogy a felújítás működik, vagy megy. Elkerülték. Nagyon nagy konfliktusok, problémák nem voltak. A közlekedő gépjárművek, illetve trolik, buszok akadályoztatva érezték magukat. Volt, amikor abban a nagy melegben elfogyott a türelem, voltak kisebb konfliktusok, de nem volt jelentős.
1: És a jelen pillanatban még látható munkálatok, azok még a Széchenyi tér felújításához kapcsolódtak, vagy ezek már újonnan megkezdett munkálatok? Hát gondolok itt a Kárász utcát és a Széchenyi teret összekötő zebrára, vagy éppen a Városháza épület előtt zajló apró munkálatokra.
2: Ezek még a felújítás részei, de ezeken szerintem napokon belül végezünk ezekkel a feladatokkal.
0: A világ rendje tehát szépen lassan a Széchenyi tér környékén is visszaáll, azért persze fokozott figyelemmel közlekedj arra, és Miley Cyrusnak is helyet adunk a Lottika mixerben, amely mindjárt a Lucky Let's Go-ba fordul át. Itt az End of the World.

0: emlékszem már.
1: Hát van az úgy, ha korral jár a Well Hello és az Éjfél Tájt. A Loptika Mixer pedig a végéhez ért, műsorvezetőt nem vártunk, viszont jön a Lucky Let's Go sok közlekedési infóval, minden fontossal ezen a téren. 30 Celsiusok jelenleg, ez is fontos, éjfél tájt pedig nagyjából olyan 17 Celsiusokra mérséklődik a hőmérséklet a hajnali időszakra. Ez még alá is kúszhat, holnap viszont 33 Celsiusok. Ha, van itt még nyár, kérem szépen!
2: Támogatta az nvstore.hu munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban! Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: Dani.
4: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
4: De, csak azt hittem már elmúlt.
5: Gedzó meg a Dani újra együtt.
2: Őszintén, humorral, Szegedről.
5: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés Szegedi gyártótól.

0: 30 év alkotói pályát és 50 év élettörténetet mutat be Deák Zsuzsanna Időbe zárt fény című kiállítása. A tárlat szerda délután 5 órakor nyílik meg a Szegedi Kiskunst Galériában, és október 10-ig megtekinthető. A kiállításban külön fejezetet kap egyebek mellett a művésznő restaurációs munkássága, az építészeti üveghulladék újraértelmezésével kapcsolatos kutatásai, valamint a női lét kérdéseivel foglalkozó munkái is. Deák Zsuzsanna üvegművész, grafikus a kiállítás megnyitójáról beszélt.
1: Libos Éva művészettörténész nyitja meg, és ami talán még személyesebbé teszi ezt a megnyitót, hogy Csorba Kata színésznő, mint az én Hugón és Deák András zenész, ők is saját versükkel, dalaikkal fogják emelni ennek a kiállításnak a fényét.
0: Egy GPS nyomkövető buktatta le azt a tolvajt, aki a Hódmezővásárhelyi buszpályaudvarról lopott el egy rollert még augusztus 20-án az esti órákban. A tolvaj a zsákmányt később egy telefonra cserélte, azonban sem a jó ismerősénél, sem az enyveskezőnél nem sokáig volt a zsákmány, mert a rendőrök a nyomkövető segítségével rövid időn belül megtalálták és lefoglalták a rollert, majd visszaadták azt jogos tulajdonosának. A koronavírus járvány utáni időszakban nem történtek meg azok a fejlesztések, amelyek egy következő járványhelyzetre való felkészültséget javítanák, az országos tisztifőorvos szerint. Oroszi Beatrix úgy fogalmazott, ha ezeket nem tudjuk helyre rakni, tanulni belőle, akkor a következő pandémia során ugyanez lesz, és az ország ugyancsak nagy árat fog ezért fizetni. A héten Magyarországon tartózkodik az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ és az Európai Bizottság delegációja, hogy felmérje Magyarország egészségügyi vészhelyzetekre való felkészültségét. És végül Emmy díjat nyert kiemelkedő kaszkadőr teljesítmény kategóriában a Trónok harca előzmény sorozatában a Hét Királyság lovagja egyik epizódjában nyújtott alakításáért Tóth Gyula. Az elismerést kollégáival közösen kapta azért a jelenetért, amelyben egy lovagi összecsapást elevenítenek meg. Tóth Gyula szerepelt már egyébként a Trónok harcában, a Sárkányok házában, a Dűnében és a Star Wars az Ébredő erőben is. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Úgy tűnik, hogy a Dorosmai úton a vasúti átjáró környékén még mindig trafipaxos ellenőrzéssel lehet találkozni. Némi lassulás az Algyői úton a Baktói lámpa környékén már tapasztalható, a forgalmi térképekből is ez tűnik ki, és ne feledkezzünk el arról, hogy akár ugye a Kálvária sugár úton a lezárás okozhat nagyobb forgalmat a Dorosmai úton, a Fonógyári úton is többen közlekednek, és a Szabadkai út is várhatóan is véletlenül terheltebb lesz, ez utóbbiról még nem érkezett ezzel kapcsolatos információ. Ha útinfód van, akkor viszont a legjobb helyen jársz, várom a segítséget. 0632998888 a számunk.
2: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzéria és Biliárd Bár.
3: Imáron a Lucky Let's Go-ra ugrunk neki itt a 88-ban, hasznos közlekedési információkkal, amiben egyébként a te segítségedre is számítok. Hozok mindjárt programötleteket, meg csekkoljuk, hogy mire lehet holnap számítani. Na meg jön Felix Jean, Jasmine Thompson, és itt az Ain't Nobody is.

0: Impala és Dracula egy olyan dal, amit a Rádió 88 hallgatói igazán szeretnek. A zenei tesztünkben kiválóan szerepelt, Rádió 88.hu per zene oldalon pedig az éppen aktuális 20 dalt is tudod értékelni. 88. Szegedi kedvencek pedig jönnek persze a folytatásban is itt a Lucky Let's Go-ban, ahogy akár várok közlekedési információkat is Szeged és a környék útjairól. Na meg ott a holnapi napunk szeptember 9-e lesz, az Ádámok ünnepelnek, ők lesznek a névnaposok, de például ahogy arról a híreinkben is beszámoltunk, holnap 17 órától nyílik majd meg Deák Zsuzsanna üvegművész jubileumi tárlata. Szeged kulturális életében ez is kiemelkedőnek ígérkezik. A Celsius fok is egyébként hasonlóképpen jár el, 33-at ígérnek holnap, aztán lehet, hogy a csütörtök már ugye némi hidegfrontot tartogat, úgyhogy idénre lehet, hogy búcsúzik majd ez a 30 Celsius feletti hőmérséklet, aztán persze majd látjuk és majd ezt tapasztaljuk, és persze bizton állíthatom, hogy a szerda reggelben szeptember 9-én jelentkezik a Gedzó meg a Dani is, ahol például 8 után a Fülöp-szigeteki konyha is szerepet kap majd.
1: Támogatta az Intellometra Kft. Legyen otthonod okos

vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.

0: A dal, aminek klipjében egy siren vámpírnak volt öltözve, csillogó vámpírnak, sose felejtjük el. A Bad Habits szólt az iménti percekben a 88-ban. Szeged közlekedésén is rajta tartjuk a szemünket, az Algyői úton már némi lassulás van, de a Tiszalajos körúton, főleg a klinikák felől, így pedig azt gondolom a rakparton is azért már meglehetősen sok az autós. Itt a 88-ban pedig még annál is több a remek szegedi kedvenc, jön mindjárt például Florida dala. Ő már járt a napfényvárosában, Alex Solonnek viszont van még egy téren adóssága. Na majd virtuálisan tör lesz, jön mindjárt tőle is az Ordinary, néhány hirdetői tipp és ötlet után itt a 88-ban.
1: Túl vagy az ebéden, jól esne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyői út 40.
4: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A délalföldi zöldségforrás.
5: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
6: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az áron parton végezze.
7: Motorra pattannál, autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stopp Autós Iskolánál több mint 25 éve segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól, a személyautón át, egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online kresszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stopp Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. Stopp autósiskola.hu.
8: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
9: A legújabb

0: programunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
1: Napelem, energiatárolás, hőszivattyú, mindent egy kézben. Solar Construct Kft. A fenntartható mindennapokért. www.solarconstruct.hu.
2: Már 2 éve, hogy megnyílt Szeged első nézs parfümériája. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk vagytok. A szülinapunkat is veletek szeretnénk ünnepelni. Szeptemberben minden vásárlás mellé ajándékot adunk. Végre jöhetnek az újdonságok, fűszeresebb, intenzívebb parfümök. Olaszország, Franciaország, Svájc, Dél-Korea, Spanyolország, Amerika legkitűnőbb parfümházainak alkotásaiból válogathatsz. Zenis. 2 év, felejthetetlen illatok, és most egy ajándék neked. Ne maradj le!
3: Használd az eszed, új Suzuki-t a használt helyett. Suzuki Vitara már 7.499.000 forinttól. Suzuki S-Cross már 7.990.000 forinttól. Szigorúan a készlet erejéig. Algyői úti Suzuki Szalon. www.suzuki-szeged.hu vagy hívja a 0630-3491-791-es számot.
4: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
0: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felush, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
5: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Ma még Csanyteleken lehet vért adni a faluházban, 18 óráig várják azokat, akik a karjukat nyújtanák. A belvárosi moziban délután a Tériszony, este a Kutyacsillagkép, a Torrente, vagy Matthew McConaughey új filmje a Méz király szerepel a kínálatban, vannak benne méhek, méz, meg egy kis krimi is. A Cinema Cityben pedig ezek mellett akár az esti időszakban az Insidious, a Köztünk járnak című horror is a kínálat része. Visszatér a Terminátor második része is az elkövetkezendő időszakban, így például ma is a 35. évforduló alkalmából, de ott Jason Statham is akciózik az Endülésben.
5: Támogatta a Stüssi Vadász étterem és Illés Hotel.
7: 88. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Itteni hagyományoknak megfelelően az Algyői úton nagy a forgalom, akár a József Attila sugárúton is sok az autós, az Algyői úton pedig inkább a városba befelé tartó oldal az, ahol többet kell a vaktói lámpánál várni. A Kálvária sugárúton nincs nagy forgalom a lezárás okán, viszont pont, hogy a Szabadkai úton és akár a Dorozsmai úton terheltebb részekkel lehet találkozni. Sokan vannak a Fonógyári úton is a forgalmi térképünket elnézve, és a Kossuth-Lajos sugárúton, na meg a Nagykörúton is élénkül a forgalom. Ha útinformációd van, az jól jön. 0632998888 a számunk.
1: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.

0: George Ezra első sikerdal, ami a Magyar Fővárost énekelte meg és foglalta címébe. Ez a 88, hőmérsékleti szempontból elértük a maximumot, innen már szépen lassan majd visszafelé halad a hőmérőkben a higanyszál. 30, itt tartunk, és a hajnali éjszakai időszakban olyan 14 Celsiusokig is visszamérséklődhet a hőmérséklet. Hát pillanatnyi szeszély lesz ez, mert hogy holnap megint 33 Celsiusokos csúcsra lehet számítani.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Napközben is dolgozol. Mi is?
1: Azon, hogy neked jobb legyen.
3: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
4: Na gyerünk mindenki!
5: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
6: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
1: Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wondervast is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
8: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sálosi utca 11.
9: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ön már hallotta, hogy a Cardona prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardo, az alvás szakértője.
10: 17. pacalpárbaj szeptember 27-én a Diófa vendéglőben. Várjuk pacalfőző csapatok jelentkezését szeptember 13-ig. Részletek a pacalpárbaj Facebook oldalán.
11: Szent Café and Bistro, ahol van miért megállnod. Kávé, reggeli, brunch és nemzetközi bistro élmények a Szent István téren. Saját pékségünkben készülnek kovászos kenyereink és pékáruink, saját cukrászüzemünkben pedig tortáink és desszertjeink. Pénteken és szombaton hosszabbított nyitvatartással, vacsora ajánlattal várunk. Szent Café and Bistro.
12: Vers és bor mindenkinek. Hello, ő itt Áron, de nincs ám a poháron, hanem Rózi van rajta, a láma. Így lesz a szegedi borteres pohár. Mindenki álma. Végre újra itt a Bortér, 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig a Dom téren, lámás pohárral. Bortér. Minden korty megér egy misét.
13: Szeptember 18-20, amerikai barbecue hétvége a Sercegőben.
14: Naplemente, füst a grill fölött, hideg ital az asztalon és az Afro House lüktetése a háttérben.
13: Péntek este a Sercegő kertje igazi Afro House partivá alakul a Sunset Syndicate-tel.
14: DJ, élő szaxofon, gitár és az Afro, Latin és Melodic House zenék egyetlen különleges estében.
13: A belépés díjtalan, az asztalodat viszont foglald le időben. Részletek sercegő.hu.
15: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség? Akkor sokba kerül! Hát nem! Cherry modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik! Cherry Linártech a Szeged plázában. Várunk, mert létezik! Finanszírozás minimum 30% önerővel maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
1: Ez reklám volt.
16: Számítógépes monitorokat igényelhetnek a gyermekeket segítő intézmények Szegeden. A Matrix közhasznú alapítvány számítógép álomprogramja kapcsán iskolák, óvodák, tanodák, alapítványok, egyesületek, gyermekekkel és családokkal foglalkozó intézmények, valamint kórházak és más szervezetek képviselői adhatnak be igényt 5, 10 vagy akár 15 monitorra. Jelenleg mintegy 250 monitor keres gazdát, ezekre szeptember végéig lehet jelentkezni. Rácz Anett elnök szerint a kezdeményezés nem csak a szervezeteket, hanem a tanulókat is támogatja.
4: Minden technikai eszköznek, informatikai eszköznek megvan a maga életkora. Néhány intézményben vagy szervezetnek jól jöhet az, hogy felfrissítik ezt a géppark állományt, és ezzel a tanulóknak is a tanulási vagy oktatási minősége is tud nőni.
16: Három szegedi fiatal közös ötletéből indult az Offrim Filmfesztivál, amit november 21-én tartanak a Kárpátia Filmszínházban.

0: kapcsán lehet jelentkezni október 1-ig. A versenyfilmeket egy szakmai zsűri fogja értékelni, akik a filmművészet, a médiatudomány és a felsőoktatás elismert képviselői egy diák képviseleti taggal kiegészülve. További részletek a rendezvény weboldalán érhetők el. A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita utasítására tájékoztatták Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott hazánkban, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. A döntés nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Oroszország reagálni fog arra, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát, írja az orosz állami hírügynökség a TASZ az orosz külügyminisztérium közleménye alapján. Maria Zaharova, a tárca szóvivője, kemény és fájdalmas válaszlépést ígért a budapesti ruszofób lobbinak. És végül Rob Reiner posztumusz Emmy-díjat nyert a Mackó című sorozatért. Reiner ezzel karrierje 3. Emmy-díját nyerte el. 1974-ben és 78-ban is nyert a legjobb mellékszereplő vígjáték sorozat kategóriában, a CBS All in the Family című sorozatban játszott szerepéért. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Délután 4 óra már el is múlt egy picivel, szegedi közlekedési szempontból pedig kezdjük a jó hírrel, balesetről nem kaptunk jelzést, azt pedig már talán kevésbé jó hír, de hát erre ilyenkor lehet számítani, hogy több olyan útvonal is van, ahol döcög a forgalom. A Tisza-Lajos körúton, a rakparton is sok az autós, ugye a Kálvária sugárúton megvan a lezárás, emiatt a Szabadkai út, a Kossuth-Lajos sugárút, a lámpás körforgalom, vagy a Dorozsmai út talán a szokásosnál is terheltebb, az Algyői út hozza a formáját, és a Szőregi úton is egyre többen vannak, de a körúton is hát azért vannak olyan részek, ahol nem biztos, hogy a zöld hullámmal hip-hop át lehet jutni. Ha útinfód van, várjuk a segítséget. 0632998888 a számunk.
1: Támogatta a Pannon Ventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
2: A vármegyéknek és az ispánoknak búcsút intünk, jaj, szegény Döbrögi, viszont Szeged kedvenceitől semmiképpen nem búcsúzunk. Folytatódik a Lucky Let's Go itt a 88-ban, most épp Terry Sims dalával, itt a Mr. Noitól, a mikrofonnál pedig Szeri Csaba, üdv!

0: ismerős volt a vonalvezetés, az nem véletlen. Britney dalát, a Crazy-t hallgattuk, de hasonló volt a Backstreet Boys Larger Than Life-jának is az alapja. Arra szólunk. Hát ha fonógyári úton jársz, akkor jó eséllyel igen. Azt most ugye felfedezte az utazó közönség, nyilván a Kálvária sugárút lezárása okán. Erre azért lehetett számítani, az elmúlt napok tapasztalata is ez volt. A Dorozsmai úton és a Szabadkai úton is több az autós, és hát nyilván a hozzájuk tartozó sugárutak is, így a Kossuth Lajos vagy a Petőfi bizony szintén olyan hatállyal esik, hogy ott nem lehet most éppen olyan föltétlen gyorsan A-ból B-be jutni. A Tisza Lajos körúton és a Boldogasszony sugárúton is mutatkozik némi lassulás, a Szőregi úton is, és hát persze az Algyői utat se hagyjuk ki. Trafipaxos ellenőrzésről egyelőre legalábbis nem futott be információ, és ami miatt fülig érhet a szánk, hogy balesetről nem kaptunk jelzést, ez maradjon is így, légy figyelmes Szeged útjain.
1: Támogatta a Nita ékszerüzlet. Időtlen elegancia.

0: a szakítás utáni futás ihletett Lói legalábbis. Amikor szakított, elkezdett futni, és igyekezett így otthagyni és maga mögött hagyni a magányt. Pedig az a fószer jutott eszembe, aki annak idején csigajelmezbe lefutott egy vonatot, talán rémlik a videó. Hát abban a csigajelmezben lehet, hogy a Fonógyári úton most autókat lehetne lefutni, de az Algyői úton is a futás, hát lehet, hogy jelen pillanatában gyorsabb. A Szabadkai út, Szőregi út, tehát a bevezető szakaszok, akár a kivezető oldalon is bizony lassabban haladnak, de a Kossuth-Lajos sugár úton is, akár a Nagykörút környékén meglehetősen sok az autó, a Boldogasszony sugár út, a Rakport és a Tisza-Lajos körút, főleg a klinikák felüli rész egészen lassan halad. Nem kizárt, hogy a Sándorfalvi úton némi rendőri ellenőrzés is lehet a városból kifelé. Különösen figyelj ott is mindenféle szabály betartására, és ha útinformációd van, lehetsz a szemünk, örülök a segítségnek. 06 32 99 88 88 a számunk.
1: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás gondoskodó odafigyeléssel.
2: Dani.
3: Kedzó. Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Eleged van abból, hogy egyre többet fizetsz az internet és TV szolgáltatásokért? A Netsurfnél most átlátható fix havidíjak várnak, ráadásul még 2024-es árakon.
4: Ha internetet és TV-t is választasz, ezekből az árakból még további kedvezményt is kapsz.
5: A cégeket pedig egyedi és különleges árajánlatokkal várjuk. Részletek

0: Traktortól a személyautón át egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online klasszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stopp autós és motoros iskola Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. stoppautosiskola.hu.
1: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wondervast is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
2: Szaftos burgerek, füstös barbecue és dögös blues. Jön a 7. Bánya Barbecue és Blues Fesztivál. Szeptember 11-12 Szőreg, Monti Sándor Park. Ne hagyd ki!
3: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
4: Egy mosoly mindent megváltoztat. A Hattyas Dentálnál tudjuk, hogy a fogpótlás nem csak esztétika, életminőség. Ha fontos, hogy mosolya újra természetes legyen, a Hattyas Dentál implantációs és fogpótlási kezelései ezt a magabiztosságot adják meg. Szakértelem, odafigyelés, természetes végeredmény. Hattyas Dentál. Mosoly, amire jó ránézni. Jelentkezzen most. hattyasdentál.hu.
5: Új konyhát akarok, nincs vita.
6: Oké, de az ajtót is cseréljük.
5: Legyen, de egy körben oldjuk meg.
6: Megoldjuk. Kreaform. Bútorok a Bakai Lendor utcában, Kreadors, nyilázárok a Rigó utca 38-ban. Szinte egymás mellett.
5: Fogalmam sincs, melyik volt melyik, de menjünk.
7: Higgy el, hölgyem, sokan így kezdték. Kreaform, egyedi bútor, Bakai Lendor utca, Kreadors, nyilázáró, Rigó utca 38. Mindkettő a Cédrusligetnél.
8: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
9: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
10: Csempeház 2024. Új termékekkel várunk, spanyol, olasz és lengyel burkolatokkal, csaptelepekkel, fürdőszobai bútorokkal, kabinokkal. Kérésre akár látványtervet is készítünk. Veszed alapot? Csempeház 2024. Álomból valóság. Makai út 216.
11: Ha meghallod, hogy valami furán zörög, te is rögtön tudni akarod, mi baja?
12: Az SKT csapatába jármű villamossági szerelőt és jármű szerelőt keresünk.
11: Villamosok, trolik, igazi gépek, igazi szakmai kihívások.
12: Ha értesz hozzá, ne csak otthon mondd, hogy ezt én simán megjavítanám.
11: Mutasd meg nálunk!
12: Nézd meg állásajánlatainkat az skt.hu/karrier oldalon, és jelentkezz!
11: SKT. Most rajtad a sor. A város megy, mert valaki működésben tartja.
13: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Oldgyűjtő út 40 alatt.
14: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardona prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardo, az alvás szakértője.
15: Felújításon gondolkozik? A Pannon Ventil Kft-nél nagy választékban kaphat ventilátorokat, szellőzés technikai idomokat, valamint épületgépészeti csővezetékeket és hozzátartozó szerelvényeket. Pannon Ventil Kft. Szeged, Fonógyári út 4-6.
16: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
17: A héten itt a 88-ban az egészségpercekben az ortopédiai problémák, mint a lúdtalp már előkerültek. A csipős tértprotézis témakörét is érdemes érinteni, hiszen előfordulhat az, hogy már egy rövidebb séta vagy egy-egy lépcső megmászása is fájdalmat okoz. Nos, ennek hátterében gyakorta az ízületi porc kopása áll. A porc az, ami védi a csontvégeket, csökkenti a súrlódást, viszont ez idővel vékonyodik, elkophat, és ilyenkor egyre nehezebb a mozgás. Ez a folyamat nem minden esetben előkerül. megelőzhető meg, de az aktív életmód, az egészséges testsúly sokat tesz azért, hogy az ízületünk védett legyen. Amikor viszont a fájdalom tartós, akkor talán ízületi protézis beültetésére is szükség lehet, amelynek pont az a célja, hogy csökkentse a

0: és javítsa a mozgásképességet.
1: Támogatta a Mediverzál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője.
0: Balesetről az elmúlt percekben sem kaptunk szerencsére jelzést. Az Algyői úton vannak talán a legtöbben, de nyilván a Kossuth-Lajos sugárút, a Dorosmai út és a Szabadkai út is terhelt. A Kálvária sugárúton tudod, megvan a lezárás a vasúti átjárónál, így aztán a másik két szakasz talán a szokásosnál is több autóst visel most el, illetve a Tisza-Lajos körúton, főleg a klinikák felől némi lassulás még szintén előfordulhat. Trafipaxos ellenőrzésről korábban kaptunk jelzést Sándorfalvi útról. Ott érdemes lehet emiatt figyelni.
1: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelemmel.

0: 3:50 és a Group House dalát, a Vándort hallgattuk a 88-ban. José Luis Torrente visszatért a mozikba, a spanyol vígjáték immáron egyébként a 6. részét ünnepeli. Az ex-zsaru pedig ez alkalommal Spanyolország következő miniszterelnöke szeretne lenni. Hát kacagtató történet, na meg szókimondás, ebből nincs hiány. 18-as karikával fut a legújabb rész is. Mindamellett pedig egyébként Matthew McConaughey Mész király című filmje is elcsíphető, akár a belvárosi moziban, akár a Cinema City-ben, de mind a két helyen az Oak Street vége című dínós film, vagy a Pókember vadonatúj nap is ott van a közönség előtt. Már több százezeren látták itthon is egyébként ezt a filmet. A Klub 88-ban DJ Corvin zenél majd 19 órától a mai napon, vele pedig egyébként szeptember 11-én a Campus Goya partin is lehet majd találkozni, és nem csak Corvin lesz ott a 88-as DJ közül, hanem Timo és Peter Lohner is.
1: Támogatta a Sercegő Pizzéria. Az ízek összekötnek minket.

0: vissza. Na mondjuk, ott még nem tartunk, de hát előbb-utóbb vágjuk a centit, maradjunk annyiba, de még csak a keddet ünnepeljük. Na mondjuk, hát abban már ugye olyan túlságosan sok nincs hátra. A keddi éjszakai hőmérsékletünk 20 Celsiusok alá hűl majd a levegő. Némiképp lehet, hogy egy pulcsi a reggelben elkél, amit aztán napközben le is tudunk dobni. Az is lehet, hogy lobogó hajjal, mert hogy szeles időjárást ígérnek, talán főleg majd a délutáni időszakban, ugyanakkor 33 Celsiusokat és sok napsütést. Csütörtökön viszont befut a hidegfront a térségünkbe is. 25 Celsiusokra mérséklődik a levegő, péntekre pedig azt ígérik, hogy a térségben is előfordulhat. Eső, zápor, zivatar, 22 Celsiusoknál pedig nem is lesz több.
1: Támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5 millió 980 ezer, a T-Cross 6 millió 990 ezer, a Golf 8 millió 990 ezer, a T-Roc pedig 9 millió 490 ezer forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
5: A szőlő érik, a vessző hajlik. A csillagösvény labirintus mosolyszürete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik Opuszta szeren. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztro programok egy helyen. Vár a világ harmadik legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosolyszüret szeptember 12-én a Csillagösvény labirintusban.
6: 17. pacalpárbaj szeptember 27-én a Diófa vendéglőben. Várjuk pacalfőző csapatok jelentkezését szeptember 13-ig. Részletek a Pacalpárbaj Facebook oldalán.
4: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
7: Szent Café and Bistro, ahol van miért megállnod. Kávé, reggeli, brunch és nemzetközi bistro élmények a Szent István téren. Saját pékségünkben készülnek kovászos kenyereink és pékáruink, saját cukrászüzemünkben pedig tortáink és desszertjeink. Pénteken és szombaton hosszabbított nyitvatartással, vacsora ajánlattal várunk. Szent Café and Bistro.
8: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
9: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség? Akkor sokba kerül! Hát nem! Chery modellek már 8 millió 590 ezer forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik. Chery Linártech a Szeged plázában. Várunk, mert létezik. Finanszírozás minimum 30% önerővel, maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
10: Vers és bor mindenkinek. Hello, ő itt Áron, de nincs ám a poháron, hanem Rózi van rajta, a láma. Így lesz a szegedi borteres pohár. Mindenki álma. Végre újra itt a bortér, 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig a Dom téren, lámás pohárral. Bortér, minden korty megér egy misét.
1: Ez reklám volt.

0: A kisbabáktól a felnőttekig bárki találhat magának közösséget Szegeden a Szent Györgyi Albert Agórában. Mintegy 50 csoport, egyebek mellett kórusok, zenekarok, tánccsoportok, sportfoglalkozások, színjátszó kör és kreatív szakkörök várják az érdeklődőket egész évben. Orbán Hédi igazgató szerint a szeptember kiváló időszak arra, hogy új dolgokban próbáljuk ki magunkat, és új közösséget keressünk magunknak.
1: Ezen a héten egy nyílt hét van, mindenki megtekinteti a csoport munkáját, mindenki láthatja, hogy milyen korosztály van, láthatja, hogy tetszik a tevékenység, nem tetszik a tevékenység, és utána azonnal bele tud kapcsolódni a csoport munkájába. Nagyon fontos érzés közösségbe tartozni, jó érzés közösség tagjának lenni.
0: A gyermekkori cukorbetegség ellátásának családokra nehezedő terheit vizsgálták a Szegedi Tudományegyetem kutatói. Az általuk kidolgozott módszer szerint ezek magasabbak lehetnek a korábban becsültnél, mert figyelembe veszik a kezelés elvégzéséhez szükséges háztartási munkát. Arra hívják fel a figyelmet, hogy a betegség gazdasági és társadalmi következményeit a hagyományos költségmodellek nem képesek teljes mértékben megragadni. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a Kerékpáros Barát címre, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Kerékpáros Barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, valamint példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-ig lehet benyújtani elektronikus úton. Az eredményhirdetés novemberben várható. És végül különleges látvány fogadta vasárnap a londoniakat és a turistákat, ugyanis korgik egész sora vonult fel a brit fővárosban II. Erzsébet királynő emlékére. A négylábúak a Green Parkból indultak, majd egészen az Albert Memoriálig mentek, a tőlük megszokott méltóságteljes, de igencsak szerethető stílusban. Az idei eseménynek ráadásul különleges apropója is volt, mivel a néhai uralkodó idén ünnepelte volna 100. születésnapját. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Némi lassulással még nyilván lehet találkozni a szegedi utakon, de azért jobb a helyzet, mint egy órával ezelőtt. Infoink szerint a Fonógyári úton, a Dorozsmai úton, a Kossuth-Lajos sugár úton, esetleg a Szabadkai úton és a Szőregi úton, meg persze az Örökslager Algyői úton van nagyobb lassulás. Balesetről szerencsére továbbra sem jött információ, trafipaxos ellenőrzésről sem kaptunk jelzést. Viszont bármilyen infód van, amiről jó, ha a többi közlekedő is tud, 0632998888 a forró drót.
2: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
3: Délután 5 óra a Lucky Let's Go, viszont még nem pihen, a következő 260 percben is együtt rádiózhatunk sok-sok szegedi kedvenc ölelésében. A One Republic érkezik most az Ain't Worried-del. Itt a 88-ban, üdv és köszi, hogy együtt rádiózunk, én Szeri Csaba vagyok.

Reverse City és a Self-Aware 88-ban a csapat, akiknek bizonyítaniuk kellett, hogy ők léteznek. No persze, a mesterséges intelligencia korában lehet, hogy ezen nem lepődünk, mert tényleg azt hitték róluk, hogy akkora siker volt a különféle közösségi oldalakon ez a dal, hogy elterjedt egy pletyka, hogy igazából ez egy AI, egy mesterséges intelligencia dal, aztán a srácok hát interjúba bizonyították, hogy hello, mi élünk, mi létező emberek vagyunk, és méghozzá milyen remek zenészek. Itt a 88-ban visszatekerjük az időkerekét egészen 1986-ig, a Bon Jovi Live on a Prayer című dalát hallgatjuk, meg abból az évből, amikor egyébként volt öröm Szegeden, hiszen a Matyiren pont ebben az időszakban rendeztek felnőtt országos bajnokságot, és például Salánki György és Jakab Tamás bizony boldogok voltak, bajnokok lettek. Talán még rémlik ez abból az időszakból, meg 1986-ban pont ez volt az az időszak, és ezek voltak azok a napok, amikor az olajbányászok a Szőregi úton ünnepeltek, például Bodrogi Gyula és Latabár Kálmán is ott volt, egy kabaré válogatott, hogyha úgy tetszik, de az olajbányászok a színész válogatottal, például akkor labdarúgásban is megmérkőztek. 1986-ban történt mindez, akkor született a Bon Jovi ezen dala is. Itt a Live on a Prayer a Lucky Let's Go-ban.

0: Modellt hallgattad, aki mielőtt világsztár lett, egy bárban dolgozott, koktélokat kevert. Azt mondta, hogy tud ilyet, igazából pedig egy könyvből próbálta kiolvasni, hogy hogy kell koktélt keverni. Hát gyorsan kirúgták. Füllenteni nem szép dolog, és én nem is füllentek. Mondom, hogy mire lehet számítani a fújtatásba. Például a szegedi kedvenc Imágó Mundira. Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. No, meg jön Bruce Fielder is, akit szigalaként ismerünk méghozzá azért, mert hogy az ő apját, aki tanzániai születésű volt, Amos Szigalának hívták. Nem ám ilyen légből kapott név az övé, mint a Csumbawamba. Mindjárt szól a Sweet Love-on itt a 88-ban.
1: Erre nagyon bulisztunk.

0: minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
3: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
1: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
0: Heti lapszámunkból. A szegediek közel 80%-a szerint jó irányba fejlődik a város. Elindult a szabadszedéses menza 5 szegedi iskolában. Évvégéig még 6 iskolában vezetik be az új rendszert. Szeged a második legjobban bekamerázott város az országban. Már közel 500 térfigyelő kamera működik a városban.
1: Szegedi Tükör. A város és lakói.
4: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila Sugár út 108 szám alatt. Mozgásklinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
2: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
3: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
4: Most kezded a sulit Szegeden? Vagy már évek óta igazi parti arc vagy? Bármelyik is illik rád, neked is ott a helyed a Campus Gólya partiján, ahol Rádió 88 DJ-kkel, italpromóciókkal és az évkezdés legkomolyabb buliával várunk benneteket. A lemezjátszóknál Timo, Corvin és Peter Loner. Írd be te is! Campus Beer and More, szeptember 11, péntek este 7 óra. Téged is várunk!
5: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrollencse vásárlásakor, a második

11 órától, a Rapport 62-nél pedig a Hesszerta jelentkezik majd. House ütemekre lehet majd ott számítani. Szeptember 11 és a Campus Gúlya Party, a Campus Beer & More van, a Rádió 88 DJ-vel egész komoly kis bulira lehet számítani. Előbb Timo, aztán Corvin, aztán Peter Lohner, és mire ő végez, addigra már bőven másnap lesz. Illetve a Klub 88-ban holnap DJ Veldánra lehet majd 19 órától számítani. Ma Corvin mindjárt 19-től szintén itt a 88-ban, de érdemes megemlíteni a hétvégi programok közül mondjuk az afrikai és egzotikus növények napját egy kis természetbeli sétavára fűvészkertben.

0: állítólag vannak emberek, akik póker arccal bírják ki, hogyha a közlekedésben fönnakadások vannak. Én nem vagyok ilyen, nem tudom, te hogy vagy vele. És azért nyilvánvalóan a nyár sok élmény szempontjából emlékezetes marad, akár közlekedési élmények is voltak a Széchenyi téren mindenképpen. Lehet, hogy okozott fejvakarást, főleg amikor ugye ott megkezdődtek a felbontások és a munkálatok. Ezek már javarészt lezárultak, Nemes Roli pedig járt arra a mai nap folyamán, és hozott nekünk beszélgetést. Egy taxissal is dumált.
1: Vagyunk ismét a Széchenyi téren, a beszélgető partnerem Norbert, aki azért viszonylag sűrűn van kint a forgalomban, hiszen taxisként éli az életét. Melyik volt a legnagyobb kihívás véleményed szerint a nyár folyamán a szegediek számára itt a Széchenyi tér felújításával kapcsolatban?
2: Hosszú évek óta megszokták azt, hogy különösen a Kárász utcából, ahogy jönnek kifelé, itt megszokták a forgalmat, és ugye az átmenő forgalmat, akár a taxiban bőlést is, akár a térnek a megközelítését, ez teljesen felborult, ugye a lezárások miatt. Igazából itt az üzleteket is nagyon nehezen érintette, tehát sokkal kevesebben jöttek maga a térre. Nekünk a közlekedés szempontjából meg különösen, mert ugye a utasok ugye a megszokott helyre banktól függetlenül ide kérik, a zebrához kérték az autót, amikor mondjuk, hogy nem tudunk ide bejönni, mert nem megközelíthető.
1: Forgalomban résztvevők, nyilván gondolom az elején sűrűbben hajtottak be, majd tapasztalták, hogy nem lehet behajtani. Illetve volt a városháza mögött is, ahol ugye át lehetett eddig hajtani, ott is le volt zárva, és akkor ott problémás volt megfordulni.
2: Nagyon sokszor láttuk azt, hogy ugye a személyautók is árkombokról keresztül, tehát a földúráson keresztül, mert ugye hogy nem tudta, hogy hogy forduljon meg, vagy mit csináljon, tehát azért elég kaotikus volt egy kicsit a helyzet.
1: Apró munkálatok még vannak, amik azért remélhetőleg egy-két napon belül befejeződnek és komolyabb fennakadást nem okoznak, viszont a felújított Széchenyi tér az milyen módon használható, sokkal egyértelműbbek a felfestések, siklik az autó az új betonon, szóval látszódik rajta egyértelműen ez a hosszú munka folyamat?
2: Én azért azt gondolom, hogy igen, útminőségi szempontjából egyértelműen látszódik.
1: Bekerült egy új járdasziget, ha jól láttam itt a Kárász utcát a Széchenyi térrel összekötő zebrára. Ez azért szerintem egészen egyértelmű és jól látszódik, de ez okozhat fejtörést szerinted az ide érkező autósoknak?
2: Hát igen, igen, mert ugye eddig, amíg ugye jöttek, ugye a híd irányából, amikor jöttek, igazából záróvonalon keresztül mindenem mentek, most ugye ez érdekesebb lesz.
0: 8. A Széchenyi tér szépen lassan újra a miénk minden szempontból, de azért a fokozott figyelem tényleg úgy tűnik, hogy elkél arra felé. Itt a 88-ban pedig újabb szegedi kedvencek, mert ezek aztán egymás hegyén hátán érkeznek most épp. Kungs teremt bulis hangulatot a keddünkben, érkezik tőle a Never Going Home.

0: egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéjé közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

0: benned némi hiányérzet, az lehet, hogy azért van, mert a napnak volt olyan része az első fel, amikor voltak fölöttünk felhők, hopp, eltűntek, és felhőkkel holnap nem igazán találkozunk. Némi hajlobogtató szél érkezhet, meg 33-34 Celsius okos csúcs. Könnyen lehet, hogy a nyári ruhákat még érdemes lesz viselnünk, csütörtökön viszont hidegfront, pénteken pedig lehet, hogy 21 Celsius ok lesz a maximum. Továbbra is arról szólnak a jóslatok, hogy akkor esik majd. Reméljük.
1: Támogatta az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a Nagy Szegedi Árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
1: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
2: És érj elsőként az elrejtett 40 000 forintos Árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
2: Részletek a Radio 88.hu-n.

0: Nem kell a fűtési szezon miatt aggódnia a szegedi rászoruló családoknak, ugyanis megkezdődött a tűzifaosztás. Az önkormányzat idén mintegy 2,5 milliárd forintot különített el szociális célokra, amibe beletartozik tűzifa biztosítása is. A tűzifa már elszáradt vagy viharban kidőlt fákból készül. Összesen 630 családhoz ütemezetten november végéig juttatják el a segítséget. Ménesi Imre, a Szociális Bizottság elnöke elmondta, idén több tűzifa jut egy-egy családnak, mint az előző években.
1: Idén 2 zsák tűzifa, azt jelenti, hogy 2 erdei köbmétert igényelhettek, ez régebben csak 1 zsák volt tavaly. A tűzifának a léte a Szeged város területén kivágott, kiszáradt, illetve a viharkárba kidőlt fákból keletkezik. Ezt a környezetgazdálkodási KFT-nek a dolgozói darabolják fel és helyezik zsákokba.
0: Nem lesz meleg víz több szegedi lakásban Felsővároson, közölte a Szegedi Távfűtő KFT. Mint írták csütörtökön reggel 8 órától este 8 óráig, a Róna, Retek, Lugas, Gyík, Csaba, Vajda, Fecske és a Debreceni utca által határolt területen átmenetileg szünetel a szolgáltatás karbantartás miatt. Az országgyűlés döntése alapján a vármegyéket ismét megyéknek, a főispánokat kormány megbízottaknak nevezik. A keddi ülésnapon Magyar Péter bejelentette a Szent István vidékfejlesztési program elindítását. Először 10 térségben kezdődnek mint a programok, az országos program pedig 2027. augusztus 20-án indulhat el. A miniszterelnök közölte, hogy megszüntetik a megyei közgyűlések rendszerét, az így megtakarított pénzt pedig fejlesztésekre fordítják. Csökkentették Magyar Péter miniszterelnök fizetését is, valamint a parlament az ellenzéki pártok jelöltjei nélkül választotta meg a közmédia tulajdonosi jogait gyakorló független közmédia testület 6 tagját. És végül akár egész nap állatokat kukkolhatunk webkamerán keresztül egy honlap segítségével. Az oldalon azon webkamerák képét lehet megnézni, amelyek élőben figyelik a világ különböző pontjain a madarak fészkét. Az oldal jobb felső sarkában egyébként lehet váltani, hogy kutyás és macskás webkamerák képét nézzék a felhasználók. Ezekből jóval kevesebb van, a kutyáknál jelenleg 48, a macskáknál pedig 127 webkamera képét lehet böngészni. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Azért érdemes legalább 6 óráig dolgozni, mert utána már a hazaút is sokkal könnyebb. A szegedi utak már azért nem annyira terheltek. Nyilván a Kálvária Sugár úton a lezárás okán azért a Szabadkai úton, Dorosmai úton még mindig mondjuk az ilyenkor szokásoshoz képest talán picit többen vannak, de nagyobb torlódásról nem érkezett jelzés, még az Algyűi útról sem, balesetről se kaptuk információt, és a trafipaxok is könnyen lehet, hogy aludni tértek, persze azért a sebességhatárok betartására figyelj oda. A Lucky Let's Go végére még nem tesszük ki a pontot, jön majd, de nem sokára a Klub 88 19 órás kezdéssel, addig viszont Szeged más kedvenceinek is jelenése van, Sziának és Kendrick Lamarnak például, jön tőlük a The Greatest, üdv a mikrofonnál, ma szerint.

0: Ez volt az introvertált dal Hazariától a 88-ban, aki a szegedi ifjúsági napokon ez alkalommal ismét tiszteletét tette. Jön a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-al karöltve, már nem kell olyan sokat várni rá. Érdemes lesz figyelni a következő héten délelőtt és délután is a műsorainkat, hiszen naponta két alkalommal adunk majd nyomokat itt a 88-ban, a műsorokban, meg a közösségi oldalainkon is, azokat is érdemes egyébként elkövetni, és ezek vezetnek majd el Szegeden elrejtett QR kódokhoz. Tényleg figyelni kell a részleteket, kicsit nyomozónak kell lenni, mint a Kalambó, nem tudom, ballonkabátot, azt nem mondom, hogy vegyél magadnak, de sose lehet tudni, lehet, hogy abban jobban megy a dolog. És ha megvannak a nyomok, sikerül megfejteni őket, akkor bizony a kincs is meg lehet, és érdemes lesz lecsapni az Árkád Szeged ajándékkártyáira. Ráadásul egyébként kollégáink majd ott lesznek a helyszíneken, és hát a kincsvadászokat tetten érjük, ez már csak azért, hogy meg is örökítsük a pillanatokat. Indul a szegedi Árkáddal a nagy kincskeresés a 88-al közösen, ráadásul aztán majd egy kis hangvadászatra is lehet majd számítani. Még szeptember hónapban sok izgalmas dologgal készülünk, és rengeteg menő dallal, amelyek közül azért most mégis a kiemelkedik Taylor Swift dala. Tessék elővenni egy jegyzetfüzetet és egy ceruzát. Figyeld, hogy hány hangszer van ebben a dalban. Sugok 14, és akár a szájharmonika is ezek között van, de mondjuk ebben a dalban banjót és mandolint, vagy cselesztát is használtak. Egyetlen ember, Jack Antonoff volt az, aki följátszotta mind a 14 hangszert. Jön Taylor Swift, és a Toy Story 5. részének dala az I Knew It, I Knew You.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás prágai butik optik.

Shift menő dalát hallgattuk itt a 88-ban, na de az utakon meg zajlanak a történések, pedig olyan csöndes volt a java. Viszont Károlytól kaptuk az infót, hogy a Rókusi körút és a Szatymazi utca sarkánál történt egy baleset, ott nem árt résen lenni, és Józsi jelezte, hogy az Izabella hídnál is, ott a piros lámpa környékén van valami hasonló szituáció. Légy figyelmes, Szeged útjain. Harry Styles pedig jön itt a Late Night

0: ami Gloria Estefannak nem kellett, azt mondta, hogy hát ő nem csinálná meg, csinálna olyan sok hasonlót, viszont nagyon szimpatikus volt neki a fiatal Jennifer Lopez, és azt mondta, hogy tessék, legyen a tiéd, csinálj belőle slágert. Hát, így is lehet, ez volt a Let's Get Loud. 88. Korábban pedig kaptunk útinformációt hallgatónktól, kettő ilyet is, az Izabella hídnál, a Lámpánál történt talán egy baleset, illetve a Rókusi körút és a Szatymazi utca találkozásánál. Légy figyelmes a késő délután és kora esti közlekedésben is.
1: Túl vagy az ebéden, jó lesne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.

Let's Go is lehetne végtelen, de nem az, így aztán ezek már a búcsú pillanatai itt a 88-ban, de hát persze csak részemről, mert hogy ajánlom magunkat a folytatásban. A Klub 88 startol DJ Corvinnal a mai napon, és persze Üte Zsolt házigazdával, na meg aztán majd 9 órától az ő mixével, DJ Robi mixével, így azt hiszem, hogy

0: érdemes velünk tartani a folytatásban is. Na meg akár a holnapi napban is, hiszen a reggelben jelentkezik a Gedzó meg a Dani, ahol például a Fülöp-szigetek konyhája is szóba kerül majd és előkerül majd. És holnap még, hát a napindításánál nem biztos, hogy a póló meg a trikó indokolt lesz, lehet, hogy valami kis pongyola fölé elkél, de aztán napközben 33-34 Celsiusokot jósolnak. Szeptember 9-e lesz talán az utolsó nyárias napunk a 2026-os naptár évben, aztán majd látjuk, hogy ez valóban így lesz-e. Erre is számíthatunk holnap. Na meg majd egy sorsolásra, hiszen a Rádió 88 zenei tesztje az elmúlt időszakban is zajlott, még egyébként lehet, hogy az elkövetkezendő néhány percben, órácskában be lehet csatlakozni a kitöltők sorába, hiszen a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre egy páros belépőt sorsolunk holnap, úgyhogy erre még a zenei teszt kitöltésével le lehet adni a nevezést. Én köszönöm, hogy együtt rádióztunk az elmúlt 6 óra hosszában, holnap egy órától találkozunk. Szeri Csaba most búcsúzik, minden jót, visszhall!
1: Támogatta az Intellumitra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész!

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Az este itt kezdődik. Nyit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
2: Nagyon szép keddestét kívánok neked, remélem, hogy jó napod volt. Akár így volt, akár úgy volt, az biztos, hogy az estéd nagyon kellemes lesz. Indul a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, én Büte Zsolt vagyok. 7 és 9 óra között Korvin, utána pedig 10 óráig az én mixemet hallottad itt a Klub 88-ban. A hírek és az időjárás jelentés után kezdünk is.
3: Holnap lesz a legmelegebb Szegeden, a hajnali 14 fok után 34 lehet a maximum délután. Igaz, fronthatás nincs, de az átlagosnál melegebb idő megterheli a szervezetet. Ezért figyelj magadra és a hamarosan érkező hírekre is, amiből az is kiderül, hogy 10 orosz diplomatát utasítottak ki az országból.
1: Napközben is dolgozol. Mi is?
4: Azon, hogy neked jobb legyen.
5: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
6: Na gyerünk mindenki!
1: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
7: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
4: Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: Harminc év alkotói pályát és 50 év élettörténetet mutat be Deák Zsuzsanna Időbe zárt fény című kiállítása. A tárlat szerda délután 5 órakor nyílik meg a Szegedi Kiskunst Galériában, és október 10-ig megtekinthető. A kiállításban külön fejezetet kap egyebek mellett a művésznő restaurációs munkássága, az építészeti üveghulladék újraértelmezésével kapcsolatos kutatásai, valamint a női lét kérdéseivel foglalkozó munkái is. Deák Zsuzsanna üvegművész, grafikus a kiállítás megnyitójáról beszélt.
8: Libos Éva művészettörténész nyitja meg, és ami talán még személyesebbé teszi ezt a megnyitót, hogy Csorba Kata színésznő, mint az én hugom és Deák András zenész, ők is saját versükkel, dalaikkal fogják emelni ennek a kiállításnak a fényét.
3: Lezuhant 4 méter magasból egy plakátragasztó Hódmezővásárhelyen vasárnap. A Hódpressz azt írta, hogy a 60 éves férfi a Kutasi úti benzinkút melletti óriás plakátot akarta felragasztani, de elvétette a magasban a lépést és a mélybe zuhant. Mentőhelikopter szállított a kórházba. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a férfit súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban szállították be. A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita utasítására tájékoztatták Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott hazánkban, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. A döntés nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Oroszország reagálni fog arra, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát, írja az orosz állami hírügynökség a TASZ az orosz külügyminisztérium közleménye alapján. Maria Zaharova, a tárca szóvivője kemény és fájdalmas válaszlépést ígért a budapesti ruszofób lobbinak. És végül nem lehet csak úgy becsúszni a New Yorki Metropolitan Opera színpadára. Az intézmény élő kígyóknak tartott meghallgatást Mozart Così fan tutte című operájának Coney Island cirkuszi világába helyezett előadásához. A beszámoló szerint Zoe Ziegfeld kígyó bűvölőt alakít a produkcióban, ezért a jelölteket maga emelte fel és figyelte meg, hogy kényelmesen viselik-e az emberek közelségét és a színpadi mozdulatokat. Végül Princesza a barack színű boa lett a befutó, és még beugrót is kapott. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: 88! És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
4: A lemezjátszóknál DJ Korvin.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88, a Rádió 88 van. Klub 88.
1: A lemezjátszóknál DJ Korbi.

klubja 7 és 10 óra között itt a Rádió 88-ban. Az első két órában Corvin mixeit hallhatod, aki egyébként mellesleg pénteken is zenélni fog, mégpedig a campusban, amikor is ott lesz három klub 88-as DJ is este 7 és hajnali 2 óra között. Itt a Rádió 88-ban ma este is övi a pálya egészen 9 óráig.

0: so many times I'm watching you and I fell in love with you.
1: Minden este segítünk levezetni a napot, ha pedig dolgozol, akkor nagyon jó munkát kívánok neked. Én Büte Zsolt vagyok, egészen 10 óráig biztos, hogy veled leszek. Ez a Klub 88, Szeged legnagyobb klubja, a hírek és az időjárás jelentés után a következő órában is Corvin mixét hallhatod.
2: Nyári hőségre készülhetünk a hét közepén Szegeden, utána azonban napközben is visszaesik a hőmérséklet. A hét második felében többször eleredhet az eső az előrejelzések szerint. Most jönnek a hírek, ahol a Matrix Alapítvány számítógép álomprogramjáról is hírt adok.
3: 3 után kivezet.
4: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
3: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
4: Szóval, 3 után kivezet.
3: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
4: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
5: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
6: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
5: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: 3 szegedi sztori, 1 kamu. Találd ki melyik.
5: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
5: Támogatja a Trécselő kávézó.

0: Számítógépes monitorokat igényelhetnek a gyermekeket segítő intézmények Szegeden. A Matrix közhasznú alapítvány számítógép álomprogramja kapcsán iskolák, óvodák, tanodák, alapítványok, egyesületek, gyermekekkel és családokkal foglalkozó intézmények, valamint kórházak és más szervezetek képviselői adhatnak be igényt 5, 10 vagy akár 15 monitorra. Jelenleg mintegy 250 monitor keres gazdát, ezekre szeptember végéig lehet jelentkezni. Rácz-Anett elnök szerint a kezdeményezés nem csak a szervezeteket, hanem a tanulókat is támogatja.
1: Minden technikai eszköznek, informatikai eszköznek megvan a maga életkora. Néhány intézményben vagy szervezetnek jól jöhet az, hogy felfrissítik ezt a géppark állományt, és ezzel a tanulóknak is a tanulási vagy oktatási minősége is tud nőni.
0: Közös kurzust indít Nézőművészeti Egyetem elnevezéssel a Szegedi Nemzeti Színház és az STE BTK összehasonlító irodalomtudományi tanszéke. A hallgatók 4 este alatt 4 különböző műfajú előadást láthatnak, majd moderált beszélgetéseken találkozhatnak az alkotókkal, rendezőkkel és előadó művészekkel. A kurzus egyszerre színházbérlet, bevezetés az előadások értelmezésébe és közvetlen betekintés a színházi alkotó munka folyamatába. A koronavírus járvány utáni időszakban nem történtek meg azok a fejlesztések, amelyek egy következő járványhelyzetre való felkészültséget javítanák, az országos tisztifőorvos szerint. Odoszi Beatrix úgy fogalmazott, ha ezeket nem tudjuk helyre rakni, tanulni belőle, akkor a következő pandémia során ugyanez lesz, és az ország ugyancsak nagy árat fog ezért fizetni. A héten Magyarországon tartózkodik az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ és az Európai Bizottság delegációja, hogy felmérje Magyarország egészségügyi vészhelyzetekre való felkészültségét. És végül mintegy 1700 éves padlófűtéssel, 3 medencével és gőzfürdővel felszerelt császári magánfürdőt tártak fel a régészek Szerbiában. A fürdő egy kör alakú torony belsejében kapott helyet. A kutatók szerint a létesítmény elhelyezéséhez hasonló építészeti megoldást egyelőre nem ismernek a Római Birodalom más területeiről. A most feltárt fürdő kutatása folytatódik. A szakemberek egyebek mellett azt próbálják rekonstruálni, hogyan kapcsolódtak egymáshoz az egyes helyiségek, és miként közelíthette meg azokat a császár és családja. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál DJ Corvin.

0: legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban. Klub 88.
1: A lemezjátszóknál DJ Korbi.

Nagyon gyakran megszokásból közlekedhetsz te is, ahogy teszem mindezt én is, hogyha Bajai út felé mész, akkor elakadhatsz, hiszen 16-áig lezárták a Bajai úti vasúti átjárót, ott terelik a forgalmat, emiatt ott dugók is lehetnek napközben. Remélem, hogy reggel nem fogsz arra menni még véletlenül sem, hogyha esetleg éppen kellene. Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, itt a Rádió 88-ban ebben az órában is DJ Corvi mixét hallod.

0: A mai Klub 88 első kétharmadában DJ Corvin mixeit hallhattad itt a Rádió 88-ban, aki most pénteken a Campus Gólya Partin a Rádió 88 DJ között lesz, mégpedig este 10 és éjfél között lesz övé a pálya és fog zenélni. Itt a Rádió 88-ban most jönnek a hírek és az időjárás jelentés, utána pedig az én mixemet hallhatod, én Büte Zsolt vagyok, hogyha teheted, maradj velem a folytatásban is.
1: Zavartalanul napos időnk lesz holnap Szegeden, és még a nyári hőség is visszaköszön. A reggeli 14 fok után 34-et mérhetünk napközben. Kitartása hét második felében azonban már hűvösebb lesz. Most jönnek a hírek, amiből az is kiderül, hogy kik pályázhatnak a Kerékpáros Barát címre. A kisbabáktól a felnőttekig bárki találhat magának közösséget Szegeden a Szent Györgyi Albert Agórában. Mintegy 50 csoport, egyebek mellett kórusok, zenekarok, tánccsoportok, sportfoglalkozások, színjátszókör és kreatív szakkörök várják az érdeklődőket egész évben. Orbán Hédi igazgató szerint a szeptember kiváló időszak arra, hogy új dolgokban próbáljuk ki magunkat, és új közösséget keressünk magunknak.
2: Ezen a héten egy nyílt hét van, mindenki megtekinteti a csoport munkáját, mindenki láthatja, hogy milyen korosztály van, láthatja, hogy tetszik a tevékenység, nem tetszik a tevékenység, és utána azonnal bele tud kapcsolódni a csoport munkájába. Nagyon fontos érzés közösségbe tartozni, jó érzés közösség tagjának lenni.
1: Eltűnés miatt keresik a makói rendőrök Bosszák Jászmin kincsőt. A 17 éves fiatal vasárnap óta nem ad magáról életjelet. Eltűnésekor rövid farmernadrágot, fehér haspólót, illetve fehér sportcipőt visel. Bosszák Jászmin kincső 166-170 cm magas, barna hajú, zöld szemű. A fotóját a polisz.hu oldalon lehet megnézni. A rendőrség kéri, hogy aki a lány tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a Kerékpáros Barát címre, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Kerékpáros Barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, valamint példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-ig lehet benyújtani elektronikus úton. Az eredményhirdetés novemberben várható. És végül különleges látvány fogadta vasárnap a londoniakat és a turistákat, ugyanis Corgik egész sora vonult fel a brit fővárosban II. Erzsébet királynő emlékére. A négylábúak a Green Parkból indultak, majd egészen az Albert Memoriálig mentek, a tőlük megszokott méltóság teljes, de igencsak szerethető stílusban. Az idei eseménynek ráadásul különleges apropója is volt, mivel a néhai uralkodó idén ünnepelte volna 100. születésnapját. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az esélyt kezdődik. It's all yours.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: It's all yours.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: nem tágít a nyárias idő, sőt holnap még rá is tesz egy lapáttal. A hűvös hajnalt hőség követi, akár 34 fok is lehet. A hét második felében azonban már hűl a levegő és némi eső is érkezhet. Most a hírek is jönnek, ahol arról is szó lesz, hogy az önkormányzat megkezdte a tűzifaosztást a rászorulóknak. Nem kell a fűtési szezon miatt aggódnia a szegedi rászoruló családoknak, ugyanis megkezdődött a tűzifaosztás. Az önkormányzat idén mintegy 2,5 milliárd forintot különített el szociális célokra, amibe beletartozik tűzifa biztosítása is. A tűzifa már elszáradt vagy viharban kidőlt fákból készül. Összesen 630 családhoz ütemezetten november végéig juttatják el a segítséget. Ménesi Imre, a Szociális Bizottság elnöke elmondta, idén több tűzifa jut egy-egy családnak, mint az előző években.
1: Idén 2 zsák tűzifa, azt jelenti, hogy 2 erdei köbméter igényelhettek, ez régebben csak 1 zsák volt tavaly. A tűzifának a léte a Szeged város területén kivágott, kiszáradt, illetve a viharkárba kidőlt fákból keletkezik. Ezt a környezetgazdálkodási KFT-nek a dolgozói darabolják fel és helyezik zsákokba.
0: Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek mágneses katéter navigációval beavatkozásokat. Szili Török Tamás, az STE kardiológiai centrumának vezetője elmondta, az amerikai Stereotaxis cég által fejlesztett megoldás lényege, hogy a katéter irányítását nem mechanikus robotkarok végzik, hanem a katéter hegyének pozícióját egy számítógép vezérelt külső mágneses tér szabályozza. Az országgyűlés döntése alapján a vármegyéket ismét megyéknek, a főispánokat kormány megbízottaknak nevezik. A keddi ülésnapon Magyar Péter bejelentette a Szent István vidékfejlesztési program elindítását. Először 10 térségben kezdődnek mint a programok, az országos program pedig 2027. augusztus 20-án indulhat el. A miniszterelnök közölte, hogy megszüntetik a megyei közgyűlések rendszerét, az így megtakarított pénzt pedig fejlesztésekre fordítják. Csökkentették Magyar Péter miniszterelnök fizetését is, valamint a parlament az ellenzéki pártok jelöltjei nélkül választotta meg a közmédia tulajdonosi jogait gyakorló független közmédia testület 6 tagját. És végül akár egész nap állatokat kukkalhatunk webkamerán keresztül egy honlap segítségével. Az oldalon azon webkamerák képét lehet megnézni, amelyek élőben figyelik a világ különböző pontjain a madarak fészkét. Az oldal jobb felső sarkában egyébként lehet váltani, hogy kutyás és macskás webkamerák képét nézzék a felhasználók. Ezekből jóval kevesebb van, a kutyáknál jelenleg 48, a macskáknál pedig 127 webkamera képét lehet böngészni. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.

majd húsleves kérnék gazdagon. Sokan hívnak, csiripel a telefonod mindig, őszinte vagy, ez sokan csípik. Ha bízol valakiben, felnevetsz, pedig a legtöbb srác csak megsebez, de én nem vagyok olyan srác, tudod, mert én nem veszekedek Facebookon, mert én nem kommentelek hülyeségeket, és nem a neten keresem az ölelésedet.

0: Holnap lesz a legmelegebb Szegeden, a hajnali 14 fok után 34 lehet a maximum délután. Igaz, fronthatás nincs, de az átlagosnál melegebb idő megterheli a szervezetet. Ezért figyelj magadra és a hamarosan érkező hírekre is, amiből az is kiderül, hogy 10 orosz diplomatát utasítottak ki az országból. Harminc év alkotói pályát és 50 év élettörténetet mutat be Deák Zsuzsanna Időbe zárt fény című kiállítása. A tárlat szerda délután 5 órakor nyílik meg a Szegedi Kiskunst Galériában, és október 10-ig megtekinthető. A kiállításban külön fejezetet kap egyebek mellett a művésznő restaurációs munkássága, az építészeti üveghulladék újraértelmezésével kapcsolatos kutatásai, valamint a női lét kérdéseivel foglalkozó munkái is. Deák Zsuzsanna üvegművész, grafikus a kiállítás megnyitójáról beszélt.
1: Libos Éva művészettörténész nyitja meg, és ami talán még személyesebbé teszi ezt a megnyitót, hogy Csorba Kata színésznő, mint az én Hugón és Deák András zenész, ők is saját versükkel, dalaikkal fogják emelni ennek a kiállításnak a fényét.
0: Egy GPS nyomkövető buktatta le azt a tolvajt, aki a Hódmezővásárhelyi buszpályaudvarról lopott el egy rollert még augusztus 20-án az esti órákban. A tolvaj a zsákmányt később egy telefonra cserélte, azonban sem a jó ismerősénél, sem az enyveskezőnél nem sokáig volt a zsákmány, mert a rendőrök a nyomkövető segítségével rövid időn belül megtalálták és lefoglalták a rollert, majd visszaadták azt jogos tulajdonosának. A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita utasítására tájékoztatták Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott hazánkban, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. A döntés nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Oroszország reagálni fog arra, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát, írja az orosz állami hírügynökség a TASZ az orosz külügyminisztérium közleménye alapján. Maria Zaharova, a tárca szóvivője kemény és fájdalmas válaszlépést ígért a budapesti ruszofób lobbinak. És végül nem lehet csak úgy becsúszni a New Yorki Metropolitan Opera színpadára. Az intézmény élő kígyóknak tartott meghallgatást Mozart Così fan tutte című operájának Coney Island cirkuszi világába helyezett előadásához. A beszámoló szerint produkcióban ezért a jelenlés figyelte meg, hogy közelségét és a színpadi mozdulatokat. Végül Princesza a barack színű boa lett a befutó, és még beugrót is kapott. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Rádió 88. Five days.

0: ez a Rádió 88.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Confession of the Groove.